0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 79. Zsoltár, Aszáv Zsoltára. Ó Isten, pogányok jöttek be örökségedbe. Megfertőztették szent templomodat. Jeruzsálemet kőhalommá tették. Szolgáit holttestét az ég madarainak adták eledelül, szentjeit húsát a föld vadjainak. Ontották vérüket, mint a vizet Jeruzsálem körül, és nem volt, aki eltemette volna őket. Gyalázottá lettünk szomszédaink előtt, csúfságul és nevetségül a körülöttünk lakóknak. Meddig haragszol, Uram, szüntelen? Meddig gerjedesz féltő szerelmed, mint a tűz? Unts ki haragodat a pogányokra, akik nem ismernek téged, és az országokra, amelyek nem hívják segítségül a te nevedet. Mert megemésztették Jákobot, és hajlékát elpusztították. Ne emlékezzél meg rovásunkra, elődeink vétkéről, siess elénk irgalmasságoddal, mert megnyomorodunk nagyon. Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te nevednek dicsőségéért. Ments meg minket, és bocsáss meg vétkeinket a te nevedért. Miért mondanák a pogányok, hol az ő Istenük? Legyen nyilvánvaló a pogányokon, szemeink láttára a te szolgáid kiontott véréért való bosszúállásod. Jusson eléd a foglyok könyörgése, Uram! Karod hatalmával tartsd meg a halálnak fiait, és fizess meg szomszédaink keblébe hétszeresen a gyalázatért, amellyel illettek téged, ó Uram! Mi pedig a te néped, és a te legelőd nyája, hálát adunk neked mindörökké, és nemzedékről nemzedékre hirdetjük a te dicsét.
4: A 79. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Egy vidám áldott napot kívánok mindenkinek. Ma reggel Hóseás próféta könyvének a 6. részéből a 3. verset olvasom föl. Akkor megismerjük, ha továbbra is törekszünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. A Biblia érthetően kimondja, hogy különböző szinteket vettünk Isten beszédének a kijelentéseiből. Némely kereszténynek belátása van Isten beszédébe, másoknak magasabb kijelentései vannak. És igazából a két csoport között az a különbség, hogy a miket cselekszünk azzal, amit megértettünk. Például néhány keresztény hiszi azt, hogy Isten megáldja őket, ami egy nagyon jó dolog. Úgy hiszik, hogy Isten áldásai akkor jönnek be az életükben, amikor odaszánják magukat Isten beszédének, és minden hitetlenséget kiűznek, száműznek az életükből. Mások ugyanakkor az igazságnak egy mélyebb kijelentését vették. Például hiszik azt, hogy Isten nem csak kész arra, hogy megáldja őket, hanem már meg is áldotta őket. Mindössze annyit kell tenniük, hogy Krisztus elvégzett munkáiban járnak. Igazából nagyon-nagyon jó dolog ez a kései igazság, mégis van egy magasabb kijelentés, ahol a tény az, hogy Istennek nem kell, hogy megáldjon minket, mert áldottnak születtünk. Tehát az én megáldásom, az áldottságom nem azon múlik, hogy Isten meg akar-e áldani vagy nem. Azért, mert új teremtés vagyok, és az új teremtésnek, az új természetnek a része az, hogy áldott vagyok Krisztus Jézusban. Tehát van még több Isten beszédében, aminek az ismeretével előrébb tudunk jutni. Van még több kijelentés Isten beszédében annál, mint amibe eddig eljutottunk. Ezért mondja a Hóseás 6:3, hogy megismerjük, ha továbbra is törekszünk megismerni az Urat. Tehát bátorítalak arra ma reggel, hogy ismerd meg Isten beszédét. Növeld azt a szótárat, azt az ismeretet, amit Isten beszédéből szerezhetsz, és állj meg szilárdan azokban, amit megértettél, és tegyél a szerint, engedelmeskedj annak, amit megértettél. És ezen keresztül Isten szelleme egyre mélyebb igazságokat jelent ki neked, ahogy Isten szellemével együtt jársz, egyre gazdagabb kijelentéseket fogadni neked, és ezzel a te tapasztalatod is egyre mélyebb lesz, egyre szélesebb lesz Isten királyságából. Tehát nyisd meg a szívedet, és tanulj meg többet befogadni, még többet, mint amit eddig tapasztaltál. Isten többet akar neked adni ma is, mint amit el tudsz képzelni. Most elmondok egy imát, hogyha szeretnéd, akkor

0: Akkor mondd velem.
1: Drága mennyi atyám, köszönöm, hogy megnyitottad a szívemnek a szemeit, hogy a betűk fölött belelássak a te beszédednek az igazságába. Köszönöm, hogy ahogy tanulmányozom és gondolkodom a te beszédeden, a mai napon is, akkor mélyebb kijelentéseket, igazságokat vehetek, amik segítenek abban, hogy egyre jobban megismerjelek, egyre mélyebben megismerjelek téged, és téged szolgáljalak Jézus nevében. Amen.
2: Ez volt a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
2: Ez friss üzenet neked.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 80. Zsoltár az éneklőmesternek, a Száv Zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg! Aki vezérled Józsefet, mint junyájat, aki kerubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manasze előtt támaszd föl a te hatalmadat, és jöjj el, és szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével élteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádot, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hoztál ki, kiűzted a pogányokat, és azt elültetted. Helyet egyengedtél előtte, gyökeret eresztett, és ellepte a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig eresztette, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregek Istene! Kérlek, tér vissza! Tekints alá az egekből, és lásd, és tekints meg a szőlőtőt. És azt a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjút, amelyet fölneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesztek. Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak, hogy el ne térjünk tőled. Eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura Istene, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabad.
4: A 80. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
1: És kedves Torka, téged is köszöntelek.
3: Én is köszöntök mindenkit.
1: Feri felesége, Deák Dorka, hitoktató és gyermekvédelmi tanácsadó, aki szintén nagyon régóta foglalkozik gyerekekkel és fiatalokkal. Nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk legutóbb veletek, a különleges bánásmódot igénylő gyerekekről, fiatalokról volt szó. És Feri azt mondta, hogy van Dorkának egy érdekes sztoria, mert hogy Dorka, neked volt egy vak osztálytársad, és hogy vele hogyan bántatok, az esetleg érdekes lehet a számunkra. Mondjuk azt nem tudom, de majd te elmagyarázod, hogy mondjuk hogyan lehet összehasonlítani egy vak osztálytársat egy SNI-s gyermekkel, vagy egy ADHD-s gyermekkel, de értem én, hogy mind a kettő speciális, csak szerintem jobban hozzá vagyunk szokva a látássérült kifejezéshez, mint mondjuk az ADHD kifejezéshez.
2: Nagyon érdekes, én voltam olyan iskolában, ahol a halmozott, a hátrányos helyzetű gyerekek között a mozgássérültől kezdve értelmi fogyatékosig voltak együtt az iskolában, és azt látni, hogy ezek a beteg, idézőjelben beteg gyerekek egymást hogyan tudták segíteni. Fantasztikus volt, megszégyenítő volt, hogy az, aki azt mondta, hogy nekem a kezem azért működik, de a lábam nem, akkor a kezével hogyan próbálta segíteni a másik osztálytársát, aki meg nem látott. Ez egy speciális iskola, illetve Dorkával is voltunk kint Finnországban, ahol láttunk kimondottan egy ilyen intézményt, ahol ennek az intézménynek ilyen jellegű bentlakói voltak, különböző életkorból fakadóan, és iskolát is működtettek, de oda járt a város úszni is, mert nekik volt csak egyedül úszómedencéjük, ennek a kivalakottinak hívták ezt az intézményt. Ma a társadalomban hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy hozzám alkalmazkodjon mindenki, de én senkihez nem akarok alkalmazkodni. És én azt látom, hogy rengeteget tudunk tanulni az ilyen speciális szükséglettel élő emberektől, és hogyha belegondolunk, akkor mindannyian olyanok vagyunk, mint az orvos, amit mond, hogy mindenki beteg valamennyire, csak meg kell, hogy alaposan vizsgálja az orvos, és hogyha belemegyünk itt a figyelemzavar, ADHD, meg egyébbe, akkor kiderül, hogy mindenjunknak van valami részképességzavara, akár írásban, akár beszédben, akár hadarásban, vagy egyéb módon, még a tévébemondóik is néha olyan módon beszélnek, hogy nem lehet érteni. Hiányzik már a Montág Imre, aki megtanította korábban beszélni így a bemondóinkat. Úgyhogy igazából az, hogy találkozunk ilyenekkel, ez kellene, hogy a normális legyen, és nem pedig az, hogy félünk és megijedünk tőle. Dorkának volt olyan osztálytársa, aki vak volt. Mesélj egy kicsit.
3: Igen, tehát volt az főiskolán egy évfolyamtársunk, aki vak volt. Ő nagyon jó humorú fiatalember volt. Ma is él, hála Istennek, és lelkészi feladatokat lát el, és egy egészséges, látó felesége van, és nagyon szeretik egymást, és le a kalappal előtt.
2: És gyermekeik is lettek.
3: És igen, és gyermekeik is lettek, és példaértékű az élete. Ugye ez még a 1998, tehát időszámításunk előtt volt, akkor még nem voltak ilyen speciális eszközök, mint most, hogy lediktálom a számítógépemnek a dolgokat, és akkor leírja, vagy hangfájba alakítja át azt, ami PDF, tehát hogy nem voltak ilyen szuper eszközök, úgyhogy én azt gondoltam, hogy úgy segítünk neki, hogy felosztjuk egymás közt, hogy felolvassuk azt, ami éppen mondjuk kötelező olvasmány volt a főiskolán. Elmondjuk neki a lényeget, és akkor hát kazettára vettük fel, meg flopira. Az volt a nagyon érdekes számomra, hogy ő ezt nem vette úgy, hogy fú Istenem, én mennyire béna vagyok, és segíteni akarnak, tehát hogy az ő részéről is volt nyitottság, illetve meglepő módon nem csak az én folyamomnak, ahova jártam, hanem a többi főiskolai hallgatónak is, és ilyen kis szuper kis csapat alakult ki, és jó volt, és nagyon jó eredményekkel végezte el a főiskolát. De,
1: bocsánat, ezt ti a diákok, úgymond a diáktársak találtátok ki, tehát a pedagógusoknak, vagy értem, hogy főiskoláról van szó, az előadóknak, nem volt ebben felelőssége vagy feladata, vagy itt egyszerűen csak az a példaértékű, hogy a közösség összefogott?
3: A pedagógusok is nagyon nyitottan álltak hozzá. Tehát tudták azt, hogy ennek a fiatal embernek hol vannak a kompetencia határai, miben igényel segítséget.
2: De nem volt ilyen helyzet korábban.
3: És nem volt ilyen helyzet korábban, és akkor jött az akadálymentesítés, akkor jött az, hogy a lépcsőn, ahogy megyünk fel, és ugye nincs korlát a falon, oda tettek ilyen diszlécet, vagy nem is tudom, hogy ugye ő tudja kísérni azt, hogy tulajdonképpen hol is jön a kanyar a lépcsőn.
2: De mindig valaki belekarolhatott az osztálytársak közül.
3: Igen, tehát mindig ott volt valaki, és a pedagógusok részéről is, tehát az egyetemi és a főiskolai tanárunk részéről is olyan nyitottság volt, és olyan elfogadás, hogy volt olyan, hogy poénból mentünk be az étterem, és nekünk természetes dolog volt az, hogy jó ott van. Nem is, tehát, hogyha nem mond ilyeneket, hogy nem látod, hogy nem látok, akkor fel se tűnt volna.
1: Ez egy nagyon kedves példa, viszont az jutott eszembe, hogy mondhatnám most azt egy szülő, vagy akár egy fiatal is, hogy oké, de a mi osztályunkban most éppen van egy ADHD-s gyerek, és lehet, hogy össze kéne fogni, de nem tudjuk, hogy hogyan kell kezelni. Tehát lehet, hogy egy látássérültre már van kreatív ötletünk, de ezek az új kifejezések, bekategorizált, sajátos nevelésű gyermekekre, viselkedésekre, vagy egy gyerek lehet, hogy ösztönösen érzi, mondjuk egy fiatal, most te főiskolás korodról beszélsz, beszéljünk kisebb gyerekekről. Lehet, hogy a gyerekek ösztönösen éreznik, hogy hogyan kell egymással bánni, csak hallják, hogy otthon mit csacsognak a szülők.
2: Én és ez nem tesz jó. Láttam Finnországban olyan példákat, ahol különböző kultúrájú gyerekek, különböző bőrszínű gyerekek voltak együtt, különböző volt a társadalmi adottságaik, és ez a gyerekeknél nem okoz problémát. Addig, ameddig azt tudja, hogy ő is az osztálytársam. Nekünk már sokkal jobban. Most hallottam, voltam egy konferencián, ahol egy 600 fős iskolában, Afrikában tanult az előadónk, csak az volt a probléma, hogy a 600 fős iskolában ő volt egyedül fehér.
1: És ez probléma volt?
2: Hát mindenki tudta.
1: Probléma?
2: A srác azt mondta, hogy amikor az Istenhez fordult, akkor azt mondta, hogy Istenem, én szeretném megnyerni ezeket a diákok, társakat számodra. De mindenki tudta előbb-utóbb, hogy az a srác azt kezdett el prédikálni, meg azt kezdett el imádkozni bármilyen helyzetben, aki amúgy fehér volt. Tehát, ha mondjuk ezt egy fekete kezdi el, a fekete bőrű, akkor egyik a sok közül. De itt annyira kirívó eset volt, de én azt gondolom, hogyha tudnánk azt, hogy az Nobel-díjasaink közül hány volt ADHD-s, meg egyéb, amikor nem olyan sorolták be ebbe a kategóriában.
1: De most utólag be.
2: De utólag már azt mondják, hogy az volt. Vannak ilyen helyzetek, hogy olyan diákokat, akiket ma a tudomány elismert, vagy a művészetekben elismert, azt ma kiraknánk az iskolából, mert hogy nem alkalmas az iskolai közegre. Ilyen volt Picasso például, ilyen volt Michelangelo, olvastam az élettörténetüket, és napjainkban ugyanilyen mondjuk Nick Vujicic, akit azt mondják, hogy kézláb nélküli, és mit ér így, és azt mondta, hogy ameddig ő azon gondolkodott, hogy mennyi minden hiányzik az életéből, addig öngyilkos akart lenni, született meg, hogy a szülei, illetve a gyülekezet szinte nem háladó istentiszteletet, hanem temetési alkalmat tartott, hogy hogyan verheti meg az Isten. És ilyenkor nagyon érdekes az is, hogy nagyon sokszor azoknak, akiknek támogatnia kellene a gyülekezetből, a közösségből, még azt a szülőt ítélik el, hogy mert neked ilyen a gyereked. Mikor sokszor nem is tehet arról, hogy ilyen gyereke született, mondjuk fogyatékkal élő és gondozást igényel, és nagyon sokszor kiderül az, hogy hogy még nagyobb szeretetre, türelemre van szüksége, és nem pedig megvetésre. És azt mondta Nick, hogy ameddig azon gondolkodtam, hogy mennyi minden hiányzik az életemből, addig nem akartam élni. De utána azt mondtam, Istenem, mindaz, amiben rendelkezem, te egészíts ki és használj. És ma milliókat ér el az ő történetével. A legnagyobb probléma az, hogy nem értékelnek, nincs sikerélményem, és a másik, hogy kiközösítenek, mert másképp gondolkodom. De egy cégnek szükség van másképp gondolkodó emberekre. Ezeket úgy hívja ma a coaching szakirodalom, hogy dobozon kívüli gondolkodás. Amíg a dobozon belül akarom a problémát kezelni, addig nem veszek észre olyan lehetőségeket, ami amúgy megoldás lenne, csak már a dobozon kívül van. És akiben nincs meg ez az adottság, annak az kell, hogy minden kiszámítható legyen, 3-tól 5-ig mit fogok tenni. Az ilyen munkavállaló, amikor bekerül a munkavállalói piacra, akkor azt mondja, hogy mondják meg nekem, hogy mik a feladataim, de azt nem mondják meg, hogy hogyan kell megcsinálnom. Engedjenek kísérletezni, és lehet, hogy olyan módot is kitalál, amit senki más eddig nem csinált, és a cég meg azt fogja mondani, hogy az a leggyorsabb megoldás.
1: Köszönöm a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
4: Most következik. Reggeli kávé mellé. Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
5: Egy vidám áldott napot kívánok mindenkinek. Ma reggel Hóseás próféta könyvének a 6. részéből a 3. verset olvasom föl. Akkor megismerjük, ha továbbra is törekszünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. A Biblia érthetően kimondja, hogy különböző szinteket vettünk Isten beszédének a kijelentéseiből. Némely kereszténynek belátása van Isten beszédében, másoknak magasabb kijelentései vannak. És igazából a két csoport között az a különbség, hogy a miket cselekszünk azzal, amit megértettünk. Például néhány keresztény hiszi azt, hogy Isten megáldja őket, ami egy nagyon jó dolog. Úgy hiszik, hogy Isten áldásai akkor jönnek be az életükben, amikor odaszánják magukat Isten beszédének, és minden hitetlenséget kiűznek, száműznek az életükből. Mások ugyanakkor az igazságnak egy mélyebb kijelentését vették. Például hiszik azt, hogy Isten nem csak kész arra, hogy megáldja őket, hanem már meg is áldotta őket. Mindössze annyit kell tenniük, hogy Krisztus elvégzett munkáiban járnak. Igazából nagyon-nagyon jó dolog ez a kései igazság, mégis van egy magasabb kijelentés, ahol a tény az, hogy Istennek nem kell, hogy megáldjon minket, mert áldottnak születtünk. Tehát az én megáldásom, az áldottságom nem azon múlik, hogy Isten meg akar-e áldani vagy nem. Azért, mert új teremtés vagyok, és az új teremtésnek, az új természetnek a része az, hogy áldott vagyok Krisztus Jézusban. Tehát van még több Isten beszédében, aminek az ismeretével előrébb tudunk jutni. Van még több kijelentés Isten beszédében annál, mint amibe eddig eljutottunk. Ezért mondja a Hóseás 6.3, hogy megismerjük, ha továbbra is törekszünk megismerni az Urat. Tehát bátorítalak arra ma reggel, hogy ismerd meg Isten beszédét. Növeld azt a szótárat, azt az ismeretet, amit Isten beszédéből szerezhetsz, és állj meg szilárdan azokban, amit megértettél, és tegyél a szerint, engedelmeskedj annak, amit megértettél. És ezen keresztül Isten szelleme egyre mélyebb igazságokat jelent ki neked, ahogy Isten szellemével együtt jársz, egyre gazdagabb kijelentéseket fogadni neked, és ezzel a te tapasztalatod is egyre mélyebb lesz, egyre szélesebb lesz Isten királyságából. Tehát nyisd meg a szívedet, és tanulj meg többet befogadni, még többet, mint amit eddig tapasztaltál. Isten többet akar neked adni ma is, mint amit el tudsz képzelni. Most elmondok egy imát, hogyha szeretnéd, akkor mondd velem. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy megnyitottad a szívemnek a szemeit, hogy a betűk fölött belelássak a te beszédednek az igazságába. Köszönöm, hogy ahogy tanulmányozom és gondolkodom a te beszédeden, a mai napon is, akkor mélyebb kijelentéseket, igazságokat vehetek, amik segítenek abban, hogy egyre jobban megismerjelek, egyre mélyebben megismerjelek téged, és téged szolgáljalak Jézus nevében. Amen.
4: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé. Reggeli Kávé Mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Look at your neighbor and say, neighbor, tweet that. I'll give you 2 minutes to get on Twitter and tweet it and say they praising God in Chicago, Illinois.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sanz műsorán.
4: 81. Zsoltár. Az éneklőmesternek a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek. Újjongjatok a Jákob Istenének. Dalt zengjetek, dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt új holdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert elvégzett dolog ez Izraelnél, a Jákob Istenének rendelése ez. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, amikor kijött Egyiptom földje ellen. Nyelvet hallottam ott, amit nem is tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged. Meghallgattalak téged a mennydörgés rejtekében. Megpróbáltalak téged a versengések vizénél. Hallgass, én népem! Hadd tegyek bizonyságot ellened, ó Izrael, ha te meghallgatnál engem. Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt ne hajolj meg. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Nyisd szét a te szád, és én betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szavamra, és Izrael nem engedelmeskedett nekem. Ott hagytam azért őt szívük keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna rám, és Izrael az én utaimon járna. Igen, akkor megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám a kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének neki, és örökké való volna az ő idejük. És ő megelégeíteni őt javabúzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be.
1: A 81. Zsoltár hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: dolog.
1: Úgy hiszik, hogy Isten áldásai akkor jönnek be az életükben, amikor odaszánják magukat Isten beszédének, és minden hitetlenséget kiűznek, száműznek az életükből. Mások ugyanakkor az igazságnak egy mélyebb kijelentését vették. Például hiszik azt, hogy Isten nem csak kész arra, hogy megáldja őket, hanem már meg is áldotta őket. Mindössze annyit kell tenniük, hogy Krisztus elvégzett munkáiban járnak. Igazából nagyon-nagyon jó dolog ez a kései igazság, mégis van egy magasabb kijelentés, ahol a tény az, hogy Istennek nem kell, hogy megáldjon minket, mert áldottnak születtünk. Tehát az én megáldásom, az áldottságom nem azon múlik, hogy Isten meg akar-e áldani vagy nem. Azért, mert új teremtés vagyok, és az új teremtésnek, az új természetnek a része az, hogy áldott vagyok Krisztus Jézusban. Tehát van még több Isten beszédében, aminek az ismeretével előrébb tudunk jutni. Van még több kijelentés Isten beszédében annál, mint amiben eddig eljutottunk. Ezért mondja a Hóseás 6.3, hogy megismerjük, ha továbbra is törekszünk megismerni az Urat. Tehát bátorítalak arra ma reggel, hogy ismerd meg Isten beszédét. Növeld azt a szótárat, azt az ismeretet, amit Isten beszédéből szerezhetsz, és állj meg szilárdan azokban, amit megértettél, és tegyél a szerint, engedelmeskedj annak, amit megértettél. És ezen keresztül Isten szelleme egyre mélyebb igazságokat jelent ki neked, ahogy Isten szellemével együtt jársz, egyre gazdagabb kijelentéseket fogadni neked, és ezzel a te tapasztalatod is egyre mélyebb lesz, egyre szélesebb lesz Isten királyságából. Tehát nyisd meg a szívedet, és tanulj meg többet befogadni, még többet, mint amit eddig tapasztaltál. Isten többet akar neked adni ma is, mint amit el tudsz képzelni. Most elmondok egy imát, hogyha szeretnéd, akkor mondd velem. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy megnyitottad a szívemnek a szemeit, hogy a betűk fölött belelássak a te beszédednek az igazságába. Köszönöm, hogy ahogy tanulmányozom és gondolkodom a te beszédeden a mai napon is, akkor mélyebb kijelentéseket, igazságokat vehetek, amik segítenek abban, hogy egyre jobban megismerjelek, egyre mélyebben megismerjelek téged, és téged szolgáljalak Jézus nevében. Amen.
2: Ez volt a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
2: Egy kis üzenet neked.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Egy vidám áldott napot kívánok mindenkinek. Ma reggel Húsiás próféta könyvének a 6. részéből a 3. verset olvasom föl. Akkor megismerjük, ha továbbra is törekszünk megismerni az Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. A Biblia érthetően kimondja, hogy különböző szinteket vettünk Isten beszédének a kijelentéseiből. Némely kereszténynek belátása van Isten beszédébe, másoknak magasabb kijelentései vannak. És igazából a két csoport között az a különbség, hogy a miket cselekszünk azzal, amit megértettünk. Például néhány keresztény hiszi azt, hogy Isten megáldja őket, ami egy nagyon jó

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 82. Zsoltár, a Száv Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, és ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétben járnak. A fölnek minden fundamentuma inog. Én mondtam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mind a mellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármelyik főember. Ó Isten, kelj föl, és ítéld meg a földet, mert neked jutnak örökségül minden népe.
4: A 82. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 83. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten, ne vesztegelj, ne hallgass és ne nyugodjál. Mert ime háborognak ellenségeid, és gyűlölőid fejüket emelik. Néped ellen álnok tanácsot gondolnak, és védenceid ellen terveket szőnek. Ezt mondják, gyertek, veszítsük el őket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többé Izrael nevét. Mert tanácskoztak együtt, egy szívvel, és szövetséget kötöttek ellened. Az edomiták és izmaeliták sátrai, a moábiták és hagarénusok, a gebaliták, ammoniták és amalekiták, a filiszteusok Tirusz lakosaival együtt. Az asszíri szövetkezett velük. Segítőjévé lettek a Lót fiainak. Úgy bánj velük, mint Midiánnal, mint Siserával, mint Jábinnal a Kison patakjánál, akik elvesztek Endornál, és a föld szemetjévé lettek. Tedd őket és fejedelmüket olyanokká, mint Orebet, és mint Zéjebet, Zebahot és Szalmunát, minden fölkentjükkel, akik ezt mondták, foglaljuk el magunknak az Isten hajlékait. Én Istenem, tedd őket olyanokká, amilyen a porfelhő, és amilyen a polyva a szél előtt, olyanokká, mint a tűz, amely meggyújtja az erdőt, és mint a láng, amely elégeti a hegyeket is. Így kergesd őket a te szélvészeddel, Uram, és forgószeleddel így rettensd meg őket. Töltsd el orcájukat gyalázattal, hogy keressék, Uram, a te nevedet. Szégyenüljenek meg, és rémüljenek el örökké, és piruljanak, és pusztuljanak, hogy megtudják, hogy te, akinek neve Jehova, egy magad vagy felséges Isten az egész földön.
4: A 83. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanz műsorán.
3: 84. Zsoltár. Az éneklőmesternek, kóráfiainak zsoltára. Mi szerelmesek a te hajlékaid seregeknek, Ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után. Szívem és testem újjonganak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezze, a te oltáraidnál, ó, seregeknek, Ura! Én királyom, és én Istenem. Boldogok, akik laknak a te házadban, és dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid a szívébe vannak. Átmenve a síralom völgyén, áldás forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, amíg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgass meg az én könyörgésemet, hallgass meg Jákobnak Istene, mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te fölkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, mint ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, mint lakni a gonosz sátrában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek, Ura, boldog ember az, aki bízik te benne.
4: A 84. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Zsanz.
2: My name is Cliff.
3: Cliffnek hívnak.
2: You know, when I sit there and listen,
3: tudjátok, amikor ott ültem,
2: I get really tired.
3: És hallgattam,
2: when I stand here,
3: elfáradtam, vagy elfáradok,
2: I start tired and I gradually wake up.
3: Akkor fáradtan kezdem, és egyre jobban felélénkülök.
2: So, today I will remember what it's like to sit there and listen.
3: De ma megemlékezem arról, hogy milyen ott ülni és hallgatni.
2: It can be tiring to concentrate.
3: Fárasztó lehet koncentrálni.
2: And I'll be sensitive to that, okay?
3: És érzékeny leszek erre, megértő leszek.
2: Okay, so we've prayed for impartation.
3: Imádkoztunk átadásért.
2: And so what you should expect from an impartation for inner healing.
3: Amit várnod kell a belső gyógyulással kapcsolatos átadástól.
2: So you can, watch this growing in you or ask the Lord to enhance it.
3: Az az, hogy megtapasztald magadba ennek a növekedését, és kérd az Urat, hogy erősítsd
2: benne. So first thing is a father or mother heart.
3: Az első dolog az, hogy egy atyai vagy anyai
2: obviously
3: szív.
2: Obviously that depends whether you're a man or a woman.
3: Természetesen ez attól függ, hogy férfi vagy nő vagy.
2: But you will notice this will grow in you.
3: De vedd észre azt, hogy ez növekszik majd benned.
2: Expect to have a sensitivity towards people.
3: Várd azt, hogy kialakul benned egy érzékenység az emberek felé.
2: A sensitivity about their needs and their wounds.
3: A szükségeikkel és a sérüléseikkel kapcsolatos
2: what you must develop is a non-condemning approach.
3: És ki kell fejleszteni magadba egy olyan hozzáállást, ami nem vádolja az embereket.
2: In inner healing, we are asking people to open their hearts to us.
3: A belső gyógyulásért való szolgálat közben arra kérjük az embereket, hogy nyissák meg a szíveiket.
2: And to expose their wounds.
3: És hozzák fel színre a sérüléseket.
2: And they can only do this in an atmosphere where they do not feel judged or condemned.
3: És csak egy olyan légkörben tudják megtenni, amikor nem érzik vádolva vagy kárhoztatva magukat.
2: But at the same time, we must be willing to deal with sin.
3: Egyidejűleg készeknek kell lennünk arra,
2: and we must learn to confront people about their sin, but with sensitivity.
3: És érzékenyen bár, de kell, hogy szembesítsük az embereket a bűneikkel.
2: When people talk about their sins,
3: amikor az emberek beszélnek a bűneikről,
2: and maybe it's something that I've never had in my life.
3: Lehet ez valami olyan bűn, amit én soha nem tapasztaltam.
2: I always say to the Lord in my heart quietly.
3: Mindig azt mondom halkan a szívemben az Úrnak.
2: Lord, I thank you that you have protected me from this.
3: Hálát adok neked, Uram, azért, hogy megőriztél engem ettől.
2: But without the grace of God, I could be just like that.
3: Mert egyébként Isten kegyelme nélkül én ugyanazt tettem.
2: And maybe in some areas I know I was even worse than this, but the Lord has set me free.
3: Lehettek olyan területek, amikben pedig én még rosszabb helyzetben voltam, mint az, akifelé szolgálok, és az Úr megszabadított engem is ebből.
2: Also expect the anointing to grow.
3: Szintén várjátok azt, hogy
2: twice the Lord has said to me that I'm going to increase the anointing of both of you.
3: Kétszer is mondta az Úr nekem, hogy ez a kenet most rátok fog jönni.
2: And we immediately experienced that.
3: És ezt azonnal megtapasztaltuk.
2: There was only one problem with being more sensitive.
3: Probléma van, ami
2: when I was praying for people,
3: ami az érzékenységgel kapcsolatos, amikor imádkoztam az embereket.
2: I began to realize, hey, I've got that in me.
3: Elkezdtem észrevenni azt, hogy észrevettem azt, hogy én bennem
2: and
3: is hasonló
2: probléma van. And so I had to be willing to ask for ministry from other people.
3: Ebben a helyzetben késznek kell lennem arra, hogy kérjek segítséget más emberektől, hogy segítsenek ebből megszabadulni.
2: Okay, so don't be surprised
3: if
2: you suddenly
3: akkor,
2: begin to feel more of your own neediness.
3: hirtelen egy nagyobb mértékben átélitek a saját szükségeteket
2: arra, that comes with the increased sensitivity.
3: Hogy szükségetek van hasonló szolgálatra, és ez is a nagyobb érzékenységből fakad.
2: Okay, then some things that Maria shared at the beginning, but I want to repeat them because they are so important.
3: Lesznek dolgok, amiket Maria már említett az elején, de én most megismételném ezeket, mert annyira nagyon fontosaknak tartom őket.
2: You do not share other people's secrets with around.
3: Soha ne oszd meg, ne mondd el más emberek titkait a környezeteddel, más emberekkel.
2: Once you do that, then nobody will come to you for ministry.
3: Mert hogyha ezt egyszer megteszed, soha nem fog többé hozzád fordulni senki segítségért, szolgálatért.
2: Okay. I've already said, don't condemn people.
3: Mondtam már az imént, hogy soha ne vádoljátok, ne kárhoztassátok az embereket.
2: When you come across a wound when you're ministering to people,
3: amikor átjuttok egy sérülésnek a megoldásán,
2: once you've uncovered a wound,
3: akkor el kell fedezni ezt a sérülést.
2: You must deal with it. You must pray into it.
3: Neked kell imádkoznod azért.
2: If you go to a doctor with a cut arm,
3: hogyha elmész az orvoshoz egy meccet sérüléssel a karodon,
2: that's nasty.
3: És azt mondja, hogy hú, hát ez elég
2: rosszul. I'm sure that's very painful.
3: Biztos vagyok benne, hogy ez nagyon fáj.
2: But I'm just closing up for the day.
3: De csak.
2: And it's Friday. So come back on Monday.
3: Gyere vissza majd hétfőn.
2: And I will clean your wound and I will give you something for the pain.
3: Akkor majd kitisztítom a sebedet és adok valami fájdalomcsillapítót.
2: You would look for another doctor, I'm sure.
3: Akkor biztos vagyok benne, hogy egy másik orvos felé.
2: It is very unfair to uncover people's wounds and not to pour in God's healing balm.
3: Nagyon tisztességtelen dolog az, hogy felszínre hozatod az emberekkel a sérüléseiket, sebeiket, és aztán nem kezeled azokat. És nem imádkozol.
2: Always be led by the Holy Spirit.
3: Mindig a Szent Szellem vezetése.
2: Do not rely on your own experience and your own intelligence.
3: A saját intelligenciátokra, értelmetekre vagy tapasztalataitokra.
2: For spiritual work you need the Holy Spirit.
3: Szellemi munkában a Szent Szellemre van szükségetek.
2: And when you finish your ministry to the person,
3: és amikor befejezed az adott személy felé való szolgálatodat,
2: cut the soul ties between yourself and the person.
3: Akkor vágd el a lelki kötelékeket, ami köztem.
2: Now it is true that people that we've ministered to, we have a special relationship with them after that.
3: Mert a szolgálat végén azokkal az emberekkel, akik felé szolgáltunk, egy speciális kapcsolat alakult ki.
2: There are soul ties.
3: Vannak köztünk kialakultak lelki kötelékek, akikkel testvérek vagyunk az Úrban.
2: The negative soul ties,
3: de mindig el kell válnunk a negatív lelki kötelékeket
2: between us and the person that we've ministered to,
3: köztünk és a között a személy között,
2: and we bless the positive ties.
3: És meg kell áldanunk a pozitív lelki kötődéseket.
2: Quite honestly, I don't want to spend the next 2 or 3 months remembering all the things you've shared with me.
3: Nem szeretném a következő 2-3 hónapot azzal tölteni, hogy mindazokon a dolgokon gondolkodom, amiket megosztottatok velem.
2: And you don't want me to be thinking about you.
3: Akik,
2: in that way. No.
3: Felé
2: so,
3: az elmúlt időszakot
2: szolgáltam. So this is fair to everybody.
3: Tehát nem kell senkinek sem.
2: It is not a rejection of people.
3: Úgy gondolom, hogy mindenki számára ez a megfelelő hozzáállás.
2: It is to make sure that we have
3: jelenti,
2: healthy connections.
3: Hanem csak biztosaknak kell lenni abban, hogy egészséges kapcsolatok legyenek közöttünk.
2: Sorry? Yes. And when we the notes we make, we burn them. When we have people, the people we pray for, often they want to take the notes home because they want to look up the scriptures and think, that's fine. But anything we have got about you, we burn.
3: Van, hogy
2: and
3: az
2: you
3: emberek
2: see it burning,
3: vinni a
2: and this is a wonderful release. It's a wonderful end of everything.
3: Meg, imádkozhassanak felette, de azokat a jegyzeteket, amiket például a bűneikről vagy korábbi élet dolgaikról csináltak, és a mi példányunk, azt mi mindig el szoktuk égetni ott az ő jelenlétükben.
2: This is thirsty work talking.
3: A beszéd az egy olyan munka, ami szomjas.
2: Okay, so we want to talk about healing of the memories this morning.
3: szeretnénk beszélni ma reggel az emlékeknek a gyógyulásáról, gyógyításáról, a szívünkben lévő mély sebeknek a gyógyulásáról, gyógyításáról.
2: And so while I'm speaking, if the Holy Spirit reminds you,
3: miközben beszélek, a Szent Szellem emlékeztethet téged arra,
2: of a painful thing that happened to you,
3: egy olyan fájdalmas dologra,
2: yeah,
3: mi veled történt.
2: Just write it down.
3: Ha ez így történik, akkor csak írd
2: so
3: ezt
2: that you don't think about it all the time, but you can still listen to me.
3: Nem kell ezen gondolkodnod közben végig, hanem figyelj rám inkább.
2: But we will pray for healing in that area at the end here.
3: De a végén fogunk imádkozni a gyógyulásért, ennek a területnek a gyógyulásáért.
2: Now, inner healing does not deny that that we all have a fallen nature, yeah, which the Bible calls the flesh.
3: A belső gyógyulás az nem hagyja figyelmen kívül azt, hogy bukott természetünk van és hogy testben élünk.
2: But when all the freedoms come from the inner healing and all of the healings come from the inner healing.
3: De amikor eljön mindaz a gyógyulás és mindaz a fizikai változás, amit a belső gyógyulás eredményez,
2: we can really experience victory over the flesh life.
3: Akkor valóban győzelmet tapasztalhatunk meg a testi életünkben is.
2: But if we have not had this healing,
3: de hogyha nem történik meg ez a gyógyulás az életünkben,
2: often we struggle,
3: akkor gyakran küzdködünk.
2: We do all the biblical things to have victory over the flesh.
3: Megteszünk mindenféle bibliai dolgot annak érdekében, hogy győztesek tudjunk lenni a testfelett.
2: And yet sometimes that is not enough.
3: És időnként ez sajnos mégsem elég.
2: Why do we sometimes react in a way that we don't want to do?
3: Miért van az, hogy néha olyan módon reagálunk, ahogyan nem kellene tennünk?
2: Sometimes we react in a way that we shock ourselves with the power of our emotions.
3: Néha úgy reagálunk, hogy sokkol bennünket az érzelmeinknek.
2: Suddenly anger or fear or hatred rise up in us.
3: Hirtelen félelem vagy harag vagy indulat.
2: The desire to have revenge on somebody.
3: Valami gyűlöletet vált ki bennünk valaki felé.
2: How can I have feelings like that? I'm a Christian.
3: És akkor megijedünk ettől, hogy lehetnek bennem ilyen érzelmek, mikor keresztény vagyok.
2: Some Christians, it seems, never experience the joy and the peace and the self-control that Jesus offers us.
3: Néhány keresztény soha nem tapasztalja meg azt a belső önkontrollt, lelki békességet és nyugalmat, amit Jézus
2: ajánl nekünk. Some people are aware that they have deep wounds in their hearts.
3: Néhány ember tudja, hogy vannak mély sérülések, sebek a szívében.
2: And however much they pray, however much they read their Bible,
3: és bármilyen sokat imádkoznak és bármilyen sokat olvassák a Bibliát,
2: they never seem to be free from pain.
3: Úgy tűnik, hogy mégsem tudnak megszabadulni ennek a fájdalmától.
2: Everything that we experience in life,
3: minden dolog, amit az életben tapasztalunk,
2: is recorded in our memory banks, in our minds.
3: Az elménkben elraktározódik a memóriában.
2: Often we're not aware of this.
3: Gyakran nem is vagyunk ennek a tudatában.
2: Often even things that we have forgotten,
3: még olyan dolgok is, amikről már elfeledkeztünk, elfelejtettünk, azok mégis ott vannak.
2: Ready to be pulled out and looked at.
3: Készen vannak arra, hogy újra felszínre törjenek és megjelenjenek.
2: And as I say, often we are not consciously aware of what is down deep within us.
3: Ahogyan mondtam, néha nem is vagyunk tudatosan tisztában azzal, ami mélyen az elménkben benne van.
2: But all the time our minds are working.
3: De az elménk állandóan működik.
2: Not only in the conscious,
3: nem csak a tudatos értelemben,
2: but also in the subconscious, just below the conscious,
3: hanem a tudat alatti értelemben, a tudat alatti
2: level, and then often things that are in just below the conscious, in the subconscious, they come up into the conscious and then disappear again.
3: És gyakran dolgok, amik a tudatos és a tudatalatti határán vannak, azok néha bevillanak.
2: And we have an even deeper level of the unconscious mind.
3: És vannak az elmének, a tudatalatti részének mélyebb szintje is.
2: And in the unconscious mind we're not usually aware of anything that goes on there.
3: és a tudatalatti részében az elménknek, ami zajlik, az
2: But have you ever experienced this?
3: De amikor
2: megkapasztod ezt,
3: például, hogy valaki kérdez,
2: and you think, I know the answer to this, but I can't remember it.
3: Van úgy, hogy érzed azt, tudod azt, hogy tudod erre a választ, de nem emlékszel.
2: And then you stop thinking about it.
3: Aztán abba hagyod el.
2: And half an hour later,
3: abba hagyod,
2: suddenly, bingo,
3: és egy fél órával később,
2: the answer comes.
3: Beugrik az elmébe a válasz.
2: Yeah? And that's because something has happened and you're reaching into your unconscious mind, into those memory banks, and your brain pulls it out.
3: Mert van olyan, hogy te rögtön nem vagy képes felszínre hozni a tudatalattidból ezt az adott dolgot, de az agyad aztán közben tovább dolgozik rajta, és egyszer csak előkapja a memóriatárolókból ezt a információt.
2: When we have had a traumatic, hurtful experience,
3: és amikor van valami sérülés okozó tapasztalatunk, ami sebet okozott bennünk, az megmarad
2: Some
3: a memóriánkban.
2: Some people, if things are so bad, they just blot out that memory.
3: Néhány embernek tele van ilyen emlékekkel a memóriája.
2: Or many years have passed and we don't think about it anymore.
3: Vagy a régmúlt éveknek a dolgai, amire már
2: People
3: nem is
2: say that time heals.
3: Azt mondják az emberek, hogy az idő gyógyít.
2: But that is not always true.
3: De ez nem mindig igaz.
2: These deep hurts stay down deep in within us.
3: Ezek a sebek mélyen megmaradnak bennünk.
2: This is especially true of when we experience things as children.
3: Különösen érvényes ez akkor, amikor gyermekekként élünk át ilyen dolgokat.
2: Because children are not always able to process things in a logical way.
3: Feldolgozni dolgokat egy logikus módon.
2: Children don't process and think about things in the same way as an adult does.
3: A gyerekek nem tudnak feldolgozni dolgokat olyan módon, ahogy a felnőttek azt meg tudják tenni.
2: And so often they interpret a situation in a completely different way.
3: És emiatt sokszor egész másképp interpretálnak helyzeteket,
2: and
3: mint
2: often
3: a felnőttek.
2: The things are so hurtful that they push them away, or rather push them down inside themselves.
3: És a dolgokat, amik negatív érzelmeket váltanak ki belőlük, mélyen elnyomják magukban.
2: And sometimes people aren't even aware that these memories are inside of them, apart from sometimes dreams or flashbacks come.
3: Időnként az emberek nincsenek is tisztában azzal, hogy ezek az emlékek még mindig megvannak bennük. Előfordul az, hogy álmokban, vagy egy-egy ilyen villanásszerű helyzetben előjönnek ezek a dolgok újra.
2: Who was sexually abused by her grandfather.
3: Van egy barátom, vagy volt egy barátom, akit szexuálisan zaklatott a nagyapja.
2: And not only that, the grandfather shared her with his friends.
3: És nem csak a nagyapja, hanem még a barátai is.
2: And as she grew up, she knew that she had problems, especially she didn't feel easy being in a room alone with a man.
3: És ez egy hölgy volt, és csak azt tapasztalta, hogy felnőtt, hogy nem tudja elviselni azt a helyzetet, amikor egy helyiségben kettesben van egy férfival.
2: Late 30s, early 40s, when she started having flashbacks.
3: A 30-as éveinek a végén, 40-es évei elején járt akkor, amikor kezdtek bevillanni ilyen képek. Elkezdett ilyen különös képeket látni.
2: And as she prayed about them, the Lord slowly revealed to her and brought back to her memory what she'd experienced as a child.
3: Amiket gyermekként átélt.
2: And then she was able to ask for prayer and ministry.
3: És ilyen módon képessé vált arra, hogy szolgálatot és imád kérni.
2: Hallelujah. Praise God. He brought healing into her life.
3: Az Úr gyógyulást hozott az ő életébe.
2: But this was forgotten and pushed down for 30 years.
3: De ő ezeket a dolgokat 30 évig elnyomta magában.
2: But all the time it was there deep inside of her.
3: De mélyen ez közben végig ott
2: recent
3: volt
2: research into brain functioning.
3: A kutatásokat végeztek az agy működéssel kapcsolatban.
2: concerning traumatic experiences has revealed the existence of emotional memory.
3: És az érzelmekkel kapcsolatos memória.
2: In the history of psychology,
3: a pszichológia történetében
2: there have been a lots of theories.
3: Sok teória volt.
2: But it's very difficult to prove what goes on inside the brain.
3: De nagyon nehéz azt bebizonyítani, hogy mi történik az agyon.
2: But now doctors have modern methods that they can actually test and see the ideas the pictures they have about what happens inside the brain to see if it is true or not.
3: De most már vannak az orvostudománynak olyan modern eszközei, amelyekkel meg tudják azt határozni, hogy milyen folyamatok mennek végbe az agyban.
2: So is there is this emotional memory or traumatic memory?
3: És kiderült, hogy ezek az érzelmi memória vagy a
2: the memories
3: emlékek, ahogyan ezeket elraktározza
2: az agy.
3: Ezek természetesen erős negatív érzelmeket váltanak ki.
2: And the other thing they discovered about this
3: és mindaz, amit ezzel kapcsolatban fel tudtak
2: is
3: fedezni,
2: that the emotional
3: volt,
2: memory is always searching for danger.
3: Mindig, keresi a veszélyt.
2: It's always afraid of a repeat of the circumstances that caused the original memory and the original
3: és
2: hurt.
3: És mindig félelmet eredményeznek azok a körülmények, amik az eredendő sérülést okozták.
2: But this emotional memory is not very precise.
3: Ez az érzelmi memória azonban nem túlságosan precíz.
2: These are memories held in picture form.
3: Ezek a memóriák, ezek gyakran képek alakjában rakózódnak.
2: So the this memory can recognize things that are even slightly similar to the original incident.
3: És ez a memória, ez csak úgy nagy vonalakban képes felismerni azokat a helyzeteket vagy
2: dolgokat. And this emotional memory says danger, danger, danger.
3: És ez az érzelmi memória azt mondja ilyenkor, hogy veszély, veszély, veszély.
2: And when this happens, then we experience the original emotions that we experienced when that incident happened.
3: Akkor átéljük azt az érzelmi állapotot, amit az a bizonyos eset eredményezett bennünk.
2: Because within that memory,
3: mert abban az emlékben,
2: all the original emotion, negative emotions that we experienced at that time.
3: Mindaz az eredeti negatív érzelem benne van, amit annak idején éreztünk.
2: As I said, I've been working in healing of the memories since the 1970s.
3: Ahogyan mondtam, az érzelmi memóriának a gyógyításával már a 70-es évek óta foglalkozom.
2: And this is how I saw the memories as working.
3: És így az évek folyamán láttam, hogy hogyan működnek ezek az emlékek.
2: But it's very good to have the confirmation that this is now scientifically proved.
3: De nagyon jó azt látni, hogy ezek a tapasztalatok, amiket itt szereztem,
2: so the experts say that the emotional memory works very, very fast.
3: Megerősítik. Azt mondják a szakértők, hogy az érzelmi memória az nagyon-nagyon gyorsan.
2: Much faster than we can think.
3: Gyorsan kialakul, gyorsabban,
2: so
3: mint ahogy
2: although
3: gondolkodnánk.
2: We might say, hey, wait a minute, calm down, Cliff.
3: Tehát mondhatnánk azt, hogy
2: you're an adult now.
3: Várj egy kicsit, Cliff.
2: You can deal with this in a calm way.
3: Nyugodtan kéne kezelned ezt a
2: dolgot. This emotional memory reacts much faster than we can think and stop it.
3: De ez az érzelmi memória sokkal gyorsabban működik annál sem, hogy mi magunk le tudnánk lassítani, vagy le tudnánk állítani akaratlanosan.
2: So a cognitive mind cannot work fast enough to stop the negative reaction.
3: Ahhoz, hogy leállítsa ezt a negatív reakciót.
2: Which comes from the wounds deep within us.
3: Amelyek a bennünk lévő mély sebekből fakadnak, de
2: we are not victims of our memories.
3: Mi nem vagyunk
2: And we are not victims of emotional memory.
3: És nem vagyunk az érzelmi emlékeink, érzelmi memóriánknak sem az
2: áldozatai. Because when God heals the memories,
3: mert amikor Isten meggyógyítja az emlékeinket,
2: we do not have, we no longer have the negative emotions within that memory to react in this way.
3: Akkor már nincsenek bennünk azok a negatív érzelmek, amik ahhoz a memóriához kapcsolódnak, és nem tudnak azok ilyen módon
2: Psalm 61
3: reagálni. A Zsoltárok 61
2: says that the Lord binds up,
3: azt mondja,
2: the Lord heals,
3: hogy az Úr gyógyít,
2: the brokenhearted,
3: a megtört szív, meggyógyítja,
2: those who have emotional wounds and pain,
3: azoknak, akiknek érzelmi sérülésük és fájdalmaik vannak,
2: he gives them the oil of gladness instead of mourning,
3: azoknak az öröm olaját adja.
2: Let me say that again. He gives the oil of gladness instead of mourning.
3: Ő az öröm olaját adja a bánat, a szomorúságot.
2: This means he changes the negative emotions into positive emotions.
3: Ez azt jelenti, hogy Isten a negatív érzelmeket képes pozitív érzelmekké változtatni.
2: I'm sorry, I shouldn't have said Psalm 61. I should have said Isaiah 61.
3: Bocsánat, eltévesztettem az ige helyet. Az Ézsaiás 61-re yeah. van szó, nem
2: okay,
3: a
2: I'm sorry to confuse you.
3: Elnézést.
2: Isaiah 61. Read Isaiah 61. Let it speak to your heart.
3: Az Ézsaiás 61-et, és engedjétek, hogy szóljon a szívetekhez.
2: Yeah. Psalm 147:3.
3: Zsoltárok
2: says that the Lord heals the brokenhearted,
3: azt mondja, hogy az Úr meggyógyítja a megtört szívüket,
2: and binds up their wounds,
3: és bekötözi az ő sebeiket.
2: So how do we know which memories to pray for?
3: Honnan tudjuk, hogy melyik emlékekért kell imádkoznunk?
2: If the person is not always aware of the memories,
3: hogyha a személy nincs is mindig tisztában ezekkel az emlékekkel,
2: if the person has forgotten what happened,
3: hogyha ez a személy elfelejtette, ami vele történt,
2: at least on their conscious level,
3: vagy legalábbis a tudatos,
2: how do we know how to pray for them?
3: Az elméjének a tudatos szintjén, akkor hogy tudunk imádkozni érte?
2: Because we can know because we have prayed at the beginning.
3: Ezt onnan fogjuk tudni, hogy amikor imádkozunk,
2: that the Holy Spirit will give us His insights.
3: A Szent Szellem meg fogja adni.
2: And the Holy Spirit will remind the counselor of anything he needs to share with us.
3: És a Szent Szellem fogja emlékeztetni azt a személyt, aki felé szolgálunk, mind arra, ami benne.
2: Because the Holy Spirit knows what is affecting the person.
3: Mert a Szent Szellem tudja azt, hogy mi van befolyással.
2: And sometimes people will share something with us and say, "Hey, I haven't remembered that. I haven't thought about that for years."
3: És sokszor az emberek, akik felé szolgálunk, azt mondják, hogy hú, hát ezről a dologról már el is felejtkeztem, már nem is
2: tudok eszembe évek óta,
3: hogy ez vagy ez történt velem. Az emberek sokszor nem is tudják, hogy mi okozta a sérülést bennük.
2: And because of shame,
3: a szégyen miatt,
2: or because of fear of rejection,
3: vagy az elutasítástól való félelem miatt,
2: or because of fear of the pain that talking about it will bring,
3: vagy attól félnek, hogy ahogyan beszélnek a dologról,
2: they just hold it in and won't speak about it.
3: Bezárkóznak és nem akarnak beszélni.
2: And often people share something with us.
3: Gyakran az emberek, mikor megosztanak velünk valamit,
2: and they say, in 20 years I haven't told anybody about this.
3: Elmondják, hogy már 20 éve nem beszéltem senkinek erről.
2: And this is part of the anointing for praying for people for inner healing.
3: És ez is része annak a kenetnek, ami a belső gyógyulásért való imádság,
2: and they trust you enough to share these shameful hidden secrets that they've hidden inside themselves.
3: És megosszák velünk azokat a sérüléseket, sebeket, azokat a történéseket, amik ilyen sebeket okoztak bennünk.
2: And the Holy Spirit is wonderful.
3: A Szent Szellem csodálatos.
2: So he can bring up these, he can remind people of things.
3: Ő képes emlékeztetni az embereket
2: in a safe way.
3: Egy biztonságos módon.
2: In a way that they can open themselves up and not be crushed.
3: Olyan módon, hogy képesek megnyitni magukat anélkül, hogy összetörnének emiatt.
2: It's also true that the counselee might remember what happened.
3: az is igaz, hogy aki felé szolgálunk, az nem
2: but
3: tud,
2: he
3: nem
2: might
3: emlékszik.
2: Not be aware that this is the cause of his negative emotions.
3: Vagy nincs tisztában azzal, hogy milyen esemény váltotta ki a negatív érzelmeket belőle.
2: So often we can get understanding by saying.
3: Gyakran úgy kell eljutnunk a
2: when did you first feel that way?
3: Hogy megkérdezzük, hogy mikor érezted először
2: magadat. When did you first begin to react in that way?
3: Mikor kezdtél először ilyen módon reagálni dolgokra?
2: What happened to you around about that time?
3: Mi történt abban az időszakban?
2: And sometimes in that way the person can bring out the truth.
3: És ilyenkor el szokta mondani időnként a
2: and the information that we need to pray for them.
3: Azokat a dolgokat, azokat az információkat, amikért kell imádkoznunk
2: vele. You know, did something hurtful happen to you?
3: Történt abban az időszakban valami sértő
2: dolog számodra? Did somebody in your family touch you in a sexual way that was inappropriate?
3: Megérintett téged valamelyik családtagod olyan módon, ami szexuális vonatkozásban nem volt megfelelő. Hogyha érzékeljük azt, hogy a Szent Szellem arra vezet, hogy valami ilyen probléma volt.
2: We need to gently give people the opportunity to share with us.
3: Akkor finoman, tapintatosan szoktuk az embereket vezetni arra az adott területre.
2: Also the Holy Spirit can show through the spiritual gifts. Through a word of knowledge or a dream or a vision,
3: a tudomány beszédével vagy álommal,
2: to bring the incident to the counselor's mind.
3: Vagy azáltal, hogy felhozza a lelki gondozott személy elméjében azokat az eseményeket.
2: When somebody comes to us, very often Maria, the day before they come, the night before they come, she has a dream that. When she shares that with the person knows what that is speaking about.
3: Nem ritkán előfordul az, hogy mielőtt jön valaki hozzánk.
2: The truth.
3: És ilyenkor el szoktam mondani időnként a.
2: And the information that we need to pray for them.
3: Azokat a dolgokat, azokat az információkat, amikért kell imádkoznunk vele.
2: You know, did something hurtful happen to you?
3: Történt abban az időszakban valami sértő dolog.
2: Did somebody in your family touch you in a sexual way that was inappropriate?
3: Megérintett téged valamelyik családtagod olyan módon, ami szexuális vonatkozásban nem volt megfelelő. Hogyha érzékeljük azt, hogy a Szent Szellem arra vezet, hogy valami ilyen probléma volt.
2: We need to gently give people the opportunity to share with us.
3: Akkor finoman, tapintatosan szoktuk az embereket vezetni arra az adott területre.
2: Also the Holy Spirit can show through the spiritual gifts.
3: A Szent Szellem
2: through a word of knowledge or a dream or a vision,
3: a tudomány beszédével vagy álommal,
2: to bring the incident to the counselor's mind.
3: Vagy azáltal, hogy felhozza a lelki gondozott személy elméjében azokat az eseményeket.
2: When somebody comes to us, very often Maria, the day before they come, the night before they come, she has a dream that. When she shares that with the person knows what that is speaking about.

0: Tapintatosan szoktuk az embereket vezetni arra az adott területre.
1: Also the Holy Spirit can show through the spiritual gifts.
0: A Szent Szellem
1: through a word of knowledge or a dream or a vision.
0: A tudomány beszédével vagy álommal.
1: To bring the incident to the counselee's mind.
0: Vagy azáltal, hogy felhozza a lelki gondozott személy elméjében azokat az eseményeket.
1: When somebody comes to us, very often Maria, the day before they come, the night before they come, she has a dream that when she shares that with the person knows what that is speaking about.
0: Nem ritkán előfordul az, hogy mielőtt jön valaki hozzánk lelki gondozásra, mielőtt megérkezne előtte éjszaka Mária álmot kap vele kapcsolatban.
1: But be very, very careful when you are talking with the counselor.
0: Akkor tudja azt az illető személy, hogy Istennek gondja van rá.
1: Do not think, aha, this sounds like what happened to that person I was counseling last month.
0: Hát ez ugyanaz a dolog, ami a másik személlyel is történt, akivel
1: én
0: hónapban szolgáltam.
1: Never come to conclusions like that.
0: De soha ne juss ilyen következtetésekre.
1: If you feel this might be right, you first of all need to ask Holy Spirit, is this correct?
0: Hogyha úgy gondolod, hogy valamit megtaláltál az illető életében, akkor elsősorban is a Szent Szellemtől kérdezd meg, hogy Szent Szellem,
1: I once went to a doctor with a pain in my arm.
0: Egyszer elmentem egy orvoshoz, mert fájt a karom.
1: He said, "Oh, we need to do a test for diabetes."
0: És ő azt mondta, hogy kell csinálnunk egy vizsgálatot cukorbetegség irányában.
1: Azt mondtam, a pain in my arm.
0: Hát a karom fáj, miért?
1: And he said, "Well, listen." He said,
0: és ő azt mondta, figyelj te.
1: One of my patients had this mystery illness.
0: Volt egy betegemnek egy ilyen különleges betegség.
1: And I sent him to all the specialists.
0: Elküldtem őt minden specialistához.
1: And they couldn't find out what was wrong with him.
0: És nem találtak semmi problémát nála.
1: And then I looked through my medical books.
0: És átnéztem az összes orvosi könyvemet.
1: And I realized that he had a special type of diabetes.
0: És azt találtam, hogy egy különleges fajta cukorbetegsége volt.
1: That is very rare.
0: Ami nagyon ritka.
1: And when they tested him,
0: és amikor erre megvizsgálták,
1: it showed that I was right.
0: Akkor az eredmény született, hogy igaz.
1: Now I test everybody for diabetes.
0: Azóta mindenkit vizsgálok cukorbetegség irányában.
1: You see, he was a bit strange, my doctor.
0: Egy kicsit különös figura volt az én orvosom.
1: I could tell you some things about my doctor.
0: Tudnék mondani néhány dolgot róla nektek, mesélni egy kicsit.
1: This was when I lived in England, yeah.
0: Ez akkor volt, amikor Angliában éltem.
1: I'm not speaking about Croatian doctors.
0: Nem a horvát doktorokról beszélek, meg nem is a magyarokról.
1: But we mustn't do that.
0: De nem így kell hozzáállnunk a dolgokhoz.
1: Okay, and so. In anything that comes from a spiritual gift,
0: bármi olyan dolog, ami egy szellemi ajándékon keresztül,
1: word of knowledge,
0: tudománybeszéde,
1: discerning of spirits,
0: szellemek megkülönböztetése,
1: you know, you feel sure there is this spirit that needs to be dealt with,
0: biztosnak kellened abban, hogy melyik azok a szellemek,
1: I do not have confidence.
0: Ezekkel mindig figyelnünk kell.
1: I have complete confidence in the Holy Spirit.
0: És teljes felelősséggel kell.
1: I do not have 100% confidence in myself for listening to the Holy Spirit.
0: Az a magam felelőssége, hogy hallgassak a Szent Szellemre, hogy figyeljek rá.
1: I've got quite a bit. Say 80%. I think at least I can get it right. Yeah.
0: De saját magam nem tudok biztos.
1: But I 100%.
0: De 100%-osan. Az én felelősségem
1: test
0: az, hogy odafigyeljek
1: I'm receiving
0: Szent Szellemre,
1: from the Holy Spirit.
0: És hogy megerősítést kérjek tőle arra vonatkozóan,
1: and
0: amit érzek,
1: so
0: hogy mond nekem.
1: To ask a few questions,
0: és ez nem annyira nehéz néhány kérdést feltenni,
1: and to get confirmation that this is true.
0: Ami megerősíti azt, hogy az adott dolog valóban úgy van, ahogy
1: gondoltam. And then so that you get confirmation,
0: hogy megerősítést kapjál.
1: Usually confirmation is there.
0: Általában a megerősítés az megérkezik.
1: Occasionally we need to say, okay, I really feel that the Holy Spirit is saying this, let me pray in this way.
0: Néha persze olyan is van, hogy azt mondjuk, hogy úgy érzem, hogy a Szent Szellem

0: But we need to do our best to test everything.
1: De mindent meg kell tenni azért, hogy
0: have you ever been involved in this area of the occult?
1: Megkérdezhetjük, hogy voltál valaha érintett ilyen vagy olyan okkult dologban. Mert úgy érzem, hogy ez a szellem van kapcsolatban. És szinte majdnem mindig megkapjuk a megerősítő választ.
0: And in that way, in fact, we learn to have more confidence in our ability to hear the Holy Spirit.
1: És ilyen módon megerősítést kapunk abban a vonatkozásban is, hogy jól halljuk a Szent Szellemnek a vezetését.
0: This is also why it's important to bring our minds, our thoughts, our imaginations into captivity to the Lordship of Jesus Christ.
1: Ezért fontos az is, hogy a gondolatainkat foglyul ejtsük Jézus Krisztusban.
0: Okay, so I think I've said this, but it's good to repeat it.
1: Úgy gondolom, hogy ezt már elmondtam a következőt.
0: When you're talking with the
1: counselor, megismételni, amikor a lelki gondozott felé vele beszélgetsz, amikor egy emlék feljön
0: benne,
1: és az felszínre hoz egy sebet,
0: you must deal with it before you send the person home.
1: Akkor feltétlenül el kell ezzel bánnod, meg kell gyógyítani, mielőtt hazamenne a személy.
0: Another time we're going to need to pray more deeply into this.
1: Időt kell szánnunk arra, hogy mélységeiben imádkozzunk azért a dologért.
0: You must at least bind up the wound.
1: Legalábbis be kell kötözni
0: so it doesn't get infected.
1: Azért, hogy ne fertőződjön.
0: That means so that the enemy can't start poking around there.
1: Ami azt jelenti, hogy meg kell akadályoznunk, hogy az ellenség
0: and,
1: ezt a sebet újra
0: need relief from the pain.
1: Piszkálja,
0: yeah.
1: És a seb által okozott fájdalmat is kezelnünk kell. Ez az abszolút minimum.
0: So sometimes you might be dealing with something completely different.
1: Vannak helyzetek, amikor egész másfajta dolgokkal kell
0: elbánni. And then suddenly the person remembers this thing, mentions this thing.
1: De amikor az ember hirtelen eszébe jutnak
0: ez a usually
1: dolgok,
0: good to deal with that memory then.
1: Általában az a jó, hogyha rögtön annak a rossz emléknek a kezelésével.
0: The only reason you could wait for a bit later.
1: Egyetlen oka lehet annak, hogy ezt későbbre halaszd.
0: Is that sometimes the enemy will remind a person?
1: Hogyha az ellenség emlékezteti a szemét.
0: Just because to stop you getting closer to his territory.
1: Csak azért felhoz benne az ellenség valami emléket, mert próbálja távol tartani attól, hogy valami lényegesebb területre.
0: A hurtful memory and let a person be healed of that hurtful memory. Rather than allow you to deal with a demon that he wants to use to ruin that person's life.
1: Amikor valami kisebb dolgot akar bedobni
0: rather,
1: a szolgálat során, annak
0: let
1: érdekében,
0: pray healing
1: hogy ne
0: into
1: tudj
0: this memory,
1: eljutni a mélyebb rossz emléknek a gyökeréhez, ami lehet például egy démonikus kapcsolat.
0: And to make you forget about this demon here that really needs dealing with all the person's life.
1: És el akarja terelni a figyelmedet esetleg egy démonikus befolyásról vagy egy démon jelenlétéről.
0: But in general, when the memory comes up, deal with it then.
1: Irányítja a figyelmedet. De általánosságban mondva, ha egy sebre fény derül,
0: so let's talk about how to pray for healing of memories.
1: Beszéljünk most arról, hogy hogyan imádkozzunk az emlékek gyógyulásáért. Ez nem komplikált,
0: but
1: nem bonyolult.
0: We need to depend on the Holy Spirit.
1: De újra mondom, hogy a Szent Szellemtől való függésben
0: I cannot emphasize that enough.
1: Nem tudom ezt eléggé hangsúlyozni.
0: Okay. First of all, the counselee must be prepared to forgive the person who caused the wound.
1: Mindenek előtt a lelki gondozottnak késznek kell lennie arra, hogy megbocsásson annak a személynek, aki a sebet okozta.
0: But sometimes,
1: de időnként,
0: they need a measure of healing.
1: Szükség van a gyógyulásnak egy bizonyos fokára ahhoz,
0: so
1: hogy meg tudjon bocsátani. És ezért, hogy úgy csináljuk a dolgokat.
0: Must depend on what the Holy Spirit is telling you.
1: Tehát emiatt úgy vezetjük az imát, ahogy a Szent
0: Szellem. But it is essential
1: de,
0: for complete healing
1: a teljes gyógyulás
0: and for the healing to be permanent
1: szempontjában
0: that
1: is,
0: the person
1: hogy az
0: forgives az, and, hogy and releases the person that has sinned against them.
1: És felszabadítsa azt a személyt, aki bűnt követett.
0: Within the notes,
1: a jegyzetben
0: there are prayers for giving people.
1: Lesznek imák ilyen megbocsátással.
0: Unfortunately, we haven't had time to do the teaching on forgiveness.
1: Sajnos nem volt idő arra, hogy tanítsunk a megbocsátásról.
0: But the prayer that is there is good.
1: De az ima, ami a jegyzetben benn van, az jó.
0: In that it doesn't only say I forgive this person.
1: És abban benne van, hogy nem csak azt mondom, hogy megbocsátok annak a személynek,
0: the person into the freedom of my forgiveness.
1: Hanem felszabadítom azt a szemét az én megbocsátásommal a rossz emlékek alól.
0: You see, unforgiveness is often because we say I can't forgive, and it's because we want revenge. We want the person to be punished.
1: A megbocsátás az sokszor azért nem megy, mert azt akarjuk, hogy az illető személy az megkapja a méltó büntetését.
0: And true forgiveness says, I am not asked, I no longer require that this person be punished.
1: Többé már nem igénylem azt, hogy az adott személy büntetést kapjon, hanem felszabadítom őt ennek a bűnnek a terhe alól.
0: And when a person forgives in that way,
1: és amikor valaki ilyen módon megbocsát,
0: they become free.
1: Akkor szabad.
0: There's
1: válik.
0: A wonderful freedom in that.
1: És ebben egy csodálatos szabadság.
0: And then this deep healing can come.
1: És akkor el tud jönni ez a mély gyógyulás.
0: And it's up to God. How he deals with the person.
1: Istentől van, és ő
0: there were two people many years ago. There were two people that I refused to forgive.
1: Két ember volt, akinek nem bocsát vagy nem tudtam megbocsátani.
0: It had a worse effect on me than it had on them.
1: És ennek nagyon nagyon rossz rosszabb hatása volt az én számomra, mint az ő számukra. Hónapokig nem tudtam a Bibliát olvasni.
0: Then the Lord dealt with me. At last, I listened to the Lord after 9 months.
1: Végül aztán 9 hónap után odafigyeltem az Úrra.
0: And I wrote to them and said that I had forgiven them.
1: És írtam nekik, és megírtam nekik, hogy megbocsátok nekik.
0: And I asked them for forgiveness because I had refused to forgive them.
1: És bocsánatot kértem tőlük azért, hogy én nem bocsátottam meg nekik.
0: That was my sin. I had sinned against them.
1: Ez az én bűnöm volt, és én ilyen módon követtem el
0: bűnt ellenük.
1: Hogy nem bocsátottam
0: meg. And when they wrote back to me, what I discovered was,
1: és amikor visszaírtak nekem, akkor felfedeztem azt,
0: that the Lord couldn't work in their lives.
1: Hogy az Úr nem tudott munkálkodni az ő életükben.
0: And when I forgave them,
1: amikor megbocsátottam nekik,
0: something happened, even though they hadn't received my letter yet.
1: Akkor valami történt abban a pillanatban, még meg sem kapták a levelet, amit írtam nekik.
0: The Lord was able to tell them, you have sinned against Cliff.
1: Abban a pillanatban az Úr képességet adott nekik arra, hogy megértették azt, hogy bűnt követtek el Cliff ellen, és a saját meg nem bocsátásom engem tartott börtönben. Vagy nem csak engem tartott börtönben, rabságban, hanem őket ugyanolyan módon. És az Úr nem volt képes áttörni az életeikben addig, amíg meg nem bocsátottam nekik. De abban a pillanatban, amikor megbocsátottam, megmutatta nekik az Úr a saját bűnöket. És ez mindenkinél így működik, amikor megbocsátunk.
0: Okay, so we need to help the person to pray a prayer of forgiving. The
1: de people have hurt. Segítenünk kell a lelki gondozott személynek, hogy tudja a megbocsátás imáját elimádkozni azok felé, akik meg kell imádkozniuk. És amikor
0: we ask the Lord to touch that memory,
1: akkor megkérjük az Urat, hogy érintse meg azt a bizonyos emléket,
0: and any similar memories.
1: És minden bármilyen hasonló
0: so
1: emléket.
0: So we don't pray for 100 similar things.
1: Nem imádkozunk mind a 100 hasonló helyzetért.
0: We pray for one that is representative of that whole area of wounding.
1: Hanem a sérüléseknek egy reprezentatív jellegzetes példáját.
0: We ask the Lord to take out the negative emotions.
1: És kérjük az Urat, hogy vegye ki abból a személyből a negatív érzelmeket.
0: And talking with the person, we can know some of the emotions.
1: elmondom az embereknek, hogy tisztában vagyunk.
0: And from the Holy Spirit we can know the other emotions that are there.
1: Most már azt is tudjuk, hogy vannak ehhez hasonló érzelmek.
0: So we name the emotions.
1: És így meg tudjuk nevezni az érzelmeket.
0: We say, Lord, take out the fear.
1: Uram, vedd el a fájdalmat. Vedd el a félelmet,
0: or the anger, or the shame, or the confusion.
1: Vagy a szégyent, vagy a zavarodottságot.
0: When a child has experienced something, there is often confusion in that memory.
1: Amikor egy gyermekkorban él át valaki egy ilyen sérülést, az gyakran zavarodottságot okoz benne.
0: Which can cause problems when the person is older.
1: Ami gondokat okozhat idősebb korban.
0: When a situation comes up that they have to deal with,
1: amikor egy olyan helyzettel szembesülnek, amivel el kellene bánniuk,
0: they experience this confusion that they experienced as a child.
1: Akkor megtapasztalják ugyanazt a zűrzavart.
0: So be aware of that, and if you get confirmation from the Holy Spirit, there is confusion here. Ask the Lord to take the confusion out.
1: És hogyha a Szent Szellem ezt megerősíti, akkor imádkozni kell azért, hogy az Úr vegye el ezt a zűrzavart az emberből.
0: There may be a rejection there.
1: Elképzelhető, hogy elutasítottság is. Yeah.
0: So we ask the Lord to take out the negative emotions.
1: Imádkozunk az Úrhoz és kérjük, hogy vegye el a negatív érzelmeket.
0: We ask the Lord to pour His healing into the memory.
1: Kérjük az Urat, hogy gyógyítsa
0: meg. And we ask Him to pour in appropriate emotions that are the opposite of the negative emotions.
1: És áraszton bele a lelki gondozott szemébe megfelelő pozitív érzelmeket.
0: And we ask Him to pour in His love.
1: És hogy árassza Isten a szeretetét bele a lelki gondozott szemébe. Árassza bele a békességét.
0: To pour in His acceptance of the person.
1: Árassza bele az ő elfogadását az illető személy felé.
0: If the person has had rejection.
1: Hogyha korábban elutasítottságot élt át az adott személy,
0: pour in that feeling that I am accepted by God.
1: Hogy árassza bele azt az érzést, hogy ő Istentől elfogadott személy.
0: It's not complicated.
1: Ez nem komplikált, nem
0: bonyolult. But there are certain steps and certain things we have to cover as we pray.
1: Van olyan lépés és van olyan terület, amiket érintenünk kell, amikor imádkozunk.
0: So we will put this list in the notes.
1: Leírtuk, beleírtuk a jegyzetbe ezeket a lépéseket.
0: And as friends said, in a couple of weeks you will get the notes and they will be much, much fuller than if we gave you what we have now.
1: Ahogyan Franz mondta, néhány héten belül rendelkezésetekre fogjuk bocsátani a jegyzetet, ami sokkal teljesebb lesz annál, mint
0: okay,
1: amit most tudnánk adni nektek.
0: While I've been saying this, has the Lord reminded you of something that happened to you?
1: Tehát miközben beszéltem, van valaki, akiben az Úr hozott fel olyan dolgokat, amik régebben történtek bennetek, ami sérüléseket okozott bennetek?
0: Okay, so let's pray for that.
1: Akkor imádkozzunk ezért, jó?
0: When I pray for when people ask for prayer for physical healing,
1: amikor emberek fizikai gyógyulásért kérnek imát,
0: and I pray for them,
1: és imádkozom értük,
0: some people are healed and some people aren't.
1: Néhány ember meggyógyul, van, aki
0: When I pray for inner healing,
1: amikor belső gyógyulásért imádkozom,
0: almost everybody everybody, yeah, the Lord answers that prayer every time.
1: Akkor az Úr minden esetben, yeah, mondhatom, minden, yeah, esetben meghallgatja az imád.
0: I don't know if that's the way I'm anointed, or whether it's just how the Lord feels about these wounds and really, really, really wants to get people healed. I believe that.
1: Az az oka, hogy én nekem nagyobb keretem, yeah, van erre, vagy pedig az Úr még mélységesebben átéri ezeket a sebeket, és akarja ezeket meggyógyítani.
0: Okay, so let's just be quiet before the Lord for a...
1: Csendesedjünk el az Úr előtt.
0: Come, my love. We'll agree together, okay?
1: Egységben leszünk ketten, rendben.
0: So, okay, just say to the Lord, Lord, I forgive, and then name to the Lord the person who has hurt you.
1: Nevezd meg az Úrnak azt a személyt, aki megsértett vagy megbántott téged.
0: And I release that person.
1: És felszabadítom azt a személyt.
0: Into the freedom of my forgiveness.
1: Az én megbocsátásom által szabadságra.
0: I do not look to punish this person any longer.
1: Nem keresem már többé annak a személynek a megbüntetését.
0: I leave all that in your hands.
1: Mindezt a te kezedbe teszem.
0: But I free the person.
1: De felszabadítom azt a személyt.
0: And I free myself.
1: És felszabadítom magamat is.
0: Forgive me for my unforgiveness.
1: Bocsásd meg nekem, Uram, azt, hogy nem bocsátottam.
0: And help me in the future always to quickly forgive.
1: És segíts engem, hogy a jövőben gyorsan meg tudjak bocsátani.
0: Lord,
1: Uram,
0: I have a wound.
1: Van egy seb bennem.
0: I was wounded.
1: Megsebesítettek.
0: And then you just tell the Lord what happened to you.
1: Mondd csak el az Úrnak, hogy mi történt veled.
0: Okay, and we will pray now for you.
1: Most imádkozni fogunk érte.
0: Lord,
1: Uram,
0: I pray for everybody here.
1: Imádkozom itt mindenkiért.
0: We agree together in the name of Jesus.
1: Egységben vagyunk Jézus nevében.
0: That you touch these memories.
1: Kérünk téged, érintsd meg ezeket az emlékeket.
0: That you heal these memories.
1: És gyógyítsd meg ezeket az emlékeket.
0: We pray that you will take out the negative emotions from these memories.
1: Hogy vedd el az ezekhez az emlékekhez kötődő negatív érzelmeket.
0: The fear.
1: A félelmet.
0: The anger.
1: A haragot.
0: Shame.
1: A szégyent.
0: Confusion.
1: Az zűrzavar, zavarodottságot, az elutasítottságot.
0: Hatred.
1: Gyűlöletet.
0: Unforgiveness.
1: Meg nem bocsátást.
0: Yeah, bewilderment. And any other negative emotions.
1: Más ehhez kapcsolódó negatív érzelmet.
0: Thank you, Lord.
1: Köszönjük,
0: Lord,
1: Uram.
0: We pray that you would pour in your healing.
1: Uram, imádkozom, hogy áraszd ki a te gyógyításodat.
0: Clean these wounds with the blood of Jesus.
1: Tisztítsd meg ezt a sebet Jézus.
0: We pray that you will pour into these memories the opposite emotions
1: azért,
0: to these negative ones that you have taken out.
1: Árazd be ebbe a személybe a pozitív érzelmeket ezeknek a negatív, eltávolított negatív érzelmek
0: helyére. Pour in your love.
1: Árazd belé a te szeretetedet.
0: Pour in your peace.
1: Árazd be a te békességedet.
0: Pour in the feeling of being accepted by the Most High God.
1: Az elfogadottság érzését, azt, hogy te a magasságos Isten elfogadtad, az mennyei Atya elfogadta őt.
0: Heal these wounds.
1: És teljesen gyógyítsd be ezeket a
0: sebeket. So that when something similar happens in the future,
1: azért, hogy valamikor bármi a korábbihoz
0: hasonló dolog
1: történne a jövőben,
0: will have no negative emotions in those memories.
1: Soha ne jöjjön fel semmi negatív érzelem azokkal az emlékekkel.
0: That they will not react in a self-preservation way.
1: Hogy ne reagáljanak egy önmagukat védő módon.
0: But they will be able to think about this new situation.
1: Hanem jusson eszükbe az az új helyzet.
0: And they will be able to deal with it.
1: És képesek legyenek elbánni.
0: In a biblical way.
1: Egy bibliai módon.
0: In a spiritual way.
1: Szellemi módon.
0: Guided and helped by the Holy Spirit.
1: A Szent Szellem által támogatva, segítve és vezetve.
0: In the mighty name of Jesus.
1: Jézus Krisztus szent nevében.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben a Tanítványképzés című tanítássorozat negyedik részét hallhatjuk, melyben Duncan és Vasanti Watkinson tanít.
3: To make disciples.
4: Azt halljuk, hogy tanítványokat kell képeznünk.
3: And yet those disciples are growing to be disciples of Jesus.
4: De végül is Jézus tanítványává nőnek fel.
3: They're not those who are just attached to us.
4: Nem csak hozzánk ragaszkodnak, hozzánk kapcsolódnak.
3: They learn from us.
4: Tőlünk tanulnak.
3: But they're growing to be like Jesus.
4: De Jézushoz való hasonlóságra nőnek fel.
3: And so we're investing in them as we saw.
4: Tehát ahogy vetünk, ő beléjük fektetünk be.
3: So that they grow to become like Jesus.
4: Hogy Jézushoz váljanak hasonlóvá, hogy növekednek.
3: This is one of the dangers in discipleship.
4: Ez a tanítványképzés egyik veszélye.
3: That we can think these people are my people.
4: Hogy azt gondolhatjuk ezekről az emberekről, hogy az én embereim.
3: They're always God's.
4: De ezek mindig Isten emberei.
3: They belong to Jesus.
4: Jézushoz tartoznak.
3: And we have the privilege of helping to shape them.
4: És az a kiváltságunk, hogy segíthetjük a formálódásukat.
3: But it's interesting, Jesus said this.
4: De érdekes, hogy Jézus ezt mondta.
3: That a disciple is not above his teacher.
4: Hogy a tanítvány nem nagyobb a mesterénél.
3: And yet Jesus said about his own disciples.
4: Mégis Jézus azt mondta a saját tanítványairól.
3: They will do greater things than me.
4: Hogy ők nagyobb dolgokat fognak tenni, mint én.
3: And that captures something of the heart of a good disciple maker.
4: És ez igazából megmutatja, milyen a jó tanítványképző szíve.
3: That if we're always trying to keep them in their place, something under, somebody under us.
4: Hogyha mindig a helyükön próbáljuk tartani a tanítványainkat, hogy mindig alattunk legyenek.
3: They will never grow to be what Jesus wants them to be.
4: Akkor soha nem fognak azzá növekedni, amivé Jézus tenni akarja őket.
3: And so our aim is to raise up people who will do much greater things than any of us.
4: Tehát olyan embereket akarunk felnevelni, akik sokkal nagyobb dolgokat tesznek majd, mint mi.
3: Now in Luke chapter 14.
4: A Lukács 14-ben
3: Jesus warned about some of the issues which stop people being disciples.
4: Beszél Jézus olyan dolgokról, amik megakadályozzák, hogy valaki tanítvány legyen.
3: Luke 14 verse 26.
4: A 26. versben.
3: If anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple.
4: Ha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom.
3: Now in India, family ties are very strong.
4: Indiában nagyon erősek a családi kötelékek.
3: Still today, most people in India marry the person of their parents' choice.
4: Még ma is nagyon sokszor Indiában az emberek olyannal házasodnak össze, akiket a szüleik választanak.
3: Which sounds shocking to the Western mindset.
4: Ez elég megdöbbentő, megrázó a nyugati beállítottság számára.
3: I'm not going to defend it. I'm saying that's the way India is.
4: Én nem védem ezt az álláspontot, csak azt mondom, Indiában ez van.
3: But the Western idea of falling in love and marrying.
4: De az a nyugati elképzelés, hogy beleszeretünk egymásba és összeházasodunk.
3: That has produced a 50% divorce rate.
4: Létrehozta az 50%-os válási arányt.
3: The Indian method where you marry the person your parents choose.
4: Az indiai módszer szerint, ahol az ember azzal házasodik össze, akit a szülők választanak.
3: That has produced a divorce rate of less than 1%.
4: Egy kevesebb mint 1%-os válási arányt hozott létre.
3: But we, the wonderful thing about being a Westerner is we know the way we're doing things is right.
4: Az egyik dolog a nyugatiakkal az, hogy pontosan tudják, hogy ők csinálják jól.
3: But I'm only using this to illustrate families are incredibly strong in India.
4: De mindez csak annak az ábrázolására mondtam, hogy az Indiában a családok nagyon erősek.
3: And you heard from Vasanti last night.
4: Tegnap este hallottátok Vasantitól.
3: Her mother threw her out of the home 3 months after she became a Christian.
4: Hogy az édesanyja 3 hónappal az ő megtérése után kidobta őt a házból.
3: She said, "Your God and my gods don't mix."
4: Azt mondta, hogy a te istened meg az én isteneim nem keveredhetnek össze.
3: The family, she wanted to blackmail Vasanti to give up on Jesus.
4: Tehát tulajdonképpen azzal akar, azért akarta megzsarolni Vasantit ezzel, hogy hagyja ott Jézust.
3: But families are so strong.
4: De a családok annyira erősek.
3: And I would imagine it was the same in first century Israel too.
4: És elképzelem, hogy az első századi Izraelben ugyanígy lehetett.
3: So he says, if you want to be a disciple,
4: tehát azt mondja, hogy ha tanítvány akarsz lenni,
3: you need to cut yourself off from the family.
4: Akkor le kell vágnod magad a családodról.
3: Now he doesn't mean you hate your father and mother.
4: Nem igazán azt akarja mondani, hogy gyűlöld meg a szüleidet.
3: We still have to honor our father and mother.
4: Továbbra is tisztelnünk kell őket.
3: But we say I'm no longer going to allow my family to control what I do.
4: De azt mondjuk ezzel, hogy többé nem engedem, hogy a családom irányítsa a cselekedeteimet.
3: From now on, it's Jesus is my Lord.
4: Mostantól kezdve Jézus az Uram.
3: And if we don't make that break with our families,
4: és hogyha ezt a szakítás a családdal nem történik meg,
3: then Jesus says we cannot be his disciples.
4: Akkor Jézus azt mondja, nem lehetünk a tanítványai.
3: In verse 27,
4: a 27. versben,
3: he says there, anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple.
4: Azt mondja, és ha valaki nem hordozza az ő keresztjét és én utánam jön, nem lehet az én tanítványom.
3: Now a person carrying a cross knows he's going to die.
4: Az, aki keresztet visz, tudja, hogy meg fog halni.
3: It's the end.
4: Itt a vége.
3: He's got no free will.
4: Nincs többé szabad akarat.
3: He's lugging this heavy bit of wood upon his shoulder.
4: Hanem felveszi azt a nagyon nehéz farönköt a vállára.
3: He's not free to do what he wants to do.
4: És akkor már nem szabad bármit cselekedni.
3: And that's, if we don't settle that issue, we can't be Jesus's disciple.
4: De hogyha nem békülünk meg ezzel a gondolattal, nem lehetünk Jézus tanítványai.
3: We have to lay down our will.
4: Le kell tennünk az akaratunkat.
3: My life is not my own.
4: Az életem nem az enyém.
3: I'm bought with a price.
4: Áron vásároltattam meg.
3: All of the writers in the New Testament.
4: Az Új Szövetség minden írója.
3: They said, say Paul, a mondjuk slave Pál, of Jesus Christ.
4: Mondjuk Pál azt mondta magáról, hogy Jézus Krisztus rabszolgája vagyok.
3: I don't know what your Hungarian Bible does.
4: Én nem tudom, mi van a magyar Bibliában.
3: But this one changed it from slave to servant.
4: De ugye az angolok megváltoztatták rabszolgáról szolgára ezt.
3: The actual Greek word is I'm a slave.
4: De az eredeti görögben az van, hogy
3: I'm
4: rabszolga vagyok, nem vagyok szabad.
3: I've given up my rights to myself.
4: Már feladtam az önmagammal kapcsolatos jogaimat.
3: I'll do what he tells me to do.
4: Azt teszem, amit Jézus parancsol.
3: And that's what Jesus is looking for in a disciple.
4: És ezt keresi Jézus egy tanítványban.
3: Now notice it's doing what Jesus tells us to do.
4: Tehát figyeljük meg, azt kell tennünk, amit Jézus parancsol.
3: Now some people have abused this discipleship thing.
4: Voltak emberek, akik visszaértek ezzel a tanítvány dologgal.
3: They said it's doing what I tell you to do.
4: És azt mondták más embereknek, hogy azt kell tenned, amit én mondok.
3: That's not what it's about.
4: De nem erről szól a történet.
3: It's about learning to obey everything Jesus commands.
4: Hanem arról, hogy megtanuljunk mind annak engedelmeskedni, amit Jézus parancsol.
3: And sadly there have been people who've taken this discipleship message.
4: Tehát azok az emberek, akik magukévá tették ezt a tanítványsági üzenetet,
3: and they just become controllers.
4: Előbb-utóbb uralkodni kezdtek más embereken.
3: Snapping their fingers so that people do what they want them to do.
4: Hogy csak csettintettek és mások ugrottak.
3: And there's this balance all the time.
4: De egyensúlyban kell maradnunk mindvégig.
3: Yes, we do have input into a person's life.
4: Igen, mi emberek is tudunk befolyásolni másokat.
3: But they've got to do what Jesus tells them to do.
4: De azoknak az embereknek azt kell tenniük végső soron, amit Jézus parancsol nekik.
3: So if you are being discipled by somebody,
4: tehát hogyha valaki téged tanítványoz,
3: and you ever feel they're telling you to do something you don't feel quite right about,
4: és ha valahányszor ez az ember olyat kér tőled, amivel kapcsolatban kellemetlenül érzed magad, hogy valami a szellemedben vagy a lelkiismeretedben tiltakozik, akkor nem vagy lázadó, ha azt mondod, hogy sajnálom, de ezt nem tehetem meg.
3: That's not rebellion.
4: That ez is nem lázadás.
3: We're not raising up people to just do what I say.
4: Nem arra neveljük az embereket, hogy a mi parancsainknak engedelmeskedjenek.
3: And likewise, if you are making disciples.
4: Hasonlóképpen, hogyha te tanítványokat képzel.
3: Yes, you can give strong encouragement.
4: Igen, adhatsz nekik erőteljes buzdítást.
3: You can point them to the word of God.
4: Isten beszédéhez irányíthatod őket.
3: But always say, you must do what you believe Jesus wants you to do.
4: De mindig hozzá kell tenned, hogy a másiknak azt kell tenned, amit úgy érzel, hogy Jézus mond neked.
3: Otherwise we'll just build a system of control.
4: Különben csak a kontrollnak a rendszerét építjük ki.
3: So a disciple must carry his cross and follow Jesus.
4: Tehát a tanítványnak hordoznia kell a keresztjét és követnie kell Jézust.
3: And then in Luke 14 verse 33.
4: A 33. versben.
3: Just to underline it.
4: Csak szeretném aláhúzni.
3: Jesus says.
4: Jézus azt mondta.
3: Any of you who does not give up everything he has cannot be my disciple.
4: Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, mindentől, amilyen van, nem lehet az én tanítványom.
3: Now it doesn't mean to say you all have to go out and sell your cars and your houses.
4: Ez nem azt jelenti, hogy most mindannyiatoknak el kell adnotok a házatokat meg az autótokat.
3: But it does mean you have to give up the right to those things.
4: Azt viszont jelenti, hogy fel kell adnotok a jogotokat ezekhez a dolgokhoz.
3: And if Jesus tells you to give up those things,
4: és ha Jézus azt mondja, hogy adjátok fel ezeket,
3: you give them up.
4: Akkor adjátok oda.
3: So Matthew 28 was very clear.
4: A Máté 28 nagyon egyértelmű volt.
3: Go and make disciples of all nations.
4: Menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden nemzetet.
3: Now in John chapter 20,
4: a János 20-ban
3: John puts it differently.
4: Ő másképpen fejezi ezt ki.
3: John 20 verse 21.
4: A 21. versben János 20.
3: As the Father has sent me, I am sending you.
4: Amiként engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket.
3: Matthew 28 tells us what we have to do.
4: A Máté 28 mondja el, hogy mit kell tennünk.
3: Make disciples.
4: Tanítványokat kell képeznünk.
3: John chapter 20 tells us how we do it.
4: A János 20 mondja el, hogy hogyan tegyük ezt.
3: With the spirit of a father.
4: Az Atya szellemével.
3: As the Father sent me.
4: Ahogy az Atya küldött engem.
3: I am sending you.
4: Én küldelek titeket.
3: Over in Galatians chapter 3.
4: A Galata 3-ban.
3: We read there in verse 4.
4: A 4. versben azt olvassuk.
3: Just translate what I said. I've got it written down here.
4: Okay.
3: For when the time had fully come, God sent His Son.
4: Tehát amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte a fiát.
3: Chapter 4, verses 4 and 5. I apologize.
4: Tehát 4. fejezet 4 és 5.
3: Okay. And that's the point, though, that if you look at it, God could have worked out salvation in various ways.
4: Tehát az a lényeg ebben, hogy Isten különböző módokon megvalósíthatta volna a megváltást.
3: But He did it through sending His Son.
4: De úgy tette, hogy elküldte a fiát.
3: God so loved the world that He sent His one and only Son.
4: Isten annyira szerette a világot, hogy az egyetlen fiát elküldte.
3: And so Jesus came to this earth from this wonderful relationship with His Father.
4: Tehát Jézus az Atyával ápolt csodálatos kapcsolatból jött el a földre.
3: And then He says to His own disciples.
4: És aztán azt mondta a saját tanítványainak.
3: In the same way, I'm sending you out.
4: Hogy én ugyanígy küldelek ki titeket.
3: Jesus is now the Father sending out His disciples.
4: Most Jézus mint Atya kiküldi a saját tanítványait.
3: Now the Apostle Paul understood this.
4: Pál apostol értette ezt.
3: And he was facing problems in the church in Corinth.
4: Ő problémákkal találkozott a korintusi gyülekezetben.
3: He said, your meetings do more harm than good.
4: Azt mondta, az összejöveteleitek többet ártanak, mint használnak.
3: Not very flattering.
4: Ez nem túl hízelgő.
3: He says you've got so many divisions, so many arguments.
4: Annyiféle látásotok van, annyi vitátok van.
3: So Paul is a true apostle.
4: Tehát Pál, mint igazi apostol.
3: He says I'm going to help you solve your problems.
4: Azt mondta, én segítek nektek megoldani a problémáitokat.
3: He doesn't say pray and fast for a month.
4: Nem azt mondta, hogy imádkozzatok és böjtöljetek egy hónapig.
3: He doesn't say God get new leaders.
4: Nem azt mondta, hogy jelöljetek ki új vezetőket.
3: He doesn't say well stop meeting for a month.
4: És azt sem mondta, hogy hagyjátok abba az összegyülekezést egy hónapra.
3: What he says in 1 Corinthians 4 verse 17.
4: Azt mondja az 1 Korintus 4:17-ben.
3: I'm sending to you Timothy, my son, whom I love.
4: Elküldöm hozzátok Timóteust, aki nekem szeretett és hű fiam az Úrban.
3: He will remind you of my way of life in Christ Jesus.
4: Aki eszetekbe juttatja nektek az én utaimat a Krisztusban.
3: Which agrees with what I teach everywhere in every church.
4: Amint mindenütt minden gyülekezetben tanítok.
3: So Paul understood that a son would remind them of everything he taught.
4: Tehát tudta Pál, hogy egy fia mindenre emlékezteti majd a korintusiakat, amit ő tanított.
3: So the whole New Testament church pattern is relational.
4: Tehát a gyülekezeti életnek az egész újszövetségi mintája kapcsolatokra épül.
3: Sons grew up to be like their fathers.
4: Ahol ismerik egymást, a fiak fölnőnek, hogy hasonlítsanak az apjukra.
3: Own distinctive gifting.
4: Mindenkinek különböző ajándékai
3: their
4: vannak.
3: Own personality.
4: Mindenki a saját személyisége szerint.
3: But they were still sons of their fathers.
4: De vannak az atyáknak fiaik.
3: We only have one natural son.
4: Nekünk fizikailag csak egy fiunk van.
3: He's partly like me, partly like his mother.
4: Ő részben hasonlít rám, részben az anyukájára.
3: The handsome fella.
4: Nagyon jó képű fickó.
3: But he's got his own distinctive personality.
4: De mégis külön személyisége van.
3: And he's got amazing gifts as well.
4: És megdöbbentő ajándékai is.
3: But he's still my son.
4: De akkor még a fiam.
3: And one of the interesting things.
4: És egy érdekes dolog.
3: At the age of 10, he went off to boarding school.
4: 10 éves korában elment bentlakásos iskolába.
3: We did not want him to send him. We did not want to send him there.
4: Nem akartuk oda küldeni.
3: But the Lord spoke so clearly he should go.
4: De az Úr nagyon világosan mondta, hogy mennie kell.
3: But if he picks up the phone.
4: De amikor fölveszi a telefont.
3: His voice sounds just like mine.
4: Pontosan olyan a hangja, mint az enyém.
3: Amazing, isn't it?
4: Megdöbbentő, nem?
3: He's my son.
4: Ő az én fiam.
3: He never set out to imitate my voice.
4: Soha nem próbálta utánozni a hangomat.
3: You might well say, thank God.
4: Mondhatjátok, hála Istennek.
3: But he got it.
4: De mégis olyan van.
3: Just because he grew up around me.
4: Csak azért, mert körülöttem nőtt fel.
3: And it's an amazing thing. So much comes through this relationship.
4: És megdöbbentő, hogy mennyi minden átragad egy ilyen kapcsolatban.
3: Some things we did set out to teach him.
4: Vannak dolgok, amiket meg akartunk tanítani neki.
3: But some things he just happened because he was my son.
4: De vannak dolgok, amik csak úgy ráragadtak, mert a fiam.
3: And that's how it is with disciple making.
4: És így van ez a tanítványképzéssel is.
3: So Timothy has been around Paul.
4: Tehát Timóteus Pál körül volt.
3: Paul has taught him certain things.
4: Pál megtanított neki bizonyos dolgokat.
3: But more than that, he's lived his life.
4: De legfőképpen élte az életét.
3: And that is so important.
4: És ez nagyon fontos.
3: So Timothy has got hold of things.
4: És Timóteus így megragadott dolgokat.
3: And Paul is so confident in Timothy.
4: És Pál annyira bízott Timóteusban.
3: I'm sending Timothy to you.
4: Elküldöm hozzátok Timóteust.
3: He will remind you of my way of life.
4: És ő majd emlékeztet titeket az én életmódomra.
3: So maybe in 10 years my son will come here.
4: Tehát talán majd 10 év múlva az én fiam is eljön ide.
3: Let's see if he reminds you of my way of life.
4: És majd meglátjuk, hogy ő titeket az én életmódomra emlékeztet-e.
3: I don't know if you will.
4: Nem tudom, így lesz-e.
3: Paul knew they'd spend enough time together.
4: De Pál tudta, hogy elég időt töltött együtt Timóteussal.
3: So, as the Father sent me, Jesus says.
4: Tehát Jézus azt mondta, hogy az Atya küldött engem.
3: I am sending you.
4: Én küldelek titeket.
3: And that is the key, sending out sons.
4: És ez a kulcs, hogy fiakat küldjünk ki.
3: And of course, sons grow up.
4: Természetesen a fiak felnőnek.
3: They have children of their own.
4: A saját gyerekeik lesznek.
3: We become grandparents.
4: Mi nagyszülőkké válunk.
3: We discover we can no longer tell them what to do.
4: És rájövünk, hogy már nem mondhatjuk meg nekik, mit csináljanak.
3: Like sometimes they tell us what to do.
4: Néha ők mondják nekünk, hogy mit csináljunk.
3: That's fine.
4: De nem
3: praise
4: baj.
3: God.
4: Dicsőség az Úrnak.
3: That's life.
4: Ilyen az élet.
3: Because sometimes again this whole thing about spiritual fathering has been as if they were all children under the age of 10.
4: Mert újra el kell mondanom, hogy néha ez a szellemi atyaság arról szólt, hogy mindig úgy kezeljük az embereket, mint a 10 év alattiak lennének.
3: So the spiritual father takes an authority way beyond where they should be.
4: Tehát a szellemi atya a tekintélyét sokkal messzebbre kitolja, mint ahogy helyes lenne.
3: We were with our son in Dubai until Wednesday.
4: Szerdáig Dubajban voltunk a fiunkkal.
3: And our son is going through some difficult times with his business.
4: Most a vállalkozásában nehéz pillanatokat él meg a fiunk.
3: Because that part of the world has also seen economic recession.
4: Mert a világnak azon a részén is gazdasági hanyatlás van.
3: And we're just walking down the stairs on Tuesday evening.
4: Kedvestel sétáltunk le a lépcsőn.
3: Our son is 35 this month, by the way.
4: Ebben a hónapban tölti be a 35. életévét ez a fiú egyébként.
3: Dad, I wish you weren't going tomorrow.
4: És azt mondta, hogy bárcsak apa nem mennél el holnap.
3: Or maybe I should come with you.
4: Vagy talán nekem is veled kéne mennem.
3: Is that wonderful?
4: Nem csodálatos ez?
3: I'm not his boss or anything like that. I'm just a friend now.
4: Már nem vagyok a főnöke, csak a barátja.
3: And we love to be together.
4: És szeretünk együtt lenni.
3: And that's how it should be.
4: És ennek így kell lennie.
3: Fathers and sons.
4: Atyák és fiak.
3: But sons will grow up.
4: De a fiak felnőnek.
3: And they'll do things we'd never dare do.
4: És olyan dolgokat tesznek, amit mi soha nem mertünk.
3: I would never have the courage to start a business in Dubai.
4: És soha nem bátorítanék senkit arra, hogy Dubajban kezdjen vállalkozni.
3: He wrote to us and said, the Lord has told me to start this business.
4: ő írt nekünk, a fiunk, és azt mondta, hogy az Úr mondta, hogy ott kezdjek vállalkozást.
3: I think both our hearts sank.
4: És mind a ketten teljesen lehervadtunk ettől.
3: 2008. Recession looming.
4: Már közeleg a válság.
3: He had this lovely, well-paid job.
4: És egy nagyon jó, jól fizető állása volt a
3: fiunknak.
4: És azt mondta, hogy abba hagyom, és beindítom a saját üzletemet.
3: The Lord has told me.
4: Az Úr mondta.
3: Okay, son.
4: Jó van, fiam.
3: So he said 3 years of having his faith tested.
4: Úgyhogy 3 éve próbálódik a hite.
3: His mother has had 3 years of fighting all her worries.
4: Anya 3 éve az összes harcot vívhatta, amit kellett ezzel kapcsolatban.
3: We prayed and fasted.
4: Imádkoztunk és böjtöltünk.
3: And he's still struggling.
4: És a fiunk még mindig küszködik.
3: But he is doing what he believes the Lord wants him to do.
4: De azt csinálja, amiről hiszi, hogy az Úr akarja, hogy tegye.
3: Not doing what we'd have told him to do.
4: Nem azt, amit mi mondtunk neki.
3: You understand?
4: Értitek, ugye?
3: And that's what we've got to see in this whole thing of raising up spiritual sons.
4: És ezt kell látnunk ebben az egész szellemi fiak felnevelése dologban.
3: So that they become mature and will do greater things than we've ever done.
4: Hogy éretté váljanak és nagyobb dolgokat tegyenek, mint mi valaha tettünk.
3: So I was just thinking, how does the father send sons?
4: Azon gondolkodtam, hogyan küld az atya fiakat?
3: And I would say, first of all, the father loves the son.
4: És elsősorban azt mondanám, hogy az atya szereti a fiút.
3: There's got to be love in all of this.
4: Ebben az egész történetben szeretetnek kell lennie.
3: Because Matthew 3 verse 17.
4: Mert a Máté 3:17 azt mondja.
3: A voice came from heaven saying, "This is my beloved son in whom I am well pleased."
4: Jött egy hang a mennyből, ami azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm.
3: 6 years ago our son got married.
4: 6 évvel ezelőtt nősült meg a fiunk.
3: And I was asked to give a speech at the wedding.
4: És megkért, hogy mondjak egy beszédet az esküvőjén.
3: Now usually the father of the bridegroom does not give a speech.
4: Általában a vőlegény apja nem szokott beszédet mondani.
3: So I thought, what on earth do I say?
4: Úgyhogy azon gondolkodtam, mit mondjak?
3: Then I thought, well, this is the most famous speech by a father to a son.
4: És azt gondoltam, hogy hát ez a legfontosabb beszéd, amit egy apa a fiának elmondhat.
3: So I stood at the wedding.
4: Úgyhogy felálltam a mennyegzőn.
3: I thank God for answering our prayer for his wife.
4: Hálát adtam Istennek, hogy meghallgatta az imáinkat, amit a feleségéért mondtunk.
3: And then I said, as one father said once before.
4: És akkor azt mondtam, hogy egy apa egyszer azt mondta.
3: This is my beloved son in whom I am well pleased.
4: Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm.
3: Amen.
4: Amen.
3: And I think he enjoyed the speech.
4: És azt gondolom, neki nagyon tetszett ez a beszéd.
3: But I meant it.
4: De komolyan gondoltam.
3: That's a natural son I'm talking about.
4: És most én egy fizikai fiúról beszéltem.
3: But with spiritual sons.
4: De vannak szellemi fiaink.
3: They've got to know we love them.
4: És nekik is tudniuk kell,
3: we're
4: hogy szeretjük őket.
3: Them. They're important to us.
4: Hogy értük vagyunk ott, fontosak
3: they're
4: a számunkra,
3: special.
4: Különlegesek.
3: And so sonship must begin with love.
4: És azért a fiúságnak a szeretettel kell kezdődnie.
3: Now, I don't know what it's like in Hungary.
4: Nem tudom Magyarországon hogy van.
3: But I know that in England, I think 1/3 of children don't grow up with their fathers.
4: De Angliában úgy tudom, hogy a gyerekeknek körülbelül 1/3 az apja nélkül nő fel.
3: In fact, I have a friend who took his daughter to a school in England. Took his daughter to a school
4: Igen,
3: in England.
4: Igen, tulajdonképpen van egy barátom, aki Angliában a lányát elvitte iskolába.
3: There were 26 children in the class.
4: 26 gyerek volt abban az osztályban.
3: Only 4 children lived with both their parents.
4: És csak 4 lakott közülük mindkét szüleivel.
3: Say, God, what is happening in the world?
4: És arra gondolok, Istenem, mi történik a világban?
3: Where are the fathers?
4: Hol vannak az apák?
3: Most of them have run off.
4: Hát volt van közülük sok, aki csak úgy elment.
3: It tells us at the end of the Old Testament.
4: Azt olvassuk az Ószövetség végén.
3: That he will send someone in the spirit of Elijah.
4: Hogy elküldök valakit Illés szellemével.
3: To turn the hearts of the fathers to their children.
4: Hogy az apák szívét a fiaikhoz fordítsa, gyermekeikhez.
3: And the hearts of the children to their fathers.
4: És a gyerekek szívét az apáikhoz.
3: Unless I will come and bring.
4: Nehogy eljöjjek és megverjem a földet.
3: I'll bring a curse on the land.
4: Yeah.
3: That's nice what it said. You feel that. Thank you very much. Your memory is better than mine. Okay, good. So, and you look. I would say England is close to being cursed.
4: Tehát el kell mondanom, látjátok, hogy Anglia közel áll ahhoz, hogy átok legyen rajta.
3: This land which John Wesley and others turned to God.
4: Ez a föld, amit John Wesley és mások Istenhez fordítottak.
3: Has turned away from God.
4: Most már elfordult Istentől.
3: Fathers have turned away from their children.
4: Az apák elfordultak a gyerekeiktől.
3: Children have turned away from their fathers.
4: És az apák, a gyerekek elfordultak az apáiktól.
3: I was just reading in Hebrews 12.
4: Azt olvasom a Zsidó 12-ben.
3: All of us have had fathers who disciplined us.
4: Mindannyiunknak voltak apáik, akik fegyelmeztek minket.
3: That is one verse in the Bible which is not true now.
4: Ez egy olyan vers a Bibliában, ami most nem így van.
3: It's not true.
4: Nem igaz.
3: Half the people don't have fathers who discipline them.
4: Az emberek felének nincs apja, aki fegyelmezné őket.
3: The writer to the Hebrews assumed it was true in the first century.
4: A zsidó levél írója feltételezte, hogy az első században ez így működött.
3: Nowadays, sadly, it's not true.
4: De mostanában szomorú módon nem így van.
3: So there's got to be an understanding of fatherhood.
4: Tehát meg kell értenünk az atyaságot.
3: Fatherhood is about loving.
4: Az atyaság a szeretetről szól.
3: Wanting your son to succeed.
4: Hogy azt akarjuk, hogy a fiunk sikeres legyen.
3: And I think also fatherhood is about giving.
4: És az adásról is szól az atyaság.
3: We have got to give time.
4: Időt kell adnunk.
3: We've got to spend time.
4: Időt kell töltenünk együtt.
3: We've got to be those who are investing in them, like we said before.
4: Be kell fektetnünk a másikba, ahogyan már elmondtuk.
3: Now my wife is very good at investing in people's lives.
4: A feleségem nagyon jó abban, hogy befektessen emberek életébe.
3: I can see that you're ready for a little bit of a Bollywood break. What is Bollywood? I'm sure they know.
5: I do think that in our cultures, the academic cultures, obedience is not such an important thing, and the Western culture does. Oh, I'm so sorry.
4: Tudom, hogy a nyugati elme számára, amelyik a tanulásra, értelemre alapul, az engedelmesség nem fontos.
5: And obedience is so important.
4: Pedig nagyon fontos dolog az engedelmesség.
5: Now I, as you know, I wasn't very highly educated.
4: Ahogy tudjátok, én nem kaptam túl magas képzettséget.
5: Which worked towards me.
4: De ez a javamra vált.
5: Because I didn't know about fighting God with my head and my whatever.
4: Mert nem tudtam, hogyan kell az agyammal meg egyéb módokon harcolni Isten ellen.
5: And when God spoke to me.
4: És amikor Isten szólt hozzám.
5: This is in India when Duncan was sitting beside me, Alan was preaching.
4: Amikor Alan prédikált, Duncan ott ült mellettem.
5: And God spoke to me, this is the man you will marry.
4: És Isten azt mondta nekem, hogy ehhez az emberhez szoksz feleségül menni.
5: That didn't need interpretation. I said this.
4: Ehhez.
5: I don't want to marry a white man.
4: Én nem akarok egy fehér emberhez menni.
5: I am an Indian.
4: Én indiai vagyok.
5: And I will marry an Indian if I marry.
4: És ha egyáltalán férhez megyek, akkor egy indiaihoz fogok menni.
5: I was an air hostess with Air India.
4: Az Air Indiánál voltam légikísérő.
5: So I saw the world, I saw the crew, and I thought,
4: Láttam a világot, láttam ott a legénységet a repülőn, és azt mondtam,
5: Marriage does not work.
4: Hát nem működik a házasság.
5: And the Lord spoke to me.
4: És az Úr szólt hozzám.
5: He said, so who is Lord of your life?
4: Megkérdezte, hogy ki az életed, Ura?
5: You?
4: Hát te.
5: That settled it.
4: És ez el volt döntve.
5: I said, well, you'll have to explain. I don't need explanation, but you'll have to put love in my heart for an Englishman, and I will marry him.
4: De kell, hogy szeretetet adj a szívembe, szerelmet egy angol iránt, és akkor hozzámegyek.
5: And I'm still falling in love with him.
4: És még mindig egyre jobban beleszeretek.
5: After 36 years.
4: 36 év után.
5: I married the best.
4: A legjobbhoz mentem hozzá.
5: So women, if you think you've got the best beside you, forget it. I've got the best behind me.
4: Tehát, hölgyeim, ha azt gondolják, hogy önöknek van a legjobb férjük, felejtsétek el, nekem van a legjobb.
5: And you only disciple. Now listen, I was in Air India, and I knew about looking.
4: Tudjátok, én ott voltam a repülőkön, ott dolgoztam, és tudtam, mi az nézés.
5: I'm thinking it is good.
4: És az a gondolat, hogy hát ez jó.
5: I will want it. I want it.
4: Akartam.
5: That's right. We all look and we want.
4: Tehát mindannyian ilyenek vagyunk, oda nézünk és akarjuk.
5: He is so good looking.
4: Annyira jól néz ki.
5: Oh, he's handsome.
4: Nagyon jó képű.
5: This is what I want.
4: Ilyet akarok magamnak.
5: And then we add the word.
4: Aztán ott voltam.
5: I have fallen in love.
4: A világ, ugye, szerelmes lettem.
5: Now love is very romantic.
4: Hát a szerelem az nagyon romantikus.
5: It is beautiful.
4: Gyönyörű dolog.
5: But it is kind. It is patient.
4: De kedves a szeretet, türelmes.
5: Love is kind. Yeah. Love is patient.
4: Yes, türelmes,
5: love does
4: kedves.
5: Love does not boast.
4: Nem dicsekszik.
5: Love gives of oneself.
4: Igen, magát átadja a szeretet.
5: Love has far more.
4: Tehát sokkal több van a szeretetben.
5: What your imagination and my imagination.
4: Mint amit te és én el tudunk képzelni.
5: Okay. Now there was a young lady who came to me. This is very important. This is the reason.
4: Nagyon fontos, ezért mondom el az egészet. Oda jött hozzám egy ifjú hölgy.
5: And I could only teach her what I had taught her.
3: What you'd learned, you mean?
5: What I had learned.
4: És csak azt tudtam neki megtanítani, amit én is tanultam.
5: Now this is for the younger generation.
4: Most a fiatalabbakhoz szólok.
5: For the unmarried ones.
4: Akik még nem mentek férjhez.
5: For the ones who fall in love.
4: De akik beleszeretnek időnként valakibe.
5: I want to take you to another aspect.
4: Szeretném egy másik oldalról megvilágítani a kérdést.
5: There is a possibility that God, who so loves you, decides, can decide who you should marry.
4: Hogy az az Isten, aki szeret titeket, eldöntheti esetleg, hogy kihez kell hozzá menned.
5: What? Okay. Now this young lady, she came up to me. There was a young man who was very interested in her.
4: Oda jött hozzám ez az ifjú hölgy, volt egy fiatal ember, aki nagyon érdeklődött iránta.
5: And she came up to me.
4: És oda jött hozzám ez a hölgy.
5: She said, I don't like his face.
4: Azt mondja, nekem nem tetszik az
5: arca. I don't like his hairstyle.
4: Nem tetszik a frizurája.
5: I don't like the colors he wears.
4: Nem szeretem a ruhái színét.
5: I don't like his clothes.
4: Nem tetszenek a ruhái úgy
5: egyáltalán. The patterns, the designs.
4: Hogy milyen fazonjuk van.
5: Nothing about him.
4: Semmi nem tetszik benne.
5: I said, good.
4: Azt mondtam, nagyon jó.
5: I said, but I want you to do me a favor.
4: De szeretném, ha tennél nekem egy szívességet.
5: I want you to take one day before God.
4: Egy napot tölts Isten előtt.
5: Ask God.
4: És kérdezd meg őt.
5: Is this man for me?
4: Ez a férfi van nekem számba?
5: And if he says yes.
4: És ha ő igent mond.
5: Go for it.
4: Akkor nyomuljuk utána.
5: But if he says no.
4: De ha nemet mond.
5: I'll stand behind you.
4: Akkor én ott állok mögötted.
5: And I'll push him away from you.
4: És elfele foglak taszigálni tőle.
5: She said, okay.
4: Azt mondta, rendben.
5: She sat with the Lord.
4: Úgyhogy
5: and the Lord spoke to her.
4: És az Úr szólt hozzá.
5: This is opening an avenue to know that we have seen marriage failures.
4: Ez egy olyan utat nyit meg előttünk ez az egész történet, amelyen keresztül megtudhatjuk, hogy miért látunk oly sok házassági kudarcot.
5: And I want you to know marriage was not constituted by you, marriage was not planned by you, God planned marriage.
4: És szeretném, ha tudnátok, hogy a házasságot nem ti találtátok ki, terveztétek el, hanem Isten.
5: And marriages are here basically to glorify Jesus.
4: És a házasság elsősorban azért van, hogy Jézus dicsőítse.
5: When they look at the two of you,
4: amikor ránéznek kettőtökre,
5: they see the image of God.
4: Isten képását látják az emberek.
5: Whatever color.
4: Akármilyen színűek vagytok.
5: Whatever educational background.
4: Akármilyen képzettségetek van.
5: Whether you understand politics or not.
4: Akár értetek a politikát, akár
5: whether
4: nem.
5: Whether you speak his language properly or not.
4: Akár jól beszélitek egymás nyelvét, akár
5: which
4: nem.
5: Which I do thankfully.
4: Amit én nagyon hálás vagyok, hogy jól beszélek.
5: It is for the glory of God.
4: Az egész Isten dicsőségéért
5: God
4: van.
5: God spoke to this young lady from Philemon.
4: Isten szólt ehhez az ifjú hölgyhez.
5: From the book of Philemon and spoke Philemon to her
4: leveléből,
5: and said, I am sending this man to you.
4: És azt mondta, én küldöm hozzád ezt a férfit.
5: And he says to her, if you this is opening an avenue to know that we have seen marriage failures.
4: Ez egy olyan utat nyit meg előttünk ez az egész történet, amelyen keresztül megtudhatjuk, hogy miért látunk oly sok házassági kudarcot.
5: And I want you to know marriage was not constituted by you, marriage was not planned by you, God planned marriage.
4: És szeretném, ha tudnátok, hogy a házasságot nem ti találtátok ki, terveztétek el, hanem Isten.
5: And marriages are here basically to glorify Jesus.
4: És a házasság elsősorban azért van, hogy Jézus dicsőítse.
5: When they look at the two of you,
4: amikor ránéznek kettőtökre,
5: they see the image of God.
4: Isten képását látják az emberek.
5: Whatever color.
4: Akármilyen színűek vagytok.
5: Whatever educational background.
4: Akármilyen képzettségetek van.
5: Whether you understand politics or not.
4: Akár értetek a politikát, akár
5: whether
4: nem.
5: Whether you speak his language properly or not.
4: Akár jól beszélitek egymás nyelvét, akár
5: which
4: nem.
5: Which I do thankfully.
4: Amit én nagyon hálás vagyok, hogy jól beszélek.
5: It is for the glory of God.
4: Az egész Isten dicsőségéért
5: God
4: van.
5: God spoke to this young lady from Philemon.
4: Isten szólt ehhez az ifjú hölgyhez.
5: From the book of Philemon and spoke Philemon to her
4: leveléből,
5: and said, I am sending this man to you.
4: És azt mondta, én küldöm hozzád ezt a férfit.
5: And he says to her,

0: whatever color,
1: akármilyen színűek vagytok,
0: whatever educational background,
1: akármilyen képzettségetek van,
0: whether you understand politics or not,
1: akár értetek a politikát, akár
0: whether
1: nem,
0: you speak his language properly or not,
1: akár jól beszélitek egymás nyelvét, akár
0: which
1: nem,
0: I do thankfully,
1: amit én nagyon hálás vagyok, hogy jól beszélek,
0: it is for the glory of God.
1: Az egész Isten dicsőségéért van.
0: God spoke to this young lady from Philemon.
1: Isten szólt ehhez az ifjú hölgyhez.
0: From the book of Philemon, and spoke Philemon to her
1: leveléből,
0: and said, I am sending this man to you.
1: És azt mondta, én küldöm hozzád ezt a férfit.
0: And he says to her, if you don't have to accept him.
1: És azt mondta Isten a lánynak, hogy nem kell elfogadnod.
0: But if you do.
1: De ha elfogadod.
0: And then the story goes.
1: És így folytatódik a történet.
0: She comes back to me.
1: Visszajött hozzám a lány.
0: She says, God has spoken.
1: Azt mondta, Isten szólt.
0: He is the man for me.
1: Is.
0: He is the man
1: ő
0: for
1: a
0: me.
1: Nekem való ember.
0: I said, well,
1: azt mondtam,
0: let's stand together.
1: Hát akkor induljunk együtt.
0: Let's go for this.
1: És akkor menjünk ebbe az irányba.
0: They are the most happily married couple.
1: Ők a legboldogabb házas pár.
0: They have gone through the ups and downs of church life.
1: A gyülekezeti életben voltak hullámhegyeik és hullámvölgyeik.
0: But they have gone through it together.
1: De együtt élték át az egészet.
0: Amen. Why?
1: Miért?
0: Because this has been glued by one whose name is Jehovah.
1: Mert Jahve kötötte őket össze.
0: Jesus.
1: Jézus kötötte őket
0: and
1: össze.
0: This doesn't break.
1: És ez a kötés nem törik el, nem szakad el.
0: Oh, I can drop it and walk away.
1: Én persze elejthetem azt a kezet és elmehetek.
0: But when you deny yourself and say I obey you, Lord.
1: De amikor megtagadod magad és azt mondod, Uram, engedelmeskedem neked.
0: We walk together.
1: Akkor együtt járunk.
0: And nothing can put asunder what God has joined together.
1: És amit Isten összekapcsolt, azt semmi nem szakíthatja szét.
0: Obedience.
1: Engedelmesség.
0: It is vital that we obey God implicitly and completely.
1: Létfontosságú, hogy Istennek határozottan, eltökélten és maradéktalanul engedelmeskedjünk.
0: And when we are obeyers,
1: és amikor engedelmeskedünk,
0: we will create a people of obedience.
1: Akkor engedelmes embereket hozunk létre magunk
0: között. Automatically.
1: Magunktól szinte,
0: we
1: magától megy.
0: An atmosphere of obedience to God.
1: Hiszen az Isten iránti engedelmesség légkörét hozzuk létre.
0: This young lady who is married to this gentleman.
1: Ez a fiatal hölgy, aki hozzáment ehhez az úrhoz.
0: Is the most gifted woman.
1: Nagyon nagy ajándékokat kapott.
0: She is an apostolic woman.
1: Egy apostoli hölgy.
0: She is no longer in the churches that we were in.
1: Már nem azokban a gyülekezetekben van, ahol mi.
0: But they are both building a school. They have a school where they are training children to grow up in godliness.
1: De ők ketten beindítottak egy iskolát, ahol a gyerekeket arra tanítják, hogy az Isten félelemben nőjenek fel.
0: Obedience is the most important aspect of Christianity.
1: A kereszténységnek a legfontosabb szempontja az engedelmesség.
0: And it's not about I'm obeying my husband, you know.
1: És nem arról szól, hogy én engedelmeskedem a férjemnek.
0: It is about obeying like Jesus.
1: Hanem arról, hogy úgy engedelmeskedem, ahogy
0: and
1: Jézus.
0: And that is so important.
1: És ez annyira fontos.
0: We didn't just do this ourselves, we taught our children the same principle. They grew up in a Western world.
1: Nem csak mi élünk így, hanem a gyerekeinknek is ugyanezt tanítottuk. Ők a nyugati világban élnek.
0: And we taught them the principle, hear God.
1: De megtanítottuk nekik az alapelvet, halljátok meg Istent.
0: Because otherwise the tendency is I fell in love.
1: Mert különben az ugye a tendencia, hogy szerelmes
0: leszel. And
1: then
0: you fall in love.
1: Aztán megint szerelmes leszel.
0: And then you're in love somewhere else.
1: Aztán máshol leszel szerelmes.
0: Hollywood?
1: Hollywood?
0: Bollywood? Hey, this is about the kingdom of God. This is the man and my eyes are for him alone.
1: Tehát ez Isten királysága. Ő a nekem való férfi, és a szemem csak ő.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Whether his hair falls, whether his eyes are not, they are as weak, you know.
1: Tehát akár kihull a haja, vagy ha meggyengül a szeme.
0: His hair is still there.
1: Neki még megvan a haja.
0: It's him.
1: De ez ő. Ő a nekem való.
0: Another thing is, it isn't about what capacity you have within you.
1: Egy másik dolog az, hogy nem az a lényeg, hogy milyen képességek
0: how
1: vannak
0: much you
1: bennetek,
0: know the word of God.
1: Hogy mennyire ismeritek a Bibliát.
0: You have these plug points.
2: Mm-hmm. They do have.
0: Checking plug points.

0: Electricity.
1: Igen, vannak ugye ezek a konnektorok.
0: You have two points, okay?
1: Ami ugye két luk van a konnektorban.
0: When you're discipling,
1: a tanítványképzéssel kapcsolatban,
0: all you do is plug into God.
1: Az egyetlen dolgunk az, hogy Istenbe dugjuk be az embereket.
0: I don't understand what they're talking about, Lord.
1: És akkor az Uram, nem értem, miről beszélnek.
0: I don't know what the marital problem is all about, because I've never had a marital problem like this.
1: Nem tudom, hogy ezeknek az embereknek miért van házassági probléma, mert nekem ilyen nem soha nem volt.
0: I need your help.
1: A te segítségedre van szükségem, Uram.
0: And the helper is with us.
1: És velünk van a segítő.
0: That's why he says, I will go with you till the end of the age.
1: Ezért mondja azt, hogy én veletek járok a korszak végéig.
0: And he teaches us.
1: És ő tanít minket.
0: Our lives are constantly discipling people.
1: Az életünk arról szól, hogy folyamatosan tanítványozzuk az embereket.
0: By the way we behave.
1: Azáltal, ahogy viselkedünk.
0: By the way we act.
1: Ahogyan cselekszünk.
0: You know, as teenagers, when you were growing up.
1: Tudjátok, tizenéves korunkban, amikor növekedtünk.
0: Somebody lit a cigarette.
1: Valaki rágyújtott.
0: Hey,
1: és arra gondoltunk, oh,
0: I want to have one too.
1: Én is akarok egyet.
0: You all do it hidingly.
1: Mindannyian elbújtatok közben.
0: But you light a cigarette.
1: De rágyújtottatok.
0: I used to smoke 40 cigarettes a day.
1: Én napi 40 szálat szívtam el.
0: When I became a Christian.
1: Amikor megtértem.
0: I'm speaking to some people here. Listen, what is wrong with cigarette? Don't ask me. Your dependency on cigarette is what I'm concerned about.
1: És akkor beszélgettem emberekkel, kövéseltem közben, hogyha azt akarnátok kérdezni, mi a rossz a cigarettában, ezt nem tudom neked elmagyarázni. A függőség a cigarettától az a probléma.
0: When I was sad, I wanted a cigarette.
1: Amikor szomorú voltam, rá akartam gyűjteni.
0: So sad.
1: Annyira szomorú vagyok.
0: Then I'm very happy.
1: És akkor
0: I developed to have a cigarette when I'm happy.
1: Akkor is rá akartam gyűjteni, ha boldog voltam.
0: Oh, and so when I came out of church and I became a Christian, I lit a cigarette. My sister went, and I went, hallelujah.
1: Amikor a gyülekezetből kijöttem, miután megtértem, akkor is utána rágyújtottam.
0: She said, don't. I said, don't what?
1: És a testvérnő mondta, hogy hát ne csináld ezt, mit ne csináljak, szívtam egyet, halleluja.
0: We don't smoke in the church. I said, oh, you don't.
1: Tehát a gyülekezetben nem lehet cigizni, ja, bocs.
0: And then every hour, every minute, chain smoker. I was a chain smoker.
1: És akkor így egymás után gyújtottam egymásról a cigiket.
0: God dramatically took away my dependence from cigarette to him. That's what it is about.
1: Isten teljesen elvette a cigitől való függésemet, és most már őtőle függök. Erről szól a lényeg.
0: Don't say I want to give up smoking.
1: Ne mondjátok, hogy abba akarom hagyni a cigizést.
0: Say, would you help me, Lord?
1: Mondjátok azt, hogy segíts nekem, Uram.
0: And he helps.
1: És ő segít.
0: There is no condemnation to those who are in Christ Jesus.
1: Nincsenek kárhoztatás alatt azok, akik Krisztus Jézusban vannak.
0: The Lord, the King of Glory, who is your best friend, wants to help you.
1: Az Úr, a dicsőség királya, aki a legjobb barátotok, segíteni akar.
0: I forgot the point I'm making.
1: Anyway, elfelejtettem, hova akartam kiukatni.
2: You're enjoying it, darling.
1: De azért nagyon élvezzük.
0: I wanted to say this to some of you here.
1: Tehát azt akartam mondani néhányatoknak.
0: I sensed that some of you have a habit.
1: Hogy éreztem, hogy néhányatoknak megvan ez a szokása, hogy dohányzik.
0: Hey, don't touch everybody around you who's not smoking. Listen, your anger is as...
1: És akkor most ne dököljél senkit magad mellett, akiről tudod, hogy dohányzik, hanem amikor te haragos vagy, amikor nem bocsánatosz meg. Tehát sajnos a cigizés látszik.
0: That's right. So God does those kind of things in our lives.
1: Tehát Isten végzi el ezeket a dolgokat az életünkben.
0: I have no idea why I shared that with you.
1: Fogalmam nincs, miért mondtam ezt el.
0: I think I wanted to make a point.
1: Azt gondolom, valahova ki akartam
0: mutatni. The point has gone off my head.
1: De azt már elfelejtettem.
0: But I hope you've got the
1: point. Remélem, hogy ti megkaptátok.
0: I'm like Paul, I go tangential preaching.
1: Olyan vagyok, mint Pál én is, hogy így, úgy, ahogy sodródom a prédikációban, így, ahogy jön.
0: But I was making a point, I can't think what the point was. But nevertheless,
1: no, elfelejtettem, amit akartam, de az a lényeg.
0: God disciples us into truth.
1: Isten az igazságba tanítványoz minket bele.
0: When I became a Christian,
1: amikor megtértem,
0: I picked up the phone, there was a convention happening somewhere.
1: Felvettem a telefont, valahol egy összejövetel volt.
0: I picked up the phone.
1: Felvettem a telefont.
0: This is all I know, okay? I come from this culture and I've been transformed, transferred here into the kingdom of God.
1: Tehát én csak erről tudtam, ugye én ott éltem egy kultúrában, és utána átkerültem Isten királyságába.
0: I pick up the phone.
1: Felvettem a telefont.
0: And I begin to dial.
1: Kezdtem tárcsázni.
0: I was about to say, I am sick. I can't come to work because I want to go to a convention. Nice thing, isn't it? Godly.
1: Tehát, ugye a munkahelyemre telefonáltam, halló, beteg vagyok, nem tudok menni dolgozni, de azért mondtam, hogy elmenjek erre, összejövet erre az istenfélő dologra.
0: As I, before I could finish the last...
1: És mielőtt befejezhettem volna az utolsó mondatot...
0: So I said, you know, I did all that and I was about to... And there was a presence in the room and I went, oh my goodness, he is here. And I put the phone down.
1: És aztán éppen befejeztem volna a beszélgetést, amikor megéreztem itt az Úr jelenlétét, és megrémültem, és letettem a kagylót.
0: And the Lord said to me,
1: és az Úr azt mondta nekem,
0: so are you not well, Vasanti?
1: Szóval, Vasanti, nem vagy jól? Mondtam.
0: No, I'm fine.
1: Nem.
0: No, okay. I said, I'm fine.
1: Azt nem jól vagyok, köszönöm.
0: And the Lord said, were you about to lie? And I said, yes.
1: Were you? What was it?
2: Were you about to lie?
0: Were you about to lie?
1: Hát igen, hogy éppen készülsz hazudni, ugye? Igen.
0: And I said, yes.
1: Igen.
0: And he said, remember, you're the daughter of truth.
1: És azt mondja az Úr, emlékezz arra, hogy te az igazságnak a leánya vagy.
0: No, let no lies come out of your mouth.
1: Ne jöjjön ki hazugság a szádból.
0: I was discipled by the Lord into truth.
1: Az Úr az igazság felé vezetett tanítványozás közben.
0: As I was saying, our lives make an impact.
1: Ahogy már mondtam, hogy az életünk hatást gyakorol.
0: So, coming back to the cigarette, Lord had taken away my smoking.
1: Tehát visszatérve a cigarettához, az Úr elvette tőlem a dohányzást.
0: In one day, whilst reading Matthew 27, with a cigarette ashtray here, the Bible in my hand.
1: Egy napon, amikor a Máté 27-et olvastam, ott volt rajtam a hamutálca, közben cigiztem.
0: All that he went through. I really was a good smoker.
1: Nagyon jó dohányzó voltam. Tudtam, hogy mik a mozdulat.
0: Coughed after that. As I was reading this, it was the Lord's word that spoke to my heart.
1: Ahogy ezt olvastam, az Úrnak a szava szólt a szívemhez.
0: He died on the cross.
1: Ő meghalt a kereszten.
0: For every sin of mine.
1: Minden bűnömért.
0: So that I would not be independent of him, but dependent on him.
1: Nem azért, hogy független legyek őtől, hanem hogy tőle függjek.
0: And he had changed my life.
1: És ő megváltoztatta az életemet.
0: And I said, Lord,
1: azt mondtam, Uram,
0: you took their spit, you took their beating, they beat you. That I find very difficult. They beat him on his head. Several times.
1: Tudjátok, hogy Jézus elfogadta, hogy őt megverték, a fején is megverték többször.
0: I said, all that for me?
1: És azt mondtam, Uram, mindezt értem.
0: I said, I've not done anything for you.
1: De hát én nem tettem érted semmit.
0: I said, I can't do anything for you.
1: És nem is tudok semmit tenni érted,
0: but
1: azt
0: today,
1: mondtam.
0: I stubbed my cigarette and I won't have it anymore with your help in me.
1: De ma leteszem ezt a cigit, és a te bennem levő segítségeddel többet nem gyűjtök rá.
0: Stopped the cigarette and I never touched it.
1: Abba hagytam, és soha többé nem nyúltam hozzá.
0: One day on a flight.
1: Egy napon a repülőn.
0: I sat beside a man who was smoking his Dunhill.
1: Egy férfi mellett ültem, aki dohányzott, cigizett.
0: Well, Dunhill is a cigarette.
1: Ez egy cigaretta márka yeah. volt.
0: Some of you know Dunhill. Okay.
1: Dunhill, néhányan tudjátok mi az.
0: So I was very tired after having served my passengers.
1: És nagyon fáradt voltam, miután nagyon sok utast kiszolgáltam.
0: I said, light me a cigarette.
1: Azt mondtam, adjon tüzet, én is kérek egy cigit.
0: In Air India, they're very happy to disciple you for anything wrong in the airline.
1: És ott az Air Indiánál, ott a repülőtársaságnál nagyon boldogan tanítják, vagy hát feddik
0: so
1: meg az embert bármilyen, amit rosszul csinál.
0: Put two cigarettes in his mouth, lit it.
1: A férfi két cigarettát tett a szájába, meggyújtotta mind a kettőt.
0: Gave me one and carried on smoking his.
1: Adott nekem egyet, és folytatta a sajátját.
0: I was at the crew seat where the crew rested, and my hand was with the cigarette. I couldn't go to it. It couldn't come to me.
1: És ott ültem, ahol a személyzet szokott pihenni, és próbáltam a számhoz vinni a cigarettát, nem mozdult, a fejemmel próbáltam utána menni, az sem ment.
0: You saying something here, Lord?
1: Arra gondoltam, Uram, mondasz valamit?
0: Yes!
1: Igen!
0: Don't ever touch it again. And you know who said it? The person who lit the cigarette. It was a trance moment. He just turned to me and he said, don't ever touch the cigarette. And I went, yes, Lord. Nearly said, yes, Lord.
1: És azt mondta az Úr nekem, hogy soha többé ne érintsd ezt, de valahogy a mellettem ülő által mondta, aki egyébként meggyújtotta a cigarettát, mint hogy valami transzba esett volna, mondta nekem, hogy soha többé ne érintsd, és majdnem neki mondtam, hogy igen, Uram.
0: That's a nice late reaction. But I stopped my cigarette.
1: Úgyhogy abba hagytam ezt a cigit.
0: And elmondtam. Now I go on my flights.
1: És aztán megyek tovább a repülőutakon.
0: People say, Vasanti, you have changed.
1: És akkor a munkatársai mondják, Vasanti, megváltoztál.
0: And I'd say, why do you say that?
1: És megkérdeztem, hogy miért mondod ezt?
0: But you don't smoke.
1: Nem cigizel.
0: You don't use bad language.
1: Nem beszélsz csúnyán.
0: Bocsánat. Yeah, you don't use that. And I said,
1: és azt mondtam,
0: and I never said, yeah.
1: Én soha nem ezt mondtam, hát igen.
0: I used every opportunity to tell them why.
1: Hanem minden alkalmat megragadtam, hogy elmondjam nekik, miért van ez.
0: My life was a discipling.
1: Az életem tanítványképzésből állt.
0: They began to see.
1: Elkezdték látni.
0: My bad language had gone.
1: Hogy eltűnt a csúnya beszédem.
0: My cigarette smoking had gone.
1: Már nem cigiztem.
0: My life was being transformed.
1: Már változott az életem.
0: So I would walk into the company of air hostesses.
1: Úgyhogy oda mentem a légikísérőkhez.
0: And they would be abusing.
1: Kezelő vállalathoz.
0: And the cigarette would suddenly go, hi, Vasanti.
1: Nagyon csúnyán csinálták ott a dolgokat, és akkor még cigiztek is, és amikor bementem, akkor köszöntek, és gyorsan eltették a cigit. Meg a beszédjüket is megjavították. Nem szabad a Vasanti előtt ilyeneket mondani.
0: Vasanti is coming. Vasanti is coming.
1: Vasanti jön, úgyhogy viselkedjünk.
0: My life was discipling them.
1: Az életem tanítványozta őket.
0: I don't think we understand how much our lives make impacts without words.
1: Azt gondolom, hogy nem is tudjuk, hogy az életünk mennyi hatást gyakorol akár szavak nélkül is.
0: Like France and Gelinda's life, and the girl decides, I will get married.
1: Ahogy Francis Gerlinde élete is, és akkor úgy dönt az illető lány, aki hallja szövegüket, hogy én is így megyek férjhez.
0: I never told them it don't smoke or don't abuse, but they knew my life was shining that.
1: Én soha nem mondtam a munkatársaimnak, hogy ne cigizzenek, vagy ne beszéljenek csúnyán, de látták az életemet, ahogy világított.
0: Our lives disciple people.
1: Tehát az életünkkel tanítványozzuk az embereket.
0: Our children watch us and get discipled.
1: A gyerekeink, hogy figyelnek minket, tanítvánnyá válnak.
0: When our son was growing up, I would tell them, be careful about gossiping, be careful about speaking badly about your teachers. Particularly we speak very badly about our teachers behind their backs.
1: Amikor nőttek fel a gyerekeim, nagyon mondtuk nekik, hogy vigyázzatok, ne pletykálkodjatok, és ne beszéljetek rossz dolgokat a tanáraitokról, mert a hátuk mögött azért ez gyakran megtörtént.
0: This is the principles we live by.
1: Tehát mi ilyen alapelvek szerint éltünk.
0: Principles of God, the word of God.
1: Isten szava, Isten alapelvei szerint.
0: And one day I had picked up a phone.
1: És egy nap felvettem a telefont.
0: And I was telling this girl, you know this woman, she is such a... And I see my son going...
1: That, so on the other side of the line, the girl said.
0: And I said, oh, hi, bye, I'll talk to you later.
1: És tehát akkor felvettem a telefont, és a túloldalon elkezdték mondani, hogy tehát ez a nő így, meg úgy, és...
0: Ne? And my son said, mom...
1: Ja, hogy ő kezdte mondani ezt, és a fia integetetnék, hogy ne csinálja, és akkor ő gyorsan letette a telefont.
0: Don't gossip. És akkor, about others.
1: És ugye mondtuk a fiunknak is, utána ő is tudta mondani nekünk, hogy ne pletykálj másokról.
0: I didn't say you be quiet, don't tell me what to do.
1: Mondtam neked, fogd be a szád, ne mondd meg nekem, mit csináljak.
0: I said, thank you, son.
1: Nem ezt mondtam, azt mondtam, köszönöm,
0: for
1: fiam.
0: For reminding me.
1: Hogy emlékeztettél.
0: Of the things I taught you.
1: Azokra a dolgokra, amiket tanítottam neked.
0: Thank you.
1: Köszönöm.
0: Our lives disciple people around us.
1: Az életünk teszi tanítványá körülöttünk az embereket.
0: It's very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: And then we disciples in the ways Duncan was talking
1: about.
0: És
1: utána olyan módon is képezzük a tanítványokat, ahogy Duncan elmondta.
0: I am happy to pray for anyone who has a problem with smoking.
1: Nagyon boldogan imádkozom bárkiért, akinek problémája van a dohányzással.
2: Amen.
1: Már négyzem közt persze, tehát nem tömegben.
2: She's good, isn't she?
1: Nagyon jól csinálja, nem?
2: Give her a hand, come on.
1: Tapsoljuk meg.
2: You may not have understood the reference to Bollywood.
1: Talán a Bollywoodra való utalás nem értettétek.
2: But Bollywood is the Bombay version of Hollywood.
1: De a Bollywood az a Hollywoodnak a bombai változata.
2: And it produces far more films than Hollywood does.
1: És sokkal több filmet csinálnak ott, mint Hollywoodban.
2: It is the world's biggest film industry.
1: A világnak a legnagyobb filmgyára van ott.
2: When my wife went for her interview with Air India.
1: Amikor a feleségem elment állásinterjúra, vagy az Air
2: Indiához, the director who was interviewing her.
1: Az az igazgató, aki beszélgetett vele.
2: Said, why are you looking for a job in Air India?
1: Megkérdezte tőle, hogy miért keresön állást az Air Indiánál.
2: Why don't you go into the films?
1: Miért nem megy el a filmhez dolgozni?
2: She said, no.
1: Azt mondta, nem, köszönöm.
2: That would be out of the fire, out of the frying pan into the fire.
1: Igen, tehát csöpörből vödörbe.
2: But just to go back, as the Father has sent me, I am sending you.
1: De visszatérve az előzőköz, ahogy az Atya küldött engem, úgy küldelek én titeket.
2: And I think many things came out of what Vasanti shared.
1: Nagyon sok dolog kiderült abból, amit Vasanti elmondott.
2: She's smiling back at me.
1: Mosolyog rám.
2: But the key thing that comes out of it.
1: De a kulcs, ami a legfőbb, ami kijött belőle, az,
2: is not just my efforts of making disciples.
1: Hogy nem csak az én erőfeszítéseim kellenek a tanítványképzéshez.
2: The Lord is even more committed to making disciples.
1: Hanem az Úr még inkább elkötelezett a tanítványképzés mellett, mint
2: yes,
1: én.
2: He wants us to be involved in the process.
1: Igen, ő azt akarja, hogy részt vegyünk ebben a folyamatban.
2: And it's this wonderful mixture of us and the Lord working together to shape people's lives.
1: Ez egy csodálatos keverék, hogy az Úr meg mi együttműködünk egymással az emberek formálásában.
2: It doesn't thankfully depend on me to make disciples.
1: Hála az Úrnak, nem tőlem függ, hogy lesznek-e tanítványok.
2: The Lord is committed to the process.
1: Az Úr elkötelezte magát erre a folyamatra.
2: But then he invites us in.
1: De meghív minket rá.
2: And says you can play a part in shaping other people's lives.
1: Azt mondta, hogy te is szerepet játszhatsz mások formálásában.
2: Sometimes, as Vasanti said, it's very short term.
1: Néha, ahogy Vasanti mondta, nagyon rövid időnk van erre.
2: You have one conversation with a person.
1: Egyszer beszélgetsz valakivel.
2: You meet them 10 years later.
1: 10 évvel később találkoztok.
2: They say, you know what you said changed my life.
1: És azt mondja az illető, hogy tudod, amit akkor mondtál, megváltoztatta az életemet.
2: I can't even remember what I said.
1: Én arra sem emlékszem, mit mondtam.
2: And then there's others who you are meeting with on and on and on.
1: Aztán vannak mások, folyamatosan találkozunk új emberekkel.
2: And so discipleship is a broad term.
1: Tehát nagyon tág kifejezés a tanítványképzés.
2: Although I think most of what we're focusing on is this committed long-term relationship.
1: De azt gondolom, hogy most amiről leginkább beszélünk, azok az elkötelezett hosszú kapcsolatok.
2: Where God gives us the privilege of raising up men and women who will be strong for him.
1: Amikor Isten azt a kiváltságot adja nekünk, hogy olyan férfiakat és nőket neveljünk ki, akik erősek az
2: and
1: ő számára.
2: And we play our part in the spirit of a father or mother.
1: És mi atyai vagy anyai szellemben megtesszük a magunk részét ebben.
2: Who loves the disciple?
1: Aki mi szeretjük a tanítványokat.
2: To the disciple.
1: Elkötelezzük magunkat mellettük.
2: Gives lots of grace to the disciple.
1: Nagy kegyelemmel fordulunk felé.
2: Perseveres with the disciple.
1: Kitartunk mellettük.
2: And behaves like a father or mother.
1: És atyaként, anyaként viselkedünk.
2: And that's an exciting possibility for all of us.
1: És ez egy izgalmas lehetőség mindannyiunk számára.
2: Discipleship is not meant to be left to the leaders.
1: A tanítványképzésnek nem az a célja, hogy rábízzuk a vezetőkre.
2: Every one of us should play our part in this.
1: Mindannyiunknak meg kell tennünk a magunk részét ebben.
2: You may only be a one-month-old Christian.
1: Lehet, hogy csak egy hónapja vagy keresztény.
2: You still have something to give a newborn Christian.
1: De akkor is tudsz mit adni egy újjászületett kereszténynek. Ez nagyon fontos.
2: We do this. France is agreeing with this.
1: Hogy ezt így tegyük. France egyetért ezzel.
2: So it must be true.
1: Úgyhogy biztos igaz.
2: But you understand, everybody can be in this discipling process.
1: De értitek, mindenki benne lehet ebben a tanítványképzési folyamatban.
2: I'm being discipled.
1: Engem is képeznek.
2: I'm discipling others.
1: Én képzek másokat.
2: And that's how it's meant to be.
1: És ennek így kell lennie.
2: And once again, we've allowed the organized church to say, well, there's only the important people can do this.
1: Ugye a szervezet egyházban, újra el kell mondanunk, sokszor az a nézet, hogy a megfelelő helyes embereknek kell ezt megtenniük.
2: Well, that is true, of course.
1: Hát ez persze helyes, ez így van.
2: But we're all important people.
1: De mindannyian fontos emberek vagyunk.
2: So all of us can play our part.
1: Tehát mindannyiunk meg kell, hogy tegyük a magunk részét.
2: I think we probably come to the time for the coffee break.
1: Valószínűleg itt van az ideje egy kávészünetnek.
2: Yes?
1: Igen?
2: Aha. Good. Now you heard my wife's invitation.
1: Meghallottátok a feleségem ajánlkozását.
2: And if you want prayer with her, she'll be happy to pray with you.
1: Hogyha akarjátok, hogy imádkozzon veletek, akkor ő boldogan meg fogja tenni ezt.
2: But I hope that we've been able to put something of a deposit in our lives.
1: De én remélem, hogy valamit, tehát elhelyeztünk, elhelyeztek valamit az életünkben.
2: God is committed to making every one of us like his son Jesus.
1: Isten azt akarja, hogy mindenki olyanná váljon, mint az ő fia Jézus.
2: He does some of it directly.
1: He
2: does some of the discipling directly.
1: Igen, tehát ő is a tanítványképzés némely részét közvetlenül csinálja, terszerűen.
2: And he does a lot of it through people.
1: És nagyon sok embert, nagyon sokat embereken keresztül, hát ő maga nevel másokat, és emberek is nevelnek másokat.
2: I want you all to be willing.
1: Isten azt mondja, hogy azt akarom, hogy mindannyian hajlandók legyetek erre.
2: To make disciples.
1: Hogy tanítványokat képezzetek.
2: Amen.
3: Elhangzott a Tanítványképzés című tanítássorozat negyedik része, melyben Duncan és Vasanti Watkinson tanított.
4: Ez volt a Hitünk Alapjai.
5: Hitünk Alapjai.
4: Apostoli Fundamentumok.
5: A Rádió Sanszmű során.

0: most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
1: És kedves Dorka, téged is köszöntelek.
3: Én is köszöntök mindenkit.
1: Feri felesége, Deák Dorka, hitoktató és gyermekvédelmi tanácsadó, aki szintén nagyon régóta foglalkozik gyerekekkel és fiatalokkal. Nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk legutóbb veletek, a különleges bánásmódot igénylő gyerekekről, fiatalokról volt szó. És Feri azt mondtad, hogy van Dorkának egy érdekes sztoria, mert hogy Dorka, neked volt egy vak osztálytársad, és hogy vele hogyan bántatok, az esetleg érdekes lehet a számunkra. Mondjuk azt nem tudom, de majd te elmagyarázod, hogy mondjuk hogyan lehet összehasonlítani egy vak osztálytársat egy SNI-s gyermekkel, vagy egy ADHD-s gyermekkel, de értem én, hogy mind a kettő speciális, csak szerintem jobban hozzá vagyunk szokva a látássérült kifejezéshez, mint mondjuk az ADHD kifejezéshez.
2: Nagyon érdekes, én voltam olyan iskolában, ahol a halmozott a hátrányos helyzetű gyerekek között a mozgássérültől kezdve értelmi fogyatékosig voltak együtt az iskolában, és azt látni, hogy ezek a beteg, idézőjelben beteg gyerekek egymást hogyan tudták segíteni. Fantasztikus volt, megszégyenítő volt, hogy az, aki azt mondta, hogy nekem a kezem azért működik, de a lábam nem, akkor a kezével hogyan próbálta segíteni a másik osztálytársát, aki meg nem látott. Ez egy speciális iskola, illetve Dorkával is voltunk kint Finnországban, ahol láttunk kimondottan egy ilyen intézményt, ahol ennek az intézménynek ilyen jellegű bentlakói voltak, különböző életkorból fakadóan, és iskolát is működtettek, de oda járt a város úszni is, mert nekik volt csak egyedül úszómedencéjük, ennek a Kivalakottinak hívták ezt az intézményt. Ma a társadalomban hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy hozzám alkalmazkodjon mindenki, de én senkihez nem akarok alkalmazkodni. És én azt látom, hogy rengeteget tudunk tanulni az ilyen speciális szükséglettel élő emberektől, és hogyha belegondolunk, akkor mindannyian olyanok vagyunk, mint az orvos, amit mond, hogy mindenki beteg valamennyire, csak meg kell, hogy alaposan vizsgálja az orvos. És hogyha belemegyünk itt a figyelemzavar, ADHD, meg egyébbe, akkor kiderül, hogy mindannyiunknak van valami részképességzavara, akár írásban, akár beszédben, akár hadarásban, vagy egyéb módon, még a TV bemondóik is néha olyan módon beszélnek, hogy nem lehet érteni. Hiányzik már a Montág Imre, aki megtanította korábban beszélni így a bemondóinkat. Úgyhogy igazából az, hogy találkozunk ilyenekkel, ez kellene, hogy a normális legyen, és nem pedig az, hogy félünk és megijedünk tőle. Dorkának volt olyan osztálytársa, aki vak volt. Mesélj egy kicsit.
3: Igen, tehát volt az főiskolán egy évfolyamtársunk, aki vak volt. Ő nagyon jó humorú fiatalember volt. Ma is él, hála Istennek, és lelkészi feladatokat lát el, és egy egészséges látó felesége van, és nagyon szeretik egymást, és le a kalappal előtt.
2: És gyermekeik is lettek.
3: És igen, és gyermekeik is lettek, és példaérték az élete. Ugye ez még a 1998, tehát időszámításunk előtt volt, akkor még nem voltak ilyen speciális eszközök, mint most, hogy lediktálom a számítógépemnek a dolgokat, és akkor leírja, vagy hangfájba alakítja át azt, ami PDF, tehát hogy nem voltak ilyen szuper eszközök, úgyhogy én azt gondoltam, hogy úgy segítünk neki, hogy felosztjuk egymás közt, hogy felolvassuk azt, ami éppen mondjuk kötelező olvasmány volt a főiskolán. Elmondjuk neki a lényeget, és akkor hát kazettára vettük fel, meg flopira. Az volt a nagyon érdekes számomra, hogy ő ezt nem vette úgy, hogy fú Istenem, én mennyire béna vagyok, és segíteni akarnak, tehát hogy az ő részéről is volt nyitottság, illetve meglepő módon nem csak az én folyamomnak, ahova jártam, hanem a többi főiskolai hallgatónak is, és ilyen kis szuper kis csapat alakult ki, és jó volt, és nagyon jó eredményekkel végezte el a főiskolát.
1: De bocsánat, ezt ti a diákok, úgymond a diáktársak találtátok ki, tehát a pedagógusoknak, vagy értem, hogy főiskoláról van szó, az előadóknak, nem volt ebben felelőssége vagy feladata, vagy itt egyszerűen csak az a példaértékű, hogy a közösség összefogott.
3: A pedagógusok is nagyon nyitottan álltak hozzá. Tehát tudták azt, hogy ennek a fiatal embernek hol vannak a kompetencia határai, miben igényel segítséget.
2: De nem volt ilyen helyzet korábban.
3: És nem volt ilyen helyzet korábban, és akkor jött az akadálymentesítés, akkor jött az, hogy a lépcsőn, ahogy megyünk fel, és ugye nincs korlát a falon, oda tettek ilyen díszlécet, vagy nem is tudom, hogy ugye ő tudja kísérni azt, hogy tulajdonképpen hol is jön a kanyar a lépcsőn. Uh-huh.
2: De mindig valaki belekaralhatott az osztálytársak közül.
3: Igen, tehát mindig ott volt valaki, és a pedagógusok részéről is, tehát az egyetem és a főiskolai tanárunk részéről is olyan nyitottság volt, és olyan elfogadás, hogy volt olyan, hogy poénból mentünk be az étterem, és nekünk természetes dolog volt az, hogy jó ott van. Nem is, tehát, hogyha nem mond ilyeneket, hogy nem látod, hogy nem látok, akkor fel se tűnt volna.
1: Ez egy nagyon kedves példa, viszont az jutott eszembe, hogy mondhatnám most azt egy szülő, vagy akár egy fiatal is, hogy oké, de a mi osztályunkban most éppen van egy ADHD-s gyerek, és lehet, hogy össze kéne fogni, de nem tudjuk, hogy hogyan kell kezelni. Tehát lehet, hogy egy látássérültre már van kreatív ötletünk, de ezek az új kifejezések, bekategorizált, a sajátos nevelésű gyermekekre, viselkedésekre, vagy egy gyerek lehet, hogy ösztönösen érzi, mondjuk egy fiatal, most te főiskolás korodról beszélsz, beszéljünk kisebb gyerekekről. Lehet, hogy a gyerekek ösztönösen éreznik, hogy hogyan kell egymással bánni, csak hallják, hogy otthon mit csacsognak a szülők.
2: Én és ez nem tesz jó. Láttam Finnországban olyan példákat, ahol különböző kultúrájú gyerekek, különböző bőrszínű gyerekek voltak együtt, különböző volt a társadalmi adottságaik, és ez a gyerekeknél nem okoz problémát. Addig, ameddig azt tudja, hogy ő is az osztálytársam. Nekünk már sokkal jobban. Most hallottam, voltam egy konferencián, ahol egy 600 fős iskolában, Afrikában tanult az előadónk, csak az volt a probléma, hogy a 600 fős iskolában ő volt egyedül fehér.
1: És ez probléma volt?
2: Hát mindenki tudta.
1: Probléma?
2: A srác azt mondta, hogy amikor az Istenhez fordult, akkor azt mondta, hogy Istenem, én szeretném megnyerni ezeket a diákok, társakat számodra. De mindenki tudta előbb-utóbb, hogy az a srác azt kezdett el prédikálni, meg azt kezdett el imádkozni bármilyen helyzetben, aki amúgy fehér volt. Tehát, ha mondjuk ezt egy fekete kezdi el, a fekete bőrű, akkor egyik a sok közül. De itt annyira kirívó eset volt, de én azt gondolom, hogy ha tudnánk azt, hogy az Nobel-díjasaink közül hány volt ADHD-s, meg egyéb, amikor nem sorolták be ebbe a kategóriában.
1: De most utólag be.
2: De utólag már azt mondják, hogy az volt. Vannak ilyen helyzetek, hogy olyan diákokat, akiket ma a tudomány elismert, vagy a művészetekben elismert, azt ma kiraknánk az iskolából, mert hogy nem alkalmas az iskolai közegre. Ilyen volt Picasso például, ilyen volt Michelangelo, olvastam az élettörténetüket, és napjainkban ugyanilyen mondjuk Nick Vujicic, akit azt mondják, hogy kézláb nélküli, és mit ér így, és azt mondta, hogy ameddig ő azon gondolkodott, hogy mennyi minden hiányzik az életéből, addig öngyilkos akart lenni, úgy született meg, hogy a szülei, illetve a gyülekezet szinte nem háladó Isten tiszteletet, hanem temetési alkalmat tartott, hogy hogyan verheti meg az Isten. És ilyenkor nagyon érdekes az is, hogy nagyon sokszor azoknak, akiknek támogatnia kellene a gyülekezetből, a közösségből, még azt a szülőt ítélik el, hogy mert neked ilyen a gyereked. Mikor sokszor nem is tehet arról, hogy ilyen gyereke született, mondjuk fogyatékkal élő és gondozást igényel, és nagyon sokszor kiderül az, hogy még nagyobb szeretetre, türelemre van szüksége, és nem pedig megvetésre. És azt mondta Nick, hogy ameddig azon gondolkodtam, hogy mennyi minden hiányzik az életemből, addig nem akartam élni. Uh-huh. De utána azt mondtam, Istenem, mindaz, amiben rendelkezem, te egészítsd ki és használj. És ma milliókat ér el az ő történetével. A legnagyobb probléma probléma az, hogy nem értékelnek, nincs sikerélményem, és a másik, hogy kiközösítenek, mert másképp gondolkodom. De egy cégnek szükség van másképp gondolkodó emberekre. Ezeket úgy hívja ma a coaching szakirodalom, hogy dobozon kívüli gondolkodás. Amíg a dobozon belül akarom a problémát kezelni, addig nem veszek észre olyan lehetőségeket, ami amúgy megoldás lenne, csak már a dobozon kívül van. És akiben nincs meg ez az adottság, annak az kell, hogy minden kiszámítható legyen, 3-tól 5-ig mit fogok tenni. Az ilyen munkavállaló, amikor bekerül a munkavállalói piacra, akkor azt mondja, hogy mondják meg nekem, hogy mik a feladataim, de azt nem mondják meg, hogy hogyan kell megcsinálnom. Engedjenek kísérletezni, és lehet, hogy olyan módot is kitalál, amit senki más eddig nem csinált, és a cég meg azt fogja mondani, hogy az a leggyorsabb megoldás.
1: Köszönöm a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel. Make some noise!

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádiósansz műsorán.
2: Randy Boyd, Sáfárság című tanítását hallhatjuk. First thing we spoke about is our
3: attitude toward money. Az első dolog, amiről tegnap beszéltünk, a pénzhez való hozzáállásunk.
4: We began with where does our attitude come from?
3: Foglalkoztunk azzal, hogy honnan jöhet a mi hozzáállásunk, miből ered.
4: Down to the conclusion it should come from our revelation of who God is.
3: És arra következtetésre jutottunk, hogy nagyon fontos az, hogy legyen kijelentésünk arról, hogy Isten kicsoda.
4: A good father.
3: Hogy Isten valóban, valóságos módon egy jó atya.
4: If what this book says about him is true, then that should form what we believe about our money.
3: Hogyha igaz az, amit ez a könyv állít róla, akkor a pénzkezelésünkkel kapcsolatban is benne kell bíznunk. Aztán beszéltünk négy speciális hozzáállásról, hogy gyűlölnünk kell az anyagiasságot, és hogy szabadnak kell lennünk a szívünkbeli horgoktól, hogy a pénz ne uralkodjon rajtunk, hanem tudjunk mi uralkodni a pénz felett.
4: We talked secondly about three different views of money.
3: Másodszorban beszéltünk a három különböző nézőpontról, ahogy tekinthetünk a pénzre. A szegénységi nézőpontról.
4: That's a pit people fall into in the kingdom of God.
3: És ez egy olyan csapda, amiben Isten népe közül sokan beleestek, és megbeszéltük azt, hogy ez egy démoni szellemnek a becsapása. De egy hasonlóan nagy csapda. Egy hasonlóan nagy csapda az a bővölködési evangélium, amely szintén megtalálható Isten népe között, ami a mammonhoz kapcsol hívőket. És a harmadik nézőpont, az pedig a bibliai alapelve, az áldott sáfárnak a hozzáállása és az ezzel kapcsolatos
4: szemléletmód.
3: Harmadsorban beszéltünk a pénzhez való viszonyállásunkról, hogy hittel tudok viszonyulni a pénzemhez, vagy pedig gyakorlati bölcsességgel, távoli, hosszú tervekkel rendelkezem a pénzemmel kapcsolatban. És világszerte látok embereket, akik vagy az egyik szélsőségbe, vagy a másik szélsőségbe esnek, ahelyett, hogy az arany középúton járnának. És a következő hozzáállás az pedig az, hogy az ígéret földjén szeretnénk élni. Az egyiptomi fajta lét az a...
4: By the Spirit of the Lord, I know that some of you are still living in Egypt in that area of your life.
3: Tehát tudom azt, hogy itt is vannak többen, akik még mindig az egyiptomi módon élnek az anyagi életük tekintetében, tehát ahol nincsenek betöltve a szükségek. És vannak hívők között, akiknek a szellemük megvan, újjá van születve, de az anyagi területen ezt nem élik meg. De Jézus az egész személyiségünket meg akarta váltani. Aztán a következő lépcső ugye a pusztaságban való élet, ami éppen hogy elég szemléletmódja. De Isten nem ezt tervezte el számunkra, hogy az éppen elég módján éljünk. Mert van mindenki számára nyitott az ígéret földje. Aztán a második tanításban lefektettük az alapjait annak, hogy Isten királyságának megvan a saját anyagi rendszere, gazdasági rendszere. És beszéltünk arról, hogy meg kell élnünk a királyságnak a gazdasági rendszerébe, be kell lépnünk, amellett, hogy benne élünk abban az anyagi rendszerben, ahol élünk, a környezetünkben. Ma arról fogunk beszélni, hogy mit tegyünk, hogyan kezeljük a pénzünket. Tehát, hogy mit kezdjünk azokkal az anyagi javakkal, anyagi dolgokkal, amiket Isten a kezünkbe ad. Három dolog van, amit tehetsz az anyagi javaiddal. Elköltheted,
4: you can save it,
3: megtakaríthatod,
4: invest it,
3: befektetheted,
4: or you can give it.
3: és tovább adhatod. Ez az a három terület, amit tenni tudsz vele.
4: And if God is the owner of all of it,
3: és hogyha Isten mindennek a tulajdonosa, ami neked van,
4: His kingdom's principles and the leadership of His Holy Spirit is very important in my life.
3: Akkor az ő királyságának az alapelvei és a Szent Szellem vezetése az nagyon fontos az életünkben.
4: The principles of the Bible are not enough.
3: A Bibliának az alapelvei önmagukban nem elegek. A Szent Szellem vezetése önmagában nem elég.
4: But the guidance of the Holy Spirit with the principles of the kingdom together.
3: De a Szent Szellem vezetése a királyság alapelveivel együttesen.
4: Because the Holy Spirit will guide me on how to apply the principles definitely to my specific life in my specific.
3: Tehát a Szent Szellem tudja megvilágítani számomra a Bibliának az alapelveit az én speciális élethelyzetemre, speciális anyagi helyzetemre vonatkozóan.
4: We have a living God who works livingly with every son and daughter.
3: Egy élő Istenünk van, aki élő módon akar kapcsolatban lenni minden fiával és leányával. Szeretnék az egyik ilyen fontos területről beszélni ma reggel. Ahogy imádkoztunk tegnap este, amikor visszaértünk a házba, az Úr emlékeztetett engem egy dologra.
4: If you move into the economy of God and begin to experience God's blessing.
3: Hogyha belépsz Isten királysága szerinti gazdasági életmódba és elkezded tapasztalni Isten áldását az életeden, hogyan tudod megtapasztalni Isten áldását az életeden?
4: You're not going to move into the promised land and all of a sudden
3: hosszú évek alatt.
4: Ahogy
3: jársz Istennel, nem mindig tapasztalod azt, hogy azonnal megváltoznak a körülményeid. Tehát amikor Izrael fiai a Jordán folyó megnyílt előttük, és beléptek az ígéret földjére, aztán a folyó bezárult mögöttük, akkor nem látták, hogy a folyónak az ígéret földje felőli oldala az másképpen néz neki, mint ahonnan jöttek. De Isten áldásainak a hegye és ennek a lehetősége mégis ott volt. És aztán az évek alatt, ahogy ott éltek, akkor lett nyilvánvalóvá a gazdasági potenciálja annak a földnek, amire beléptek. Tanulmányozzátok az írásokat, és lássátok meg, hogy a Isten népe évek alatt, ahogy ott éltek az ígéret földjén, évek alatt folyamatosan tapasztalták meg az életükön Isten anyagi áldását. Néhány ember nem munkálkodott együtt az Úrral, és mégis ez a gazdasági erő lehetőség ott volt mindenki számára nyitva állt. Voltak, akik beleléptek, éltek ennek a lehetőségével, és voltak, akik nem, de ez senki számára sem történt meg egy nap alatt. Megmondom őszintén nektek, hogy én úgy érzem, hogy az elmúlt évben történt az meg velem, hogy beléptem az anyagi lehetőségeimnek egy új módjába. És igazából most élem át azt a pénztárcámon keresztül is, hogy megváltoztak a dolgok. De 30 éve tanulmányozom az alapelveit, a királyság alapelveit, és engedelmeskedem, és alkalmazom ezeket.
4: This is not a magic formula we're teaching.
3: Ez nem egy ilyen varázs szöveg, amiről tanítunk, hanem ez egy a királyságnak az élete a pénz területén. Ma reggel az egyik területről szeretnék beszélni, amit tehettek a pénzetekkel, az adásról. Valószínűleg sok mindent hallottatok már erről a dologról, de arra bátorítlak benneteket, hogy tartsátok készenlétben a Bibliátokat. mert nagyon fontos az, hogy meglássuk, hogy mit mond Isten szava erről a dologról. Én arra bátorítalak benneteket, hogyha hazamentek innen, akkor készítsetek hosszú távú terveket a pénzügyeitekkel kapcsolatban. Nekem is vannak pénzügyi terveim. Van egy házunk, amire nincsen adósság.
4: In the next 5 years, I will be free.
3: Tehát még van adósság a házunkon, de a következő 5 évben meg fogunk ettől szabadulni. Vannak pénzügyi terveim, 10 év múlvára, 20 év múlvára. Szeretnék a gyermekeimnek házakat adni, mindegyikőjüknek. Hogyan?
4: I have no idea right now.
3: Fogalmam sincsen most még, hogy fogom tudni ezt megtenni, hogy leszek képes erre. De szeretnék a gyermekeim számára segítséget nyújtani az életük elkezdéséhez. Van egy meglehetősen jó fizetésem. Tehát egy meglehetősen jó fizetésem van. De önmagában véve ez nem elég ahhoz, hogy a gyermekeimet megáldjam.
4: Or maybe at least help them get a start toward a home.
3: Tehát csak a kezdésben tudok nekik segíteni, hogy egy lakáshoz jussanak. Tehát ahhoz, hogy a céljainkat el tudjuk érni, szükségünk van tervre.
4: Talk much in the next sessions about developing a plan. A practical plan for your money.
3: Franz a következő alkalmakon fog arról sokat beszélni, hogy hogyan tudsz egy gyakorlati tervet készíteni a pénzkezelésed vonatkozásában. De a tervnek az első része az adás. A Biblia következőt mondja. Példabeszédek 3:9. Példabeszédek 3:9.
4: Proverbs 3 verse 9.
3: Példabeszédek
4: 3:9. It gives us information in the Bible about the first thing we're to do with our money.
3: Elmondja nekünk itt a Biblia, hogy mi az első dolog, amit tennünk kell a pénzünkkel.
4: Honor the Lord with your wealth.
3: Tiszteld az Urat a te marhádból.
4: With the first part of your finances.
3: A te egész jövedelmed zsengéjéből.
4: Giving is not what you do at the end with your finances, it's where you begin. It's the first part of the plan.
3: Az adás az nem az, amit a pénzügyeidnek a végén kell megtenned, hanem a tervezésnek az első lépése. Azt mondja Isten, hogy tiszteljük őt a mi anyagi javainkból. És melyik részéből? A legelső pénzünknek a...
4: There's not going to be anything left. That's true. I've tried it. It doesn't work.
3: Tehát az első részéből kell az anyagi javainknak tisztelnünk az Urat. Miért? Azért, mert hogyha azt várod, hogy majd a végén adsz neki valamit, akkor általában nem fog maradni. Nem tudom, hogy tapasztaltátok-e már ezt.
4: If he gets the first portion,
3: de hogyha...
4: you have enough for your portion.
3: De érdekes módon, hogyha az első részét odaadod az Úrnak, akkor a maradék elég lesz arra, hogy betöltse a szükségeidet. Miért? Azért, mert ha így teszel, akkor a királysági törvény szerint működsz. És az életeden ott lesz a te atyádnak a segítsége. Miért adjunk? Először is. Engedelmességből. Isten azt mondja, hogy adjunk. Ez igazából a Biblia első lapjaitól az utolsókig ott szerepel újra és újra. És azért adok neki, mert szeretem őt, és engedelmes vagyok neki. A második ok, ami miatt adnom kell neki, szeretetből kell adnunk. János 3:16-ban ez egy ismert Biblia vers.
4: So much he gave.
3: Isten úgy szeretett bennünket, hogy ő odaadta nekünk az első és az első egyszülött fiát. És beszéltem már nektek arról, hogy meg kell változtatnunk az életünknek az operációs rendszerét, vagy gondolkodásmódunknak az operációs rendszerét. És Isten arra teremtett bennünket, hogy Jézus Krisztusnak a képére és hasonlatosságára elváltozzunk. Jézus egy adó volt. úgy élt, hogy folyamatosan adott. A kereszt az csak a vége volt ennek a történetnek, de az ő egész élete az adásról szólt. Az életét, a pénzét, a javait, mindent odaadott. Isten nem akarja, hogy az önzőség szelleme vezessen bennünket.
4: Self says, hang on, keep, you might need it someday.
3: Mert az ego azt mondja, hogy tartsd meg, ne add oda, mert még szükséged lehet rá valamikor. A szeretet az valahogy elfeledkezik az egóról, és másokra tekint.
4: Because you're becoming like him.
3: Miért tudunk ilyenek lenni? Azért, mert hasonlóvá válunk hozzájuk. A harmadik ok, ami miatt adnunk kell.
4: Because I'm planting seeds for the release of kingdom finances back into my life.
3: Azért, mert magokat vetek el azért, hogy az Isten királyságának a javai rá tudjanak áradni az életemre. A 2. Korintus 9. részének 2. Korintus 9. 6-tól 11-ig beszél erről. Ez arról beszél, hogy aki szűken vet, az szűken is fog aratni. De aki bőven vet, bőven is fog aratni. Hogyha Lee szükségben van, és az én szívem megindul ő felé, és szeretetből adok neki.
4: I'm not giving him to make me more wealthy.
3: Nem azért fogok adni neki, hogy én meggazdagodjak.
4: I am blessing him because I love him. I want to be like Jesus to him.
3: Hanem azért, mert meg akarom őt áldani, mert szeretem őt, és olyan akarok lenni ő hozzá, amilyen Jézus.
4: I am also moving into the realm of faith.
3: És amikor adok neki, akkor ugyanakkor belépek a hitnek a területére is. Tudom azt, hogy atyám, ez egy áldás lesz az ő számára. De ugyanakkor ez egy vetés is az én részemről. Említettem nektek, hogy egy nagy ajándékű a mi szolgálatunk számára. Nem gondolhatok arra, hogy most nem tudom megáldani őt, mert a szolgálatunk nagy szükségben van. Van néhány barátunk Európában, és hallottam tőlük történeteket, és a szívem szeretem ezeket az embereket, és szeretnék a történetek része lenni, és szeretnék segíteni rajtuk, támogatni őket.
4: Remember, you're planting seed also for your ministry and what God's doing with you.
3: És aztán az én szívem emlékeztetett engem arra, hogy ahogy adok, úgy vetek is beléjük. És ez bevisz engem a szeretetnek a valóságába is.
4: It also takes me into the realm of faith.
3: És ez bevisz engem a hitnek a területére is.
4: The ground to do its work and eventually bring back a harvest.
3: Mert amikor elvetjük a magot, akkor Isten gondoskodik arról, hogy az aztán gyümölcsöt is teremjen.
4: We should give to be like Jesus.
3: Tehát azért kell adnunk, hogy olyan Jézushoz hasonlóvá váljunk.
4: The heavenly flow into my life.
3: És hogy megnyíljon ezáltal a mennyekből az anyagi javak áradása az életemre, és betöltsem a menny gazdasági rendszerének az igazságait. Miért adnak az emberek? Sok ember úgy érzi, hogy nem tud adni. Isten nem kéri tőled azt, hogy adjál oda neki olyan dolgot, ami neked nincsen. Isten azt szeretné, hogyha abból adnál neki, amit van.
4: If all I have is 3 euros.
3: Hogyha mindenem, amim van, az összes vagyonom 3 euró, akkor Isten nem fogja tőlem azt kérni, hogy 50-et adjak. Ő azt kéri tőle, hogy egy kis részét adjam oda annak a kevésnek, amim van. Ne aggódjál amiatt, amit nincs.
4: Sometimes God assigns people to have a lot.
3: Időnként Isten megengedi embereknek, hogy sokat birtokoljanak. Máskor embereknek nincsen olyan sokjuk. Isten gondoskodik az emberek számára anyagi javakról, és ne keressétek a gazdagságot. Isten gondoskodik. Olvassátok el, amikor Izrael népe bejutott az ígéret földjére. Az anyagi javak az egyik első része volt ott az ott lévő kenetnek. Isten akarata ez, hogy ez így legyen. Hogyha csak egy kevesed van, akkor ő annak csak a kis részét kéri kezdetként. A másik dolog, ami akadálya lehet az adásnak, a félelem. A szükségektől és a jövőtől való félelem.
4: I have a fear I won't have enough for myself.
3: Hogyha csak keveset birtoklok, és ennek egy kis részét odaadom, akkor attól félek, hogy nem lesz elég a szükségeim betöltésére. Hadd mondjak egy igazságot nektek. Elmondanám tehát nektek, hogyha nem adtok Isten számára, akkor soha nem lesz elég a saját magatok számára. Istennek van terve a ti anyagi életetek vonatkozásában is. És nektek is kell, hogy legyen tervetek ezzel kapcsolatban. De mégis hitben is kell járnatok ugyanakkor. Hogyha én adok ma, akkor Isten azt mondja, hogy ő vissza fog adni nekem abból. A legjobb terv a jövőm számára az, ha ma adok. Mert hogyha ma adok, akkor azzal megnyitom a menny gazdagságának az áradását az anyagi életemre. Tehát ne engedd, hogy a gonosz megkötözzön téged az adásban. Tegyétek a kezeiteket a szívetekre, a Jézus Krisztus nevében. Szólok az emberek szívéhez és elméjéhez. Szabadíts fel bennünket minden félelem alól. Mert ez egy szellem, ez egy démon. És néhányan közülünk elhittek hazugságokat. Megtöröm ennek a félelemnek az erejét.
4: And I break the lie that tells you you don't have anything to give.
3: És megtöröm annak a hazugságnak az erejét, ami azt mondja, hogy nem lesz semmit, amit adni fogsz tudni. Mert lesz amit adj, és legyél szabad ettől. Tehát hogyan kezdjük el az adást? Úgy gondolom, hogy az adást a tizedfizetéssel kell elkezdeni. A Biblia az elejétől a végéig beszél a tizedfizetésről. Mi az a tized?
4: It literally means 10%.
3: Szó szerint 10%-ot jelent.
4: And when I say those words, maybe some of your hearts is like, wow.
3: És hallom, ahogy néhányan a szívetekbe azt mondjátok, húha.
4: Don't be scared.
3: Ne aggódjatok.
4: When I live in the economy of the king comes to my aid.
3: Mert amikor én a királyság gazdasági igazságai szerint élek, akkor a király az én segítségemre van. Vannak, akik úgy gondolkoznak, hogy a tizedfizetés csak az Ószövetségre vonatkozik. És erre azt szoktam mondani, hogy mutasd meg nekem ezt a Bibliából. Oda kell mennünk a szóhoz, Isten szavához.
4: 430 years before there was ever a law given.
3: A tizedfizetés az 450 évvel azelőtt kezdődött, hogy a törvényt adta volna Isten. Az új szövetségből visszamutat a Szentírás egy személyre, aki a mi ószövetségi atyánk, Ábrahámnak hívják őt, és ő soha nem élt a törvény alatt.
4: One day in the book of Genesis chapter 14.
3: Egy napon az 1 Mózes könyvének 14. részében. Abraham egy nagy győzelmet aratott 4 király felett.
4: One of the kings and he regains much wealth that was stolen.
3: És visszaszerzett Ábrahám ekkor nagy mennyiségű anyagi javakat is, amiket elloptak tőle.
4: The king of Sodom, a very wicked man.
3: Egy nagyon bűnös királytól szerezte vissza ezeket az anyagi javakat.
4: Gives it back to the king. And the king says, I want to give you a lot of this money.
3: És a király meg akarta, ez a bizonyos király neki sok pénzt akart adni neki, és Ábrahám azt mondta neki, hogy nem kell nekem a te pénzed, mert van nekem egy másik forrásom. És miután megtette ezt, egy különös ember, Melchizedek tűnt fel.
4: He was the king of a small city called Salem.
3: Melchizedek egy kis városnak, kis városnak, Sálem nevű városnak a királya volt. Ezt ma Jeruzsálemnek hívják ezt a várost, és ennek a királynak nem volt földi apja vagy anyja, hanem ő a magasságos Istennek a papja volt.
4: Most Bible scholars believe this was Jesus Christ showing up to this first new covenant son.
3: Legtöbb Biblia tudós egyetért abban, hogy ez a Melchizedek ez nagy valószínűséggel Jézus Krisztus volt, aki megjelent az első új szövetségi fiának, és felszolgáltott neki egy az új szövetségnek a szövetségi étkeit szolgálta fel, bort és kenyeret.
4: To the Lord Jesus Christ and the new covenant meal.
3: És hogyan reagált Ábrahám az Úr Jézus Krisztus megjelenésére és az új szövetségi kenyérre és borra?
4: I will give you a tithe of all that I have.
3: Azt mondta, hogy mindennek, amim van, a 10%-át neked adom.
4: Is the gratitude response to the new covenant blessing.
3: A tized az az új szövetség áldására adott hála és áldás. És amikor aztán a Mózesnek adta a törvényt Isten,
4: he gave some very good explanations about what should the tithe be done with practically.
3: Adott neki arra vonatkozóan utasításokat, hogy hogyan, mit kell tenni a tizeddel gyakorlatilag.
4: And then Jesus spoke about the tithe.
3: És Jézus maga is beszélt a tizedről. Máté 23:23-ban.
4: He was speaking to the Pharisees.
3: Farizeusokhoz beszél.
4: He says you give a tithe of everything that you have.
3: Azt mondja, hogy ti tizedet adtok mindenből, amitek van.
4: But you neglect the most important things in the law.
3: De elhagyjátok a legfontosabb dolgokat a törvényből, hogy szeressétek az ítéletet és az irgalmasságot.
4: You should have given your tithe.
3: Tehát azt mondja, hogy be kell adni a tizedet.
4: Never neglected the issues of the heart.
3: De soha nem szabad elfeledkezni a szívnek a dolgairól sem.
4: Very simple in the scripture, a simple principle.
3: Ez egy hasonló alapelv az írásban. Szeretem őt, ő jó hozzám.
4: The natural response is a tenth.
3: És erre egy természetes reakció a tized.
4: That much about Jesus and the kingdom.
3: Én úgy nőttem fel, hogy ilyen keveset tudtam Jézusról és a királyságról. Nem hallottam soha tizedfizetésről.
4: The first week after I got saved.
3: Az első héten a megtérésemet követően 10%-ot adtam az Úrnak.
4: Something was written in my heart.
3: Valami beíródott a szívembe. Még nem is olvastam ezt a könyvben. Tizedfizetés. 10%.
4: That's where you begin.
3: Itt kell kezdened, ezzel kell kezdeni.
4: Let's look at a few scriptures. What is the tithe for?
3: Nézzük meg a Szentírásban, hogy mire adatik a tized.
4: Look at Numbers 18:21.
3: Nézzük meg a 3-4 Mózes 21. részét.
4: And to the sons of Levi.
3: Lévi fiai.
4: Who were the sons of Levi?
3: Ki voltak Lévi fiai?
4: In the economy of the kingdom.
3: A Isten királyságának a gazdasági rendszerében.
4: They were the full-time ministers, the servants of God.
3: Ők voltak a teljes idejű szolgálók, Isten szolgái.
4: God says, I give them no inheritance like I give you.
3: Isten azt mondta, hogy nem adok nekik olyan örökséget, amilyet nektek adtam.
4: There are laws for the people of God, and there are some a little bit different laws for the servants of God.
3: Emlékeztek, hogy Isten törvényében voltak törvények Isten népe számára, és voltak Isten szolgái számára egy kicsit különböző törvények.
4: I give you the power to gain wealth through working with your hands.
3: Isten emberei számára ad erőt a gazdagság megszerzéséhez, hogy ezt munkával meg tudjuk szerezni.
4: Those I call into my full-time service, they don't have that power.
3: De Lévi fiai számára, akik a teljes idejű szolgálók voltak, Isten nem adta ezt a lehetőséget, ezt az erőt.
4: Levi, behold, I have given all the tithe in Israel for their inheritance.
3: Tehát Lévi fiainak adtam a tizedet.
4: So for the people of God, they're able to go out into the world and God will bless the work of their hands and bring increase and an inheritance in their life.
3: Tehát Isten gyermekei számára ad lehetőséget és erőt ahhoz, hogy dolgozzanak és megnöveli az ő gazdagságukon keresztül az anyagi életüket, az anyagi áldást. De van az embereknek egy kis csoportja,
4: that God has somehow called not to live that way.
3: Akiket Isten úgy hívott el, hogy ne ilyen módon éljenek. És a léviták megtalálhatóak voltak Izrael minden településén, szolgáltak az emberek felé. És az emberek pedig úgy reagáltak, hogy a tizedet a lévitáknak adták. Nézzük meg Nehemiás könyvét.
4: Nehemiah, Job, and Psalms. I want you to see these things.
3: Nehemiás könyve.
4: Chapter 10, verse 37, I believe.
3: Tizedik rész, 37.
4: We will also bring the first of our dough, our contributions, the fruit of every tree, the new wine, and the oil, to the priest at the chambers of the house of God, and the tithe of our ground to the Levites, for the Levites are they who receive the tithes in all the towns and villages through Israel.
3: És a mi lisztjeinknek, felemelt áldozatainknak, mindenfa gyümölcsének, mustnak és olajnak zsengéjét felvisszük a papoknak, a mi Istenünk házának kamaráiba, földünknek tizedét pedig a lévitákhoz, mert ők, a léviták szedik be a tizedet minden földműveléssel foglalkozó városainkban. Minden faluban kell, hogy legyenek léviták a királyságban. És vannak emberek, akik szolgálnak, és szeretetet töltik be a királyságba. És a tized az az ő örökségük a mennyből. Ez az első forrása Isten anyagi áldásának, az áradásának az ő életükre. Szeretném, hogyha ezt nagyon gyakorlati módon látnátok meg.
4: At what standard should the servant of God live?
3: Milyen alapon élnek Isten szolgái?
4: I'm just going to tell you what I believe.
3: Én el szeretném mondani nektek, hogy én hogy gondolom ezt. Volt 12 törzs Izraelben, és a Lévi törzse volt az egyik. Meg lehet azt nézni, hogy hányan voltak a léviták a többiekhez képest.
4: They weren't one of the large tribes, they were a middle to a smaller tribe.
3: Ők nem voltak egy nagy létszámú törzs, inkább olyan közepes vagy inkább kis létszámú törzs volt. Ha megnézed József törzsét,
4: Joseph had a double portion in Israel.
3: Józsefnek dupla része volt Izraelben, mert József két fiának megvolt a külön-külön törzse. Voltak a léviták,
4: 10 more tribes.
3: Volt még 10 másik törzs.
4: And then there was the two sons of Joseph, which made basically 12 more tribes out there.
3: És akkor volt még Józsefnek a két törzse.
4: The tithe of these 12 tribes was to go to the Levites.
3: Ennek a 12 törzsnek a tizede jött a lévitákhoz.
4: Do the math. A very good standard of life for the servants of God.
3: Ez egy nagyon jó megélhetést biztosított Isten szolgáinak, hogy a 12 törzstől kaptak, ha ezt kiszámolod. Tehát ha ezt kiszámolod, akkor rájöhetsz arra, hogy ez a léviták számára egy nagyon jó megélhetést biztosított, hogy a 12 törzstől kapták a tizedet. Isten szolgáinak kell, hogy legyen öröksége.
4: I believe there should be a flow which blesses the servants of God.
3: Hiszem, hogy kell, hogy legyen egy forrás, amely megáldja Isten szolgáit.
4: I could give you many other scriptures.
3: Tudnék sok más szentírás részt mutatni, amiben be tudnám ezt bizonyítani nektek. Malakiás könyvének harmadik fejezete. Ez a híd könyv az Ószövetség és az Új Szövetség között. Ez az utolsó könyv az Ószövetségben. Hadd mondjak még valamit. Amikor ezen elmélkedtem, ez kitágította az én látásomat a tizedről. Isten emberei adnak a léviták számára. Isten minden embere, akik a városokban, falvakban élnek, tehát Isten szolgáinak van egy öröksége. Tehát Isten megáldja az ő gyermekeit, ahogy dolgoznak, az áldás ráárad az ő munkáikra, ő gyümölcsözőek, és ők pedig meg tudják áldani Isten szolgáit. Isten azt mondja az ő szolgáinak, hogy ő nekik egy más forrásból kell élniük. Tehát Isten embereiről, Isten gyermekeiről a tizeden keresztül árad Isten szolgáinak életére az anyagi áldás.
4: It says they were to give a tithe of what flowed into their life. This is in Numbers 18, verse 26 through 28.
3: Ez a 4 Mózes könyvében a 16. szakaszban van leírva.
4: The Levites, which in practical terms is me.
3: Hogy a léviták, ami gyakorlati szemszögből nézve én is vagyok, Isten szolgája.
4: To Aaron and to the entire priesthood of his family.
3: Tehát ők szedték be a tizedet, Áron és az egész házanépe.
4: Could that be how apostles and prophets should be cared for today? It's a question.
3: Csak az a kérdés bennem, hogy ez nem olyan, ahogyan az apostolok és a proféták élnek manapság. Tudjátok, hogy a napjainkban a nagy apostolok hogyan élnek?
4: I am beginning to feel like this was the prescribed method that should carry over into the New Testament.
3: Én azt gondolom, hogy ez a módja annak, amit folytatni kellene az új szövetségi időkben is.
4: I see many of the apostles and prophets having to travel all the time that through their ministry they receive offerings.
3: Látom azt, hogy sok apostol és profétának állandóan utaznia kell, hogy a szolgálatukon keresztül kapjanak felajánlásokat.
4: God's best and highest.
3: De én nem gondolom azt, hogy Istennek ez lenne a legjobb elkészített módja az ő számukra. El kéne kezdenünk engedelmeskedni ezeknek az alapelveknek, például a helyi gyülekezetekben is. Ismeritek Jackie White-ot? Ő egy pásztor. És ez a gyülekezet gondoskodik a mi gyermekeinkről.
4: We are in that church, we're the people of God.
3: És abban a gyülekezetben és az egész házanépe.
4: Could that be how apostles and prophets should be cared for today? It's a question. I'm
3: Csak az a kérdés bennem, hogy ez nem olyan, ahogyan az apostolok és a proféták élnek manapság. Tudjátok, hogy a napjainkban a nagy apostolok hogyan élnek?
4: I am beginning to feel like this was the prescribed method that should carry over into the New Testament.
3: Én azt gondolom, hogy ez a módja annak, amit folytatni kellene az új szövetségi időkben is.
4: I see many of the apostles and prophets having to travel all the time that through their ministry they receive offerings.
3: Látom azt, hogy sok apostol és profétának állandóan utaznia kell, hogy a szolgálatukon keresztül kapjanak felajánlásokat.
4: God's best and highest.
3: De én nem gondolom azt, hogy Istennek ez lenne a legjobb elkészített módja az ő számukra. El kéne kezdenünk engedelmeskedni ezeknek az alapelveknek, például a helyi gyülekezetekben is. Ismeritek Jackie White-ot? Ő egy pásztor. És ez a gyülekezet gondoskodik a mi gyermekeinkről.
4: We are in that church, we're the people of God.
3: És abban a gyülekezetben mi Isten népe között vagyunk.

0: Látom azt, hogy sok apostol és prófétának állandóan utaznia kell, hogy a szolgálatukon keresztül kapjanak felajánlásokat. De én nem gondolom azt, hogy Istennek ez lenne a legjobb elkészített módja az ő számukra. El kéne kezdenünk engedelmeskedni ezeknek az alapelveknek, például a helyi gyülekezetekben is. Ismeritek Jackie White-ot? Ő egy pásztor. És ez a gyülekezet gondoskodik a mi gyermekeinkről. És abban a gyülekezetben mi Isten népe között vagyunk. Mi ott a gyülekezet tagjai vagyunk. És a mi tizedünket beadjuk a gyülekezetben azoknak a szolgálóknak, akik szolgálnak a családunk felé. És vannak apostolok, akik szintén Ellen és Eileen,
1: Jackie White and his wife are our spiritual mom and dad. They're apostles over us.
0: Jackie White és a felesége, ők is apostolok, akik fölöttünk állnak. Mi a szellemi gyermekeik vagyunk, és a tizedünk egy részét nekik adjuk minden hónapban.
1: We send it to the errands of our life.
0: Ezt elküldjük a mi életünk áronjainak.
1: Now, this was the guidance from the scriptures for the full-time servants of God, the Levites.
0: Ez volt a Isten Bibliában leírt akarata. Én hiszem azt, hogy Isten ma is ilyen módon akar működni. Ez eléggé új az én számomra is, de hiszem, hogy ez így van. Hiszem azt, hogy az apostoloknak, a profétáknak, az ő szellemi fiaik és leányaiknak a tizedéből kéne élniük. Hadd mondjak még egy-két dolgot a tized fizetésről. Malakiás 3:8.
1: Will a man rob God, yet you are robbing me?
0: Avagy az ember csalhatja-e az Istent, ti mégis csaltatok engem. És azt mondjátok, mivel csaltunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval.
1: So God looks at his people, he says, you're hanging on, you're robbing me.
0: Tehát Isten ránéz az ő népére, és azt mondja, hogy hát én folyamatosan megloptok engem. Lehet, hogy ezt mondja neked is.
1: Look at the next thing he says.
0: És nézd meg, hogy a következőben mit mond.
1: With a curse, for you are robbing me, the whole nation of you.
0: 9. vers, átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem a nép egészében.
1: When there is not the flow of giving in the kingdom, it brings a curse on the people of God.
0: Tehát amikor egy királyságban nincs ott az adakozásnak az áradása, akkor ott egy átok jön a népre.
1: You are cut off from the economy of the kingdom, and you are on your own in this thing.
0: Mi az átok ebben az esetben? Az, hogy el vagy vágva a királyság anyagi javainak az áradásától, és csak a saját erődre támaszkodhatsz. Aztán folytatódik itt az írás. Hozzátok be a tizedet mind, tehát a teljes tizedet az én tárházamba.
1: A few pennies.
0: Nem azt mondja, hogy hozzá be egy pár pennit, hogyha van 10 euród.
1: Simple math, 1 euro.
0: Akkor az egy egyszerű matematikai művelet, 1 eurót kell beadnod. Hogyha van 100 euród, akkor megint csak egy egyszerű számítás után rájöhetsz, hogy akkor 10 eurót kell beadnod.
1: To those who only have a little in their hand, he only ask a little.
0: Tehát Isten azoktól, akiknek csak kevés van, keveset kér. Akiknek több van, ugyan azt a fokú engedelmességet kéri, és attól egy kicsit többet kér. Tehát nem azt kéri tőled, amivel nem rendelkezel, hanem egy kis részét kéri annak, amit van. És akkor nézzük meg az ígéretet. Tehát hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba.
1: That would be the local church where the Levites are serving the kingdom.

0: Ez lehet a helyi gyülekezet, ahol a léviták, a szolgálók szolgálják a királyságot, hogy legyen ennivaló az én házamban, folytatódik az igevers. Tehát, hogyha nem hozzátok be a tárházba, nem hozzátok be a házba a tizedet, akkor nem lesz ennivaló. És el szeretném mondani, hogy ez az oka annak, hogy sok gyülekezetben éhség van, annak ellenére, hogy ott van Isten szava. Itt a Szentírásnak a táplálékáról van szó. Isten, Jézus azt mondja magáról, hogy ő a mennyből jött kenyér. És hiszem azt, hogy az adás az egyik olyan dolog, ami az ő jelenlétét elő tudja mozdítani, az ő megjelenését. Nézzük az ígéretet tovább. Próbáljatok meg engem ebben, azt mondja az Úr. Nehogy azt gondoljátok, hogy ez nem működik a ti számotokra.
1: Test me.
0: Azt mondja, próbáljatok meg engem.
1: And look at what he says.
0: És nézd, hogy mit mond.
1: Open for you the windows of heaven.
0: Ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, vagy a menny csatornáit.
1: Tithes and offerings releases the flow of that economy into my economy.
0: Mert a tized és az adakozás az, ami megnyitja a menny gazdasági forrásait az én gazdasági életem fölött. Tehát amikor adok, akkor magot vetek.
1: Sometimes it takes seed a while before it grows and it's mature.
0: Tudjátok, hogy a mag az a tulajdonsága, hogy amikor elveted, utána időre van szüksége, amíg az kikel és érettségre jut.
1: And I said, God is going to open the window of heaven.
0: Isten tehát megnyitja a mennyeknek az ablakát, és amikor adsz tizedet, és némelyek, amikor 3 hét múlva nem látnak különbséget az anyagi életükben, akkor azt mondják, hogy nem működik. Hányszor tapasztaltad azt, hogy elvetsz egy kukoricamagot a földbe, és 3 hét múlva már eszed a kukoricát arról a kukoricamagból kinőtt növényből?
1: It is a kingdom reality.
0: Tehát ez nem egy ilyen nem egy varázsszó, hanem egy Isten királyságának egy alapelve, aminek idő kell a kifejlődéséhez. És ahogy Isten királysága gazdaságának az ablaka megnyílik számodra, az áldást fog jelenteni az anyagi életedre. És a második dolog pedig, amit ígér, az, hogy megdorgálja a kártevőt, ami el akarja venni a földednek a gyümölcsét. Amerikában az egészségügy nagyon-nagyon drága. Egy nagyon különböző rendszer, egészségügyi rendszer van ott attól, ami itt van. Állami alapon van az egészségügyi ellátás. Nekem 3 gyermekem van, 13-tól 20 éves korúak. És hát néhány alkalommal el kellett mennünk az orvoshoz. De őszintén el kell mondanom nektek, hogy az elmúlt 20 évben gyakorlatilag 0 pénzt költöttem a saját zsebemből erre.
1: Almost ever are sick where we need medical care.
0: Tehát szinte soha nem voltunk olyan betegek, hogy orvosi ellátásra szorultunk volna. És hogyha a gyerekeimnek azt mondtam volna, hogy hagyják abba a sportolást, akkor még ennyire sem lett volna szükségünk. Mert tudod, ilyen őrült sportemberek, mint amilyen az ő édesapjuk is volt, én is voltam. Az autóink. Az autóink is áldottak.
1: And I literally believe he has rebuked those little things that can take what should be mine, either to bless my family or others, and he's rebuking the devourer from my life.
0: És hiszem azt, hogy ez azért van, mert Isten az életünkön megdorgálja a kártevőket, és nem engedi, hogy kártokat okozzon nekünk.
1: Do you understand?
0: Értitek?
1: Oh, my car breaks down occasionally, but I look at other people and it's like,
0: Jó, hát az én autóm is persze néha meghibásodik, de hát látok más embereket, akiknek sokkal több gondjuk van ennél. A tized az a kiindulási pont. De az új szövetségben túl kell lépnünk a tized fizetésen, és adnunk kell többet. Én hiszem, hogy a tized az atyához tartozik. És hiszem azt, hogy vannak időszakok, amikor azt kéri tőlünk, hogy többet adjunk a tizednél. Én nem hegyezem a fülemet a Szent Szellem szavára minden héten, hogy kell-e fizetnem tizedet. Én mert látom Ábrahámnak és Jézusnak a példáját, ami nagyon egyszerű. De folyamatosan fülelek az adakozás vonatkozásában. Hadd mutassak nektek még egy szentírás verset. Kinek kell adnod a Szentírás alapján? A szegényeknek. Mert azt mondja a Szentírás, hogy az, aki ad a szegénynek, aztán a másik kell adnod olyan szolgálatoknak, akik kiterjesztik Isten királyságát.
1: Paul and his men and Peter went on journeys. People would contribute so that expansion ministry from the church could have funds.
0: Az új szövetségen végig láthatjuk azt, hogy Péternek és Pálnak az utazásait is finanszírozták többen. A harmadik dolog, ami világos a Szentírásból, a saját környezetedben adnod kell a szükségben lévő testvéreknek, ahogy a Szellem vezet téged ebben. És hadd mondjak nektek még egy alapelvet az adással kapcsolatban. Ez egy utolsó vers.
1: Let's go to 2 Corinthians chapter 9. I told you we
0: menjünk a 2 Korintus 9-hez. Említettem, hogy ide fogunk jönni.
1: 9. Remember, this is the first thing you do with your money.
0: Emlékezzetek meg arról, hogy ez az első dolog, amit tenni kell a pénzetekkel.
1: But this is not the only thing you do with it.
0: De ez nem az egyetlen dolog, amit tenni kell vele.
1: I take this one verse and think this is everything the Bible teaches about money. Give and it will be given.
0: Vannak emberek, akik kiragadják ezt az egy verset a Szentírásból, hogy adj, és neked is adnak. Ez a Bibliának az utasítása a pénzünkkel kapcsolatban, ami az adással kapcsolatos.
1: Now this I say, he who sows, I mean verse 6 of chapter 9.
0: Tehát 2 Korintus 9:6.
1: This I say, he who so sparingly
0: azt mondom pedig, aki szűken vett, szűken is arat.
1: What can I learn from that verse?
0: Mit tanulhatok meg ebből a versből?
1: I am blessing the world,
0: amikor adok, akkor megáldom a virágot.
1: I am planting seed in the ground to open the flow from heaven for me also.
0: Ugyanakkor magot vetek el a földbe, ami megnyitja a számomra a mennyek gazdagságának az áradását.
1: The second principle that seems to be in the scriptures.
0: A második alapelv, ami úgy tűnik, hogy ott van az írásokban.
1: The level of my sowing determines the level of my reaping.
0: A vetésemnek a mértéke meghatározza az aratásom mértékét. Látjátok ezt az írásban? A következő vers az ad egy nagyon fontos kulcsot nekünk az adással kapcsolatban. Hetedik vers. Kiki, amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.
1: He wants you to give because I want to.
0: Ő azt akarja, hogy azért adjál, mert akarsz.
1: It's a joy of my heart.
0: És ez a szívednek az öröme.
1: God was in heaven thinking about sending his son.
0: Hogyha Isten a mennyben ott ült és azon gondolkozott volna, hogy odaadja a fiát, vagy elküldje a fiát, és ott ezen gyötrődött volna, hogy jaj, most elküldjem a fiamat, vagy ne küldjem el, és ezzel ott küszködött volna. Gerhard jobban csinálta, mint ahogy én eljátszottam ezt.
1: Let me just say, I love teaching in these schools because we have great translators.
0: Hadd mondjam el, hogy szeretek tanítani ezeken az iskolákon, mert nagyon jó tolmácsok vannak itt.
1: You guys are the best.
0: Ti nagyon jók vagytok ebben.
1: God wants us to give.
0: Isten azt akarja, hogy adjunk.
1: Out of a joyful spirit of love.
0: A szeretetnek az örömteli szelleméből.
1: Don't ever let anyone manipulate you to give.
0: És ne engedjétek senkinek azt, hogy manipuláljon benneteket adásra. Ismeritek azt, hogy odajönnek emberek hozzátok, és elmesélnek történetet nektek, és rögtön azt érzitek, hogy adnotok kell.
1: When I heard that big figure that I mentioned last night, my first reaction was a little bit of, oh.
0: Ahogy beszéltem tegnap egy ilyen figuráról, aki
1: we have a little bit of surplus and the Lord's like give 10,000.
0: Aki
1: Let me just be honest, my first reaction is fear.
0: Hadd legyek őszinte, abban a bizonyos esetben az én első reakcióm a félelem volt.
1: Million dollars.
0: Mert ez az én számomra olyan volt, mintha egy milliót kért volna.
1: I sent word back to our team, pray about it. I need a confirmation. I'm not a one-man show.
0: Aztán többen imádkoztunk együtt azért a vezetőség, vezetőtársaimmal, mert én nem egy ilyen egyszemélyes szolgáló vagyok.
1: I have a joy to release.
0: És aztán végül is eljutottam arra meggyőződésre, hogy örömmel tudtam adni ebbe a dologba.
1: That's how I give.
0: És tudtam örömből adni.
1: Okay, a couple other thoughts that you've got to see here.
0: Néhány gondolat, amit meg kell itt látnotok még. 8. vers.
1: Once I give generously with a joyful heart of faith and love.
0: Tehát amikor egy örömteli szívből örömmel adok nagy lelkűen.
1: All of a sudden, Father and His economy begins to work.
0: Akkor hirtelen az Atya és az ő gazdasági rendszere munkában lép. Hallgassátok, hogy mi következik a 8. versben. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek lévén. Látjátok, hogy hogyan indul be az áradás? Mindenben, mindenkor teljes elégségtek legyen az otthonotokban, és hogy legyetek újra a világ számára csatornák. Rám és rajtam keresztül árad. Rám és rajtam keresztül. Ezt indítja be a tizedfizetés. Nézzük a 10. verset.
1: Now he who supplies seed to the sower and bread for food,
0: aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret eleségül, ad és megsokasítja a ti vetéseteket, és megnöveli a ti igazságotoknak gyümölcsét.
1: Now here's the last principle I want you to see about giving.
0: És ez az utolsó alapelv, amit szeretnék megtanítani az adásról. A tized az Atyához tartozik. Ez az övé.
1: It's the way he set up for the servants of God and the house of God to be carry out the work of God.
0: Ilyen módon kíván ő gondoskodni az ő szolgáiról és az ő házáról, hogy tudják az ő munkáját végezni.
1: With 90% more, and sometimes he speaks to my heart, give.
0: És amikor a fennmaradó 90%-kal is kapcsolatban szól hozzám, hogy adjak erre vagy arra.
1: In my hand is divided into two categories.
0: De az a 90%, ami ott marad a kezemben, az két kategóriára oszthatom.
1: Part of it is bread.
0: Egy része kenyér.
1: What is that?
0: Mi az?
1: Heaven's supply for my home.
0: Isten ellátása az én otthonom
1: But
0: számára.
1: In God's eyes, remember, he owns it all. I'm his steward.
0: De Isten szemszögéből nézve emlékezzetek arra, hogy mindenem az övé.
1: Maybe a part of the 90% is seed for sowing.
0: És a 90%-a meg kezemben marad, annak egy része vetés, illetve maga vetéshez. És mi van akkor, hogyha nem vetem el a magot? Akkor egyszerűen elzárom a mennyei áradásnak az útját. És mi van akkor, hogyha a kenyeret... hogyha azt az anyagi eszközt, pénzt, amit az atya az otthonom és a családom számára ad, azt elköltöm, akkor azzal is megállítom. Többször voltam Európában, gyülekezetekben, és gyűjtés volt, előkészítettem az adományomat, és meg akartam áldani a gyülekezetet, és Isten szólt hozzám, hogy ne adjál. Hú, itt sokan azt mondhatják, hogy hú, el se hiszem, Isten azt mondja, hogy ne adj. És elkezdtem megkérdezni az Urat, hogy miért. És ő azt mondta, hogy azért, mert meg kell tanulnotok a királyságnak egy alapelvét. Azért, mert az is az igének egy alapelve, hogy akiket tanítanak Isten szavára, azok áldják meg azokat, akik tanítanak. Dolgoztam Kelet-Európában, olyan országokban, ahol nincsen túl sok pénz. Amerikában most éppen nagyon jó áramlása van az anyagi javaknak, és többen fizetnek Amerikában tizedet. De az Amerikai Egyesült Államok az most éppen egy anyagilag áldott nemzet. Tehát Isten arra tanított engem ebben a dologban, hogy ne gondolkodj, ne úgy gondolj magadra, hogy én vagyok itt a gazdag amerikai, aki meg akarom áldani ezt a gyülekezetet.
1: Which economy are you going to live out of, America or heaven?
0: Mert melyik gazdasági rendszerben bízol, vagy melyikben hiszel, az amerikai gazdasági rendszerben, vagy a mennynek a gazdasági rendszerében, mert hogyha a mennyek gazdasági rendszere szerint gondolkodsz, és ott tanítasz egy gyülekezetben, akkor a mennyi gazdasági rendszere szerint nekik kell megáldaniuk téged. Tehát azzal áldod meg őket, hogyha lehetővé teszed az ő számukra, hogy anyagilag megálljanak téged, értitek? Tehát vannak alapelvek, amik szerint működnöm kell. Tehát a következőt kell tennetek. Fogjátok azt a maradék 90%-ot, és kérdezzétek meg az atyától, hogy ebből melyik rész a kenyér, a családom számára mi van, és melyik a vetőmag rész. Tegyétek meg a hitnek a lépését, és próbáljátok meg őt a tized fizetéssel, és meglátjátok, hogy meg fog nyílni a mennynek az ablaka. És legyetek nyitottak a kenyér és a mag alapelvére. És ne vessétek el a kenyereteket. Mert Isten meg akar áldani személyesen benneteket, az otthonotokat, a gyermekeiteket, a gyermekeitek gyermekeit is. De amikor a Szent Szellem szól, akkor ő azt mondja, hogy ne egyétek meg a vetőmagotokat. I can tell you, it is more blessed to give than to receive. És el szeretném mondani nektek, hogy nagyobb áldás adni, mint kapni.
1: Now, I've talked about giving.
0: Tehát az adásról beszéltem.
1: And we're going to move from here after our break into the other things we do with our money.
0: És a szünet után majd beszélni fogunk, hogy mit tudunk még más egyéb dolgokat tenni a pénzünkkel.
1: The Bible says the first goes to the Lord. First fruits.
0: De a Biblia azt mondja, hogy az első gyümölcsök az Úréi. És beszélünk majd arról, hogy mit lehet még gyakorlatilag tenni a pénzzel. De sok más bölcs dolog is van a Szentírásban ezzel kapcsolatban. És azokat is meg fogjuk tanulni. Imádkozzunk! Atyánk Jézus nevében, hálát adok neked a te szavadért. Te nagyon világosan beszélsz minden dologról, és ez nem komplikált. Ha van ebben a teremben olyan ember, aki soha nem fizetett tizedet, és a gondolkodásukban az van, hogy hogy is tudnám én ezt megengedni magamnak, akkor arra kérlek téged, Atyám, hogy mielőtt elmennek innen vasárnap, legyen békesség ezzel kapcsolatban az ő szívükben.
1: És
0: Uram, kérlek téged, hogy hadd lássuk meg a mennynek az ablakait megnyílni.
1: And Father, there's others.
0: És Atyám, vannak itt mások, hogy akik már évek óta adakoznak ilyen módon, és imádkozom ő értük,
1: that this group and that it would be a liberal, generous group under the leading of the Holy Spirit.
0: Hogy legyen egy ilyen szabad, Szent Szellem által vezetett csoport.
1: The leading of the heart of love.
0: És legyen a szeretetnek a vezetése az ő életükön, és tudjanak hitben járni. Áldj meg, Uram, bennünket, Jézus nevében.
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott Randy Boyd Sáfárság című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: A következő percekben a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 9. részét hallhatjuk, melyben Ellen Vincent tanít.
5: Hello. Praise the Lord.
6: Dicsőség az Úrnak.
5: Praise the Lord.
6: Dicsőség az Úrnak.
5: I just want to make sure you are awake.
6: Csak szerettem volna megbizonyosodni arról, hogy mindannyian ébren vagytok.
5: What I want to do in this session is I want to talk to say a little bit more about the partnership between the saints and the angels.
6: Ezt a tanítási alkalmat arra szeretném szánni, hogy a szentek és az angyalok közötti partneri kapcsolatot
5: tanítsak.
6: Hányan vagytok, akik az elmúlt esti alkalmon láttatok angyalokat, vagy angyalok szóltak hozzátok?
5: Just raise your hands.
6: Emeljétek fel, kérlek, a kezeiteket.
5: Not many. Well,
6: this, nem túl sok.
5: Well, get used to this, because this is going to happen.
6: Ennek meg kell történnie.
5: Sometimes when you are alone, you need to realize that you are not alone.
6: Időnként, amikor egyedül érzed magad, akkor észre kell venned, hogy nem vagy valójában egyedül.
5: Because God sends angels to be the fighting warriors with you.
6: Mert Isten angyalokat küld melléd, hogy harcos társaid legyenek.
5: I'm going to tell you this morning some of my experiences and some of the battles that I've experienced.
6: El szeretnék mondani nektek néhány olyan történetet, olyan harcról, amiben részt vettem és amiket megtapasztaltam.
5: So you will be strengthened in that battle.
6: Azért, hogy a ti harcaitokban ti is megerősödjetek.
5: Sometimes there are quite long delays while the battle between the demonic powers and the angels of God is finally won.
6: Időnként meglehetősen hosszú időbe telik az, amíg a szellemi harcban az angyali seregek legyőzik a sötétség erőit.
5: This battle can go on for a long time, several years.
6: Nem tudom az okát annak, hogy mi az oka annak, hogy ez időnként évekig is eltarthat. De a mi Istenünk az abszolút igazságosságnak az Istene.
5: And even his dealings with the devil are absolutely righteous.
6: Ő még az ördöggel való elbánásban is teljesen igazságos.
5: And sometimes it takes time, which I don't understand, to see the victory.
6: És időnként időbe telik az, amit nem értek teljesen, de időbe telik, teljes győzelem eljön.
5: The demonic powers are going to be stirred up.
6: Különböző helyzetekben lehettek, amikor démoni erősségek feltámadnak ellenetek.
5: Territory which they are illegally controlling at this time.
6: De ti nem akarjátok elveszíteni azokat a területeket, amiket ezek a démoni erősségek uralnak jogtalanul.
5: You're going to go back and you're going to take from them what they don't rightfully have and bring it to the feet of Jesus, so his kingdom is established.
6: És nektek be kell mennetek azokra a területekre, és ki kell onnan őket üzni, hogy jogtalanul ne birtokolhassák többé azokat a területeket, amik Jézushoz tartoznak jogszerűen. Ez egy hadüzenet.
5: Where the kingdom of God is not ruling, the devil will come and fill that authority.
6: Ahol Isten királysága nem uralkodik, ott az ellenség rögtön bejön és uralmat gyakorol.
5: In the angelic, in the demonic realm,
6: a démonik,
5: there are ruling princes appointed by Satan to rule over certain parts of the world.
6: A démoni világban is vannak különböző rangfokozatú erősségek és hatalmaságok, akik a levegőeket próbálják
5: uralni. It's one thing to cast demons out of people that are afflicting people on an individual basis.
6: Az csak egy dolog, hogy kiűzünk emberek életéből démonokat, akik befolyásolják az emberek életeit bizonyos területeken.
5: But it's another thing to come against the ruling princes which are controlling an area.
6: És más dolog az, hogy egy uralkodó, egy terület felett uralkodó szellemi erősséget vagy hatalmasságot akarunk kiűzni.
5: Kingdom trip, rejoicing that they were had seen miracles, they had seen healings, even raisings from the dead.
6: Amikor a tanítványok bementek egy területre, ahhoz, hogy ott jelek és csodák tudjanak történni, és akár halottak is támadjanak fel.
5: And a desperate father brought a demon-possessed child to them.
6: És akkor történt az, hogy egy kétségbeesett apa odahozta hozzájuk a démonizált fiát, de nem tudták ezt kiűzni.
5: To their surprise, they were unsuccessful.
6: És az ő meglepetésükre nem voltak képesek kiűzni ezt a démont a
5: fiúból. Almost angry frustrations with his own disciples that they weren't able to deal with it.
6: És amikor Jézus megjelent ott, akkor szinte haragossá vált attól, hogy a tanítványai ezt nem tudták megtenni.
5: You all know the story, so I'm not going to spend time.
6: Mindannyian ismeritek a történetet, tehát nem tölteném most az időt azzal, hogy ezt felolvassam.
5: So then Jesus will bring the child to me.
6: Jézus azt mondta, hogy hozzátok hozzám a gyermeket. És kiűzte ezt a démont abból a fiúból.
5: The child falls to the ground and appears to be dead, but isn't.
6: A gyermek a földre esett, és úgy látszott, mintha meghalt volna, de valójában nem halt meg. Aztán
5: felkelt.
6: És az apja nagy örömmel vitte őt haza.
5: And then the disciples say to Jesus,
6: a tanítványok azt mondták Jézusnak, hogy miért nem tudtuk mi kiűzni belőle.
5: And he said, because of your unbelief.
6: Jézus azt válaszolta nekik, hogy a hitetlenségetek miatt.
5: Kind does not go out except with prayer and fasting.
6: Mert ez a fajta nem megy ki, csak böjtölés és könyörgés által.
5: And so what I believe happened was this.
6: Úgy gondolom, hogy valójában az történt itt.
5: Short period of the disciples beginning to show the power of the kingdom.
6: Abban a rövid időszakban, amikor elkezdték a tanítványok meglátni a királyság erejét.
5: The ruling prince himself came against them and was going to fight them and bring them into discouragement so they wouldn't try any more miracles.
6: A helyi szellemi erősség személyesen jött ellenük, és ő akadályozta meg azt, hogy ki tudják üzni ezt a démont, hogy elbátortalanítsa őket. És mindannyian ilyen helyzettel szembesülhettek, és ezért szeretnék erről tanítani nektek. Visszamentek különböző nemzeteitekbe, különböző helyeitekre, ahol éltek.
5: And you may well see some wonderful things happen in the energy of what you've received in this conference.
6: És fogtok látni dolgokat történni abból fakadóan, amit itt a konferencián kaptatok.
5: Demonic powers that rule over that area. And they're going to come against you.
6: De vannak azon a fölött a terület fölött démoni erősségek, ahol éltek, és ők ellenetek fognak menni emiatt.
5: We're going to see the breakthrough that really brings revival, then we're going to have to fight and win that battle.
6: Egész addig, amíg meg nem látjuk az áttörést, ami után a nagy aratás megkezdődik, addig harcolnunk kell a harcot.
5: I was praying for this morning that I was to warn you and to prepare you for that kind of conflict.
6: Ma reggel, amikor imádkoztam, úgy éreztem, hogy Isten arra vezeti a figyelmemet, hogy előre figyelmeztesselek benneteket erre a konfliktusra, erre a harcra.
5: Whether you realize it or not, and it's better that you do realize it.
6: Akár tisztában vagytok ezzel, akár nem, de jobb, hogyha tisztában vagytok vele.
5: Angels will be dispatched to come and fight with you.
6: Angyalok fognak jönni, Isten küld angyalokat, hogy veletek harcoljanak.
5: Without your human agency, that's the strange mystery of this warfare.
6: Ennek a harcnak a különös misztériuma az, hogy ezek az angyalok nem képesek harcolni, ha nem működtök együtt velük. Az ő igazságosságuk miatt. Annak érdekében, hogy ne jöjjön ítélet az egész világra,
5: to keep the door of salvation to all men and all women,
6: hogy nyitva maradjon az üdvösség ajtaja minden férfi és nő számára.
5: God has to limit himself to work through men to deal with the power of the devil on earth.
6: Isten arra korlátozza magát, hogy az ellenségnek az erejét embereken, férfiakon és nőkön keresztül győzze le. Értitek ezt?
5: So you've got to be available for him to work through you, for God to intervene powerfully in your situation.
6: Ezért kell elérhetőek lennetek Isten számára, hogy rajtatok keresztül tudjon beavatkozni a helyzetetekbe.
5: And the same is true of his loyal angelic beings. They have to find a human agency to partner with.
6: Ugyanez igaz az ő lojális, hűséges angyali lényeire is. Nekik találnia kell emberi, hogy úgy mondjam, ügynököket, akik keresztül munkálkodni tudnak. Vannak példák erre az Ószövetségben is. Például, amikor Dániel őszintén imádkozott, szívéből imádkozott Dániel a nemzetéért, hogy Isten előtt kedvességet találjon.
5: And God had promised to bring them out of captivity and to restore the nation.
6: Isten megígérte, hogy visszahozza őket a fogságból és helyreállítja ezt a nemzetet.
5: And the prayers of Daniel were an essential part of that process by which it would take place.
6: És Dániel egy lényegi pontja volt annak, hogy ez végbe tudott menni.
5: And he's praying earnestly.
6: És ahogyan ő odaszánta magát az őszinte imádkozásra, két erőteljes démoni erősség, fejedelemség jött
5: ellene.
6: Az egyik Perzsia,
5: a
6: másik pedig Görögország fejedelme volt.
5: By the power of these spirits.
6: És ez a két szellem erőteljesen Dánielre támadott, annyira, hogy
5: majdnem,
6: hogy olyan támadást intéztek ellene, hogy majdnem lehetetlenné vált, hogy folytassa az imádkozását, a közbenjárását, és Mihály arkangyalnak kellett közbeavatkozni, hogy Isten királyságot meg tudjon valósulni. Azért küldte Isten őt, hogy megerősítse Dánielt. És Dánielnek azt mondta, hogy ne hagyd abba az imádkozást, azért küldettem hozzád, hogy folytasd az imád.
5: His human agency, God will not be able to fulfill the word that he has already declared.
6: Mert hogyha Isten elveszti az emberi ügynökeit, akiket kiválasztott magának, akkor nem képes elvégezni ezt a tervet, beteljesíteni, amit elvégzett. Ti nektek is lehetnek ilyen dánieli elhívásaitok. Isten Európa különböző helyére helyezett benneteket.
5: By which revival comes.
6: És a ti felelősségetek az, hogy Isten ügynökei legyetek, akiken keresztül az ébredés eljön.
5: Job that you have.
6: Időnként ez nagyon-nagyon magányos küldetésnek tűnhet a számotokra.
5: Because the theme of this conference is the kind of warriors that can bring about breakthrough.
6: A témája ennek a konferenciának olyan harcosok, akik által az áttörés eljöhet. Én ezt több alkalommal átértem, megtapasztaltam.
5: I'll give you some examples.
6: Adok most nektek néhány példát.
5: I told you in 2 days ago.
6: Két nappal ezelőtt már beszéltem nektek.
5: How God sent me into that very desperately needy part of Mumbai.
6: Arról, hogy hogyan küldött engem Isten Bombénak abban a kétségbeeső szükségben lévő helyzetébe.
5: All the warfare, all the wickedness was in this so-called Catholic community of about 1 million people.
6: Mindaz a bűnözés, erőszakosság, gyilkosságok, amik ott abban az közel 1 millió embert érintő területén voltak a városnak, és ahol végül megláttuk az áttörést. Az ellenségnek, az ördögnek az ereje annyira erős volt, teljesen el voltunk szigetelve a katolikus
5: gyülekezettől.
6: Nem engedték meg nekünk, hogy egyetlen katolikus épületet is használjunk. 40 személy, aki a gyülekezetünk tagja volt, közülük összesen 8-an maradtak meg, a többiek mind visszamentek.
5: We weren't allowed anywhere else to have any function.
6: Katolikus egyházba, és az otthonunkban tartottuk az összejöveteleket, mert nem tudtunk más helyen összejönni.
5: It finally came down, as I told you, just to Eileen and I.
6: Végül, ahogy már meséltem nektek, összesen ketten maradtam Eileennel, és együtt harcoltuk meg ezt a harcot.
5: Then remember how that demonic power manifested itself, and we had to physically wrestle with that demonic power.
6: Emlékeztek rá, hogy meséltem, hogy fizikai módon hogy jelent meg ez a démonikus hatalmasság, mikor megpróbált engem megölni. Aztán az áttörés jött.
5: Now we had nowhere, anywhere in the city of Mumbai where we were permitted to meet.
6: Egyetlen egy hely sem volt Bombéban, ahol lehetséges lett volna összegyűlnünk.
5: All over the city we had established these prayer centers. Well, there were about 40 of them over the city at that time.
6: És a város különböző pontjain.
5: They were prayer center. What they used. I'm sorry, I don't know. I'm trying to keep my words from going too long. I used to teach on a Thursday to a whole bunch of about 600 or 800 people.
6: Megkértek engem, hogy 6-800 ember előtt tanítsak.
5: Was then taken to 40 to 60 other locations around the city.
6: És amikor ez a tanítás megvolt, utána ebből a csoportból 40-60 helyre küldtünk ki embereket, akik ima csoportokat hoztak létre a város különböző részein.
5: Teaching centers to bring the kingdom to the city.
6: És ezek az ima csoportoknak a helyei lettek aztán azok a kiinduló pontok, ahonnan Isten királysága kezdett terjedni a városban. De ezek mind
5: it was closed.
6: De mind katolikus ingatlanokban működtek, és ezeket bezárta a katolikus egyház, és nem lehetett többet összejönni
5: ott.
6: És ez a gonosz szellem ellenünk támadott, és megpróbált bennünket kidobatni az országból. Megemlítettek bennünk nyilvánosan az újságokban, ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. 7 hónapig tartott.
5: And we were left to just this little group of less than 30 people coming together in our own home. The only place where we could meet was in our own home.
6: Sehol máshol nem tudtunk már összegyűlni, csak az otthonunkban, és maradtunk összesen
5: 30-an. Time,
6: de abban a városban, abban az
5: there
6: időben,
5: was a very, very successful, I would say he was a billionaire.
6: Volt egy nagyon sikeres ember,
5: he wasn't
6: azt kell mondanom,
5: he was
6: milliárdos
5: a nominal Christian, but he had no life. He wasn't born again.
6: Aki egy névleges keresztény volt, nem volt katolikus, és nem volt újjászületve sem.
5: But he owned 37 of the largest and most famous private schools in the whole of India.
6: Egész Indiában a 37 legnevesebb magániskolának a tulajdonosa volt ez a személy.
5: He gave a very high standard of education in these schools.
6: Nagyon magas szintű képzés folyt ezekben az iskolákban.
5: Rich and middle-class people paid big fees to come and get their children educated, because then they were going to be able to be successful in business.
6: És a jómódú emberek mindent megtettek azért, hogy a gyerekeik ezekbe az iskolákba járhassanak, mert utána nyitott út állt előttük az üzleti élet felé. Ez a személy megbetegedett, ez a milliárdos rákban.
5: And someone told him about my ministry.
6: És valaki beszélt neki az én szolgálatomról.
5: So he came to see me.
6: Eljött hozzám, meglátott engem, imádkoztam érte.
5: And he was instantly healed.
6: És azonnal meggyógyult.
5: Halleluja.
6: Dicsőség az Úrnak.
5: Now this is what he did.
6: És a következőt tette.
5: He had 7 of the biggest and most popular famous schools in the city of Bombay. He owned all 7 of them.
6: Bombay városában a 7 legnevesebb és legjobb hírű magániskola az ő tulajdonában volt.
5: School buses to move the children into all these different locations.
6: 150 diákbuszt üzemeltetett, ami a gyerekeket összeszedte a városból.
5: When he got converted,
6: amikor megtért,
5: he came to me and said, look, all my schools in Mumbai, they're available to you.
6: Hozzám jött és azt mondta, hogy az összes iskolám, ami Bombayban van, a rendelkezésetekre áll.
5: You can use them every weekend. It's absolutely free.
6: Használhatjátok teljesen ingyen minden hétvégén.
5: And you can use my 150 school buses to move all the people to the meetings.
6: És használhatjátok mind a 150 iskolabuszt is, hogy az embereket összegyűjtsék és elvigyék az alkalmakra. Ez egy teljesen igaz történet.
5: Suddenly, overnight, we had more accommodation than we knew what to do with.
6: Egy éjszaka alatt több lehetőségünk lesz, mint amivel élni tudtunk volna.
5: 150 school buses to use to bring the people to church.
6: Képzeljétek el, hogy mekkora gyülekezet, vagy hány gyülekezet kell ahhoz, amit 150 busz szed össze.
5: So we had this pattern.
6: Tehát ez a lehetőség nyílt előttünk.
5: Communities meeting around the city.
6: És gyülekezetek össze, ahogy összegyűltek város szerte.
5: And then once about every 2 weeks we had a city-wide celebration.
6: Így aztán meg tudtuk azt tenni, hogy minden két hétben egyszer egy városi szintű összejövetelt tartottunk, amit a legnagyobb iskolának a sportpályáján tartottunk.
5: And we had and we just in the open air, we had an open air meeting.
6: Szabadtéri összejövetelek voltak ezek.
5: Everything was paid for, it didn't cost us anything.
6: Ez teljesen ingyenes volt, semmibe sem került nekünk.
5: 10-20,000 people coming to these meetings.
6: 10-25,000 ember jött ezekre az összejövetelekre.
5: The gospel was powerfully spreading everywhere.
6: És aztán ennek nyomán az evangélium erőteljesen terjedt mindenhol.
5: Angel that came.
6: Egy angyal volt, aki jött.
5: Spoke to this man.
6: És szólt ehhez az emberhez.
5: And we were working together with angels. Amen.
6: És ilyen módon együtt dolgoztunk az angyalokkal. Értitek, amit mondani akarok ezzel?
5: Story to story in different places to get to illustrate what I'm talking about.
6: Most egyik történetről másikra ugrok, hogy elmagyarázzam nektek, hogy hogyan működnek ezek a dolgok.
5: Now I want to move to the work in Andhra Pradesh, which is led today by Mohan Babu. Many of you have met him and heard him.
6: Most egy Andhra Pradeshben megtörtént történetet mesélek el nektek, ami azt a szolgálatom most Mohan Babu testvér vezeti.
5: His father was a drunken police inspector.
6: Az ő apukája egy alkoholista rendőrtiszt volt.
5: The whole family were Hindu.
6: Az egész családja hindu volt.
5: But he had this name, John Babu.
6: Az ő neve az volt, hogy John Babu.
5: Why he got the name John when it was a Hindu family?
6: Ezt később jöttem csak rá, hogy miért kapta a John nevet, amikor egy hindu családból származott.
5: His mother was barren.
6: Az ő édesanyja az meddő volt.
5: She went to a Pentecostal pastor to pray for her that she might conceive and have a child.
6: És elment ezért egy pünkösdi pásztorhoz, és aki megkérte, hogy imádkozzon érte. Keresem sokszor a kulcsát annak, hogy mi a kulcsa a jeleknek és a csodáknak. Ez a pünkösdi pásztor imádkozott érte.
5: When he came to name the child, she said to this Pentecostal pastor, what name shall I give this child?
6: Terhes lett, és amikor mielőtt megszületett a gyermeke, elküldött valakit ehhez a pünkösdi pásztorhoz, és megkérdezte, hogy minek mi legyen a neve ennek a fiúnak, aki születni fog. És azt mondta, hogy János legyen a neve. Hasonló, mint a bemerítő János története, igaz?
5: As a Hindu,
6: és
5: the name John.
6: És megkeresztelt, úgymond megvolt a névadó ünnepsége ennek a kisfiúnak, és a János nevet adták neki, de aztán ő is elkezdett alkoholizálni.
5: He had serious sclerosis of the liver and was told he maybe had 3 or 4 months to live and he would die.
6: Az alkoholizmus miatt olyan súlyos májbetegség alakult ki, hogy néhány hetet vagy hónapot adtak neki azt, hogy arra, hogy még életben legyen.
5: He went to the most famous and most powerful Hindu temple around, which was in a town called Amor.
6: Ebben a kétségbeesett helyzetében felkereste az összes hindu templomot.
5: To cry to the only God he knew, please help me. I've got 8 children. What's going to happen to my children if I die?
6: 8 gyermeke volt neki abban az időben, és kiáltott ezekhez a hindu istenekhez, és kérte őket, hogy gyógyítsák meg őt. És abban a templomban az Úr Jézus megjelent neki.
5: And Jesus stood there with 2 mighty angels.
6: Jézus ott állt 2 szent angyallal.
5: And he was powerfully converted.
6: Erőteljesen megtért.
5: But he was struck dumb by the power of that encounter.
6: De teljesen
5: when he came home,
6: teljesen lenyűgözte őt ennek a látogatásnak az ereje.
5: But he wrote down what had happened to him.
6: Hazament, nem tudott szólni egy szót sem, ezért leírta, hogy mi történt vele. Leírta, hogy találkoztam Jézussal.
5: And then after 3 days,
6: aztán 3 nap múlva
5: his tongue was loosed and he could speak again.
6: A nyelve felszabadult és újra tudott beszélni.
5: And the whole family, including Mohan,
6: és ő és az egész családja, Mohan is, mindannyian megtértek, és követték Jézust, soha nem ment többet vissza a rendőrségre.
5: He was kicked out of his police apartment, he had nowhere to live.
6: Kirúgták abból a szolgálati lakásból, amit rendőrként, amiben laktak.
5: Hindu area and they hated the name of Jesus.
6: Egy teljesen hindu területen éltek, ahol gyűlöltek Jézus nevét.
5: The only place he could find to stay was a little derelict sort of hut.
6: Az egyetlen hely, ahol élni tudtak, az egy ilyen kis kunyhó volt.
5: Swamp in the middle of this town.
6: A város közepén egy ilyen sáros, mocsaras környezetben volt. Sok kígyó volt ott.
5: They were cobras, they weren't little ones.
6: Nem kicsi kígyók, hanem kobrák.
5: And he was just brought to a meeting in Bombay by chance.
6: Csak úgymond véletlenül került el aztán az egyik összejövetelünkbe. Bombayba, imádkoztam ő érte azon az alkalmon, Isten királyságában. Isten királyságában ő egy nagy átélése volt ott is, és meghívott bennünket, hogy menjünk el oda az ő városukba, és hallottam Istennek a vezetését, hogy menjek el hozzájuk.
5: I slept in the place because there was nowhere else to go, they had no money.
6: Elmentem hozzájuk, meglátogattam őket. Talán 20-an voltak.
5: I had to give them some to buy some food because they were not having food.
6: Ott aludtam velük, és egy kis pénzt, amit módonban volt, adtam nekik legalább arra, hogy élelmiszert tudjanak venni.
5: Ravens were coming and bringing food to them. Raven birds were coming and dropping food for the family.
6: Hollók jöttek, varjak jöttek, és azok
5: This was the miraculous beginnings of this.
6: Azok vittek élelmet nekik. azok táplálták őket, ez volt a kezdete az ő szolgálatának, aztán elkezdtem tanítani, és Isten ereje leszállt,
5: and started a great move,
6: és egy nagy ébredés kezdődött ott el.
5: In that situation to probably, but here's one of the critical things that happened.
6: De aztán történt egy egészen kritikus dolog.
5: This particular area of India is it was known as the rice bowl. All the rice was grown in this area.
6: Ez a meghatározó területe Indiának a fő rizstermelő vidék volt.
5: It was wonderful fertile soil.
6: Csodálatosan termékeny talaj volt ott.
5: And had good heavy rainfall.
6: És megfelelő mennyiségű eső
5: and they
6: esett.
5: Grew the rice on which the rest of India lived.
6: És ezen a területen termelték azt a rizst, ami now, egész India számára az ellátást biztosította. És ahogyan Isten elkezdte ezt az erőteljes keresztény mozgalmatot,
5: angels counterattack by bringing famine to that area.
6: Ellentámadásul a sötétség erői egy éhséget hoztak arra a területre.
5: Years, there was no rain.
6: 4 évig nem esett eső.
5: There was no rice.
6: Nem termett rizs.
5: Millions were now in desperate need of food.
6: Milliók voltak élelem nélkül.
5: Shiploads of grain to try and help relieve the suffering.
6: Amerikából hoztak hajókon gabonát, hogy életbe tudjanak maradni.
5: Sending, you know, buying a cow or buying a bit of food for them, but we weren't touching this. It was so big. We couldn't touch it. It was so big.
6: Mi is vettünk nekik időnként élelmet, tehát nem tudtuk azt az egész közösséget ellátni.
5: It looked like everything was going to be destroyed.
6: Úgy nézett ki, hogy minden tönkre megy.
5: I went there one year.
6: And in egy évre oda mentem.
5: Pattern of rain, which always comes in the monsoon time.
6: Indiában van egy meghatározott típusú eső, ami mindig a monszun idején jön.
5: If those monsoon rains fail, then there's no rain for the rest of the year.
6: Hogyha a monszun ideje időszakban nem esik eső, az év többi szakaszában biztos, hogy nem esik.
5: I was on my way to visit them again.
6: Éppen útban voltam oda hozzájuk, hogy újra meglátogassam
5: őket.
6: Vittem magammal pénzt, hogy tudjanak vásárolni 2 szarvasmarhát, ami egy kicsit segítségükre lesz volna.
5: God spoke to me.
6: Ahogy mentem odafelé, Isten szólt hozzám.
5: And he said, "Yo, this is what you to do."
6: Azt mondta, a következőt kell tenned.
5: You send people, these all the, gather together all the believers.
6: Gyűjtsd össze az összes hívőt.
5: Now you've got to know you've heard from God in these situations.
6: Biztosnak kell lenned abban ilyen esetekben, hogy Istent hallod.
5: Send these Christians out to all the villages and towns of this whole region.
6: Küld ki ezeket a hívőket annak a területnek minden falujába.
5: You've got 3 weeks to reach every town and every village.
6: És városába 3 hetetek van, hogy minden települést elérjetek ilyen módon. És a következő üzenetet kell nekik mondaniuk.
5: Because you worship idols.
6: Azért, mert bálványokat imádtok,
5: power to curse you with this drought.
6: Ti energizáljátok azokat a démoni gonosz isteneket, hogy éhínség legyen. És ez azért haragos, ez a bálványisten, mert Jézus neve felemeltetik ezen a területen.
5: You have given them power to bring this curse upon your region.
6: És ezeket a démoni erősségeket ti energizáljátok, és azért kerültetek ebbe a helyzetbe.
5: But we've come to bring you a message from Jesus.
6: És mi itt vagyunk most, és Jézustól
5: Jesus
6: hoztunk üzenetet nektek.
5: A mighty counterattack in the spirit.
6: Jézus egy szent ellentámadásba lendült ez ellen a szellem ellen, és ebben az évben
5: the rains will be absolutely significant and the drought will be broken. And remember, when the drought is broken, it's because of the power of the name of Jesus.
6: És ebben az évben az eső meg fog érkezni, és a szárazságnak vége lesz, de emlékezzetek meg arról, hogy ez Jézus nevében, Jézus miatt történik. Ők engedelmeskedtek az én
5: szavamnak.
6: Elmentek minden településre, és mindenhol prédikálták ezt az üzenetet. Közben én végig ott maradtam. Imádkoztam és közben jártam Johnnal együtt, és amikor jöttek ezek a napok, az egek hirtelen megnyíltak, és elkezdett zuhogni az eső. És több eső, nagyobb eső volt, mint a monszun idején.
5: Quite a few years ago, I forget exactly, 20 years ago maybe.
6: Ez talán 20 évvel ezelőtt lehetett.
5: Now, ever since that, you see, we were just trying to do practical things to help, but we had to deal with the thing in the spirit realm to see the transformation.
6: Sokszor gyakorlati dolgokkal vagyunk elfoglalva, pedig szellemben kéne a dolgokat elintézni, hogy meg tudjon valósulni. Ennek kapcsán ezrek jöttek a hinduk közül Jézushoz, és Isten királysága nagy erővel ment a
5: területre.
6: Nem csak az eső miatt, hanem az emberek életéről a démonikus kötelékek is lementek, és így jött el az áttörés. Mai napon soha nem volt azóta
5: asszály. From that area is being exported to many other parts of the world because there's more than they can possibly eat themselves. Hallelujah.
6: És a rizs termés olyan bőséges azon a területen, hogy a világ többi részére is tudnak belőle exportálni. Nem tudják ő maguk felélni, annyi van, és ez Amen. Döntő hatással van az ottani gazdaságra.
5: Amen.
6: Hadd mondjak még egy dolgot nektek.
5: Annual conference we have with all these leaders.
6: Ahogyan elmentem arra az évenként esedékes összejövetelre.
5: Now I'll tell you one more thing.
6: Hadd mondjak még egy dolgot.
5: I was in one town preaching.
6: Egyszer ott voltam és prédikáltam.
5: They were anxiously waiting for the rain to come.
6: Annak idején, amikor izgatottan vártuk az esőt, hogy jöjjön.
5: Big public meeting with a very loud public address system, which was filling the whole town.
6: Volt ott egy ilyen nyilvános összejövetel.
5: I just came to the point to give an invitation for these people to come forward.
6: Pont arra a pontra jutottam, amikor előre akartam hívni az embereket.
5: After the miracle that I've just described.
6: Ez néhány évvel azután a csoda után történt, amit az előbb leírtam.
5: There was a new sympathy to Christians because it was Jesus that had changed their economy.
6: Volt egy újfajta
5: Even the Hindus that were not converted would pay respect to Jesus, the great God who sent us the rain.
6: Egy újfajta értékelése Jézus nevének azokban a napokban, mert az emberek mind látták, hogy Jézus neve volt az, ami megszüntette szárasságot.
5: Several thousand, maybe 10,000 people were in this meeting.
6: Ezen az alkalmon több ezer, körülbelül 10,000 ember volt együtt.
5: I was just about to give the invitation to respond to Jesus.
6: Éppen arra készültem, hogy előre hívjam az embereket.
5: When the much needed rain began to fall.
6: Amikor egy nagy erős eső kezdett esni.
5: It's going to ruin everything.
6: Mindannyian tudjátok, ez annyira zuhog az eső, hogy minden tönkretesz. Nagyon hangosan kiáltottam, amíg
5: I said, Lord, please stop the rain for 2 hours while we finish the meeting and the people can go home safely.
6: Így kiáltottam, Uram, álljon meg most az első 2 órára, hogy az emberek biztonságban hazaérhessenek.
5: The rain immediately stopped.
6: Az eső azonnal
5: megállt.
6: És a hinduk teljesen meg voltak döbbenve.
5: They said, please, don't pray to your God to stop the rain. We desperately need the rain.
6: Azt mondták, hogy kérünk téged, ne mondd Istennek, hogy megállíts az esét, nagy szükségünk van.
5: Now gone to be with the Lord.
6: Az esőre.
5: És he said, did you not hear what the man of God said?
6: Mohan Babunak az apja, aki már elment a dicsőségbe, nem hallott, azt mondta nekik, nem hallottátok, hogy mit mondott Isten embere?
5: So you've got time to respond to the message and then go home.
6: Azt mondta, hogy 2 órára álljon meg az eső, tehát most nyugodtan reagáljatok az ő előrehívására, és menjetek haza, aztán majd meg fog jönni az eső. Aztán vette az óráját, és mérte az időt, pontosan 2 órával később az eső megérkezett.
5: The people were many hundreds responded and got saved.
6: Nagyon sok ember reagált az előrehívásra és megtértek. Hazaértek szerencsésen és biztonságban.
5: They got all the electrical equipment and all the public address system, put it away safely. It was all nice and safe, and then the rain came.
6: Biztonságban hazaértek, biztonságban helyezték a dolgaikat, és utána jött
5: poured
6: az eső.
5: Rain to the glory of God.
6: És zuhogott az eső Isten dicsőségére.
5: Fear and respect amongst the people.
6: Ez egy nagy félelmet és Isten félelmet hozott
5: az
6: emberekre.
5: One more story.
6: Még egy történetet szeretnék elmondani nektek.
5: Hyderabad.
6: Hyderabadban történt.
5: We've been waiting to build a very large new facility.
6: Egy nagy ingatlant építettünk ott felépen. Nagyon szegény területe az Indiának. És az adakozás az nagyon gyenge.
5: And I was believing God all the time for financial gifts to buy and build all the facilities.
6: Gyakoroltam a hitemet abban, hogy meg lesznek az anyagi források ahhoz, hogy mindezeket az ingatlanokat fel tudjuk építeni.
5: I've seen amazing miracles of God's provision, and I can't tell all those stories. It would take too long.
6: Csodálatos, döbbenetes módon láttuk Istent megnyilvánulni ezekben az időszakokban is.
5: The headquarters complex in the suburbs of Hyderabad. I'm sorry, this was in Armor. I beg your pardon. This was in the town of Armor.
6: Elnézést, az Armor városában volt, nem Hyderabadban. Egy nagy komplexumot építettünk ott fel, letettük az alapjait.
5: With the money that I sent.
6: Abból a pénzből, amit én küldtem.
5: $300,000 to complete the building.
6: $300,000 kellett ahhoz, hogy be tudjuk fejezni az épületet. Imádkoztam a pénzért, hogy
5: eljöjjön.
6: Ők pedig imádkoztak, hogy nekem legyen pénzem. De teljesen passzívak voltak, úgy gondolták, hogy majd rajtam keresztül fog jönni a pénz. Emlékeztek arra a történetre, ami az Apcsel 3-ban van?
5: And James came into the temple.
6: Amikor Péter és Jakab mennek a templomba.
5: I'm sorry, Peter and John, not Peter and James.
6: Péter és János mennek a templomba.
5: And there was a lame man lying at the gate.
6: És egy nyomorék ember fekszik a templom kapujában.
5: He'd been begging for many, many years. And when they went
6: into the temple, ez az ember ott koldult már hosszú évek óta.
5: For a gift.
6: És ez a személy, ami ahogy ők bementek volna a templomba, kért tőlük valami
5: almizsnát.
6: Péter azt mondta neki, aranyom, ezüstöm nincs, de amim van,
5: which was faith,
6: ami a hit volt,
5: what I do have,
6: amim van,
5: it was the eternal life of Jesus.
6: Jézusnak az örök élet.
5: What I do have, I give it to you.
6: Amim van, azt neked adom.
5: In the name of Jesus,
6: Jézus nevében,
5: stand up and walk.
6: Kelj fel és járj.
5: And the man leapt to his feet.
6: Ez az ember
5: running around, walking and praising God.
6: Talpra ugrott, és ott szaladgált körbe, és Isten dicsőítette.
5: This man prayed for me.
6: Az emberek megkérdezték, hogy mi történt veled. Ő azt mondta, hogy ez az ember imádkozott értem, és kérdezték, hogy ki volt az.
5: They discovered that the name was Jesus. And this man now began to be a witness and a ministry for Jesus.
6: És ez az ember ettől kezdve, mint a Jézus nevében gyógyult meg, Jézus nevét hirdette és dicsőséget az
5: univerzumban.
6: Most azt a helyet ott Indiában
5: a
6: fiúsági szervezetnek hívják.
5: His son Mohan is now leading the ministry.
6: John Babu, aki vezette ezt a gyülekezetet, már elment a dicsőségbe, most az ő fia Mohan vezeti ezt a szolgálatot, ezt a gyülekezetet. Azon a területen most fantasztikus ingatlanok állnak, amiknek az alapjait leraktuk annak
5: idején.
6: De két évig semmi sem történt. Rám vártak, hogy majd én megszerzem a pénzt hozzá.
5: And the Lord gave me a message.
6: Az Úr egy üzenetet adott nekem.
5: Based on Acts chapter 3.
6: Az Apcsel 3 alapján.
5: He said the church in India is like that lame man at the gate.
6: Azt mondta, hogy az indiai gyülekezet az olyan, mint az a nyomorék ott a templom kapujában.
5: Speakers come from America or England, they're looking to them for a financial handout.
6: Misszionáriusok és szolgálók jönnek Amerikából, és úgy tekintenek rájuk, mint akik az anyagiak egyetlen
5: forrásai.
6: Teljesen nyomorékok, és képtelenek arra, hogy a saját lábukra álljanak anyagilag. nem hiszik, hogy ez lehetséges volna.
5: I'm saying this very carefully because I believe there's a number of situations that you know about, which is this is the situation.
6: And his father,
5: his son Mohan is now leading the ministry.
6: John Babu, aki vezette ezt a gyülekezetet, már elment a dicsőségbe, most az ő fia Mohan vezeti ezt a szolgálatot, ezt a gyülekezetet.
5: This new fantastic facility that we were going to build.
6: Azon a területen most fantasztikus ingatlanok állnak.
5: The foundation had been laid.
6: Amiknek az alapjait leraktuk annak idején.
5: Two years, nothing happened.
6: De két évig semmi sem történt.
5: They were waiting for me to get the money.
6: Rám vártak, hogy majd én megszerzem a pénzt hozzá.
5: And the Lord gave me a message.
6: Az Úr egy üzenetet adott nekem.
5: Based on Acts chapter 3.
6: Az Apcsel 3 alapján.
5: He said the church in India is like that lame man at the gate.
6: Azt mondta, hogy az indiai gyülekezet az olyan, mint az a nyomorék ott a templom kapujában.
5: Speakers come from America or England, they're looking to them for a financial handout.
6: Misszionáriusok és szolgálók jönnek Amerikából, és úgy tekintenek rájuk, mint akik az anyagiak egyetlen
5: forrásai.
6: Teljesen nyomorékok, és képtelenek arra, hogy a saját lábukra álljanak anyagilag.
5: And they don't believe it's possible.
6: Nem hiszik, hogy ez lehetséges volna.
5: I'm saying this very carefully because I believe there's a number of situations.

0: gave me a message.
1: És az Úr egy üzenetet adott nekem.
0: Based on Acts chapter 3.
1: Az Apcsel 3 alapján.
0: He said the church in India is like that lame man at the gate.
1: Azt mondta, hogy az indiai gyülekezet az olyan, mint az a nyomorék ott a templom kapujában.
0: Speakers come from America or England, they're looking to them for a financial handout.
1: Misszionáriusok és szolgálók jönnek Amerikából, és úgy tekintenek rájuk, mint akik az anyagiak egyetlen
0: forrásai.
1: Teljesen nyomorékok, és képtelenek arra, hogy a saját lábukra álljanak anyagilag.
0: And they don't believe it's possible.
1: Nem hiszik, hogy ez lehetséges volna.
0: I'm saying this very carefully because I believe there's a number of situations that you know about, which is this is the situation.
1: Én ezt azért nyomatékosan szeretném elmondani, mert úgy gondolom, hogy itt többen vagytok olyan helyzetben, ahol a környezetekben hasonló a
0: helyzet.
1: Olyan anyagi helyzetben lehettek, ahol külső segítségből, amerikaiaktól, angoloktól várhatjátok azt, hogy anyagi ellátást biztosítsanak.
0: Available to those that are without.
1: Igen, a Biblia tanít arról, hogy akik bővölködnek, azok adjanak azoknak, akik szükölködnek. Ez a megfelelő módja annak, ahogy eznek történnie kell, de hogyha túl messzire megyünk ebben, akkor olyan gyülekezetek jönnek létre, akik képtelenek anyagilag függetlenekké válni és a maguk lábára állni.
0: And I believe God wants to change that.
1: És hiszem azt, hogy Isten meg akarja változtatni ezt.
0: For impartation to that effect.
1: Imádkozni fogok átadásért ma vagy holnap, hogy ebben változás jöjjön. Ott voltunk ezen a konferencián.
0: It was always a very large conference, and we used to help financially for the people who come to the conference.
1: És ez mindig egy nagyon nagy konferencia szokott lenni, és azok a személyek, akik oda eljöttek, anyagi segítséget is hoztak.
0: Was left to me to find the money.
1: És az összes pénz
0: through my faith and you know the generosity of other people.
1: Rajtam keresztül jött. És rajtam keresztül és más nagy lelkű személyeken keresztül jöttek az anyagi források.
0: God said I was to speak about the guy at the lame man at the gate of the temple.
1: És akkor Isten azon a konferencián arra vezetett engem, hogy tanítsak erről a történetről.
0: I, Al Vincent, was to give no more financial gifts to the work of Zion Fellowship.
1: És akkor én azt mondtam nekik, hogy én, Ellen Vincent, személyesen nem fogok több anyagi pénzt adni nektek ennek a szolgálatnak a támogatására,
0: but I was going to send a mighty angel,
1: hanem fogok küldeni egy szent angyalt,
0: to rebuke the spirit of poverty,
1: aki meg fogja dorgálni a szegénység szellemét.
0: He said, this region is cursed by a demonic spirit of poverty.
1: Mert ez a terület a szegénység szellemének az átkozottá.
0: In scripture we read about how the Macedonians were generous and they were giving to their neighboring regions because they were cursed with the spirit of poverty.
1: Emlékeztek arra az írásra, ami arról szól, hogy a macedóniai gyülekezet milyen nagy lelkű volt, annak ellenére, hogy szegények voltak, és így is meg tudták áldani a körülöttük. Ahelyett, hogy újra pénzt ajándékoztam volna nekik,
0: I was to give them faith to stand on their own feet.
1: Hitet adtam nekik arra, hogy a saját lábukon álljanak meg.
0: And for the first time in history, the church of that area will become economically and financially self-sufficient.
1: Ennek hatására aztán első alkalommal az azon a területen lévő gyülekezet gazdaságilag a saját lábára tudott állni.
0: I was wondering how are they going to receive it.
1: És mielőtt elmondtam ezt az üzenetet, azon gondolkodtam, hogy hogyan fogják majd fogadni.
0: And tell them that this is from you.
1: Imádkoztam azért, hogy Uram, küldj el kérlek egy angyalt, hogy győzze meg őket ennek az igazságára. És néhány nappal később, ott abban a városban,
0: they said, you never guess what
1: happened. Nem fogjátok elni, hogy mi történt.
0: They said,
1: valaki ezt kérdezte, elmesélték, hogy három nappal korábban,
0: there were about 6 to 8 of them in the full-time ministry.
1: 7-8 teljes idejű szolgáló volt, ott álltak együtt, közösségben.
0: An angel appeared to us.
1: És egy angyal jelent meg nekünk.
0: This angel was 20 meters

0: tó.
1: Ez az angyal 20 méter magas volt.
0: Towered above.
1: Óriási nagy volt. És az angyal szólt.
0: And the angel said, my name is prosperity.
1: És az angyal azt mondta, az én nevem prosperitás.
0: And I have come to destroy the spirit of poverty.
1: Azért jöttem, hogy megsemmisítsem a szegénység szellemét.
0: The meeting hall where we were going to meet.
1: És a kezeiket kinyújtották felé.
0: It was just a tent. It was a pundle because we had not yet built the building.
1: Egy sátorban volt az összejövetel, mert nem volt még épületünk.
0: And as it reached out his hands, lightning went from its fingers to strike the building.
1: És ahogy kinyújtotta, az angyal nyújtotta ki a kezeit, villámok jöttek ki a kezeiből, az ujjaiból.
0: When
1: I got there,
0: and they told me the story,
1: és elmesélték nekem ezt a történetet az ottani vezetők, teljesen izgatottá váltam ettől. Amen.
0: And I thought, well, I've got the message.
1: És azt gondoltam, na úgy látszik, megfogtam az üzenetet, tehát ez az üzenet, amit el kell mondanom.
0: He says, when angels come in the size of a man,
1: amikor egy angyal jön,
0: then they are messenger angels.
1: És megnyilvánul, látható a velik
0: great size,
1: egy embernek, akkor azok általában hírvívő angyalok, de amikor ilyen hatalmas nagy angyal jelenik meg valahol,
0: angels,
1: akkor azok harcos angyalok.
0: And they've come to fight demonic principalities and destroy them.
1: És azért jönnek, hogy démoni fejedelemségek, hatalmasságok ellen harcoljanak és megsemmisítsék őket.
0: His name is prosperity.
1: Ez a szent angyal, ez a prosperitás, a jólétnek az angyala volt, és ő megváltoztatta az ottani gazdasági életet. Csak azt mondta, hogy nem kell ajándékot vinni neki, hanem
0: it's to be a costly offering.
1: És
0: it's going to be very costly for them.
1: Csak tisztelniük kellett őt, és ez nem került nekik semmibe. Emlékeztek az alapelvemre, amit mondtam?
0: It works in India as well as in America.
1: Ez Indiában vagy Amerikában ugyanúgy működik.
0: Amen.
1: Bárhol működik Európában.
0: Say this to my people.
1: Mondjátok ezt az én népemnek.
0: The measure in which you give, it will be given back to you.
1: Az a mérték, amivel ti adtok, az jön vissza ti életetekre.
0: Men will press my gift back to you into your hands.
1: Jól megrázott mértékkel, és nektek is annyit fognak adni,
0: so
1: hogy
0: give them an opportunity.
1: Tehát adj nekik lehetőséget,
0: to give.
1: Hogy adjanak.
0: Now we needed $300,000.
1: 300,000 dollárra volt szükségünk. Összegyűjtöttük a felajánlásokat.
0: Maybe 10 or 20,000. Well, no, I'm sorry, that was rupees. Let's say 100 to 300 dollars will be a big offering.
1: 100-300 dollár az egy nagy felajánlásnak számított.
0: I said now 3 days later, not now.
1: Három nappal később.
0: When you've had time to pray and think about it.
1: Amikor imádkoztam, ezen gondolkoztam.
0: Your other church leaders, what you are going to do as a church.
1: És más gyülekezetvezetőknek is tanítottam erről, hogy ezt kell tennetek a gyülekezetjeitekben.
0: We don't want it to be an emotional response, we want it to be the prepared wisdom of God in your heart.
1: Nem azt szeretnénk, hogy érzelemből döntsetek, hanem hogy Isten bölcsessége szerint adjatok.
0: And I'll tell you right now that I'm not taking one cent of this. I will not allow you to give me a thank offering because I don't want in any way to think that I'm after your money.
1: És azt is megmondtam nekik, hogy mostantól kezdve nem fogadok el tőletek egy fillért sem, mert nem akarom, hogy azt gondoljátok, hogy az ti pénzetekre van szükségem.
0: I don't want you to think I'm manipulating you for my benefit.
1: És az árnyékat is el akarom annak kerülni, hogy azt gondoljátok, hogy a magam jólétét szeretném rajtatok keresztül megszerezni. Tehát ők elfogadták
0: azt a $1,000
1: felajánlást, amit én adtam nekik, és utána.
0: Okay, thank you. There's never been an offering like this ever before in the history of India.
1: És majdnem 100,000 dollárt adtak össze azon az alkalman, korábban soha nem volt ilyen méretű felajánlás adakozás Indiában. Ékszereket, órákat tettek be az adakozásba.
0: So $100,000 came in.
1: 100,000 dollár jött össze. De 300,000-re volt szükségünk.
0: But that was they could now begin the construction.
1: Így el tudott kezdődni az építkezés ott.
0: When I got back to England, where I was living at that time, a few days later.
1: Amikor néhány nappal később visszautaztam Angliában, ahol akkoriban éltem.
0: A lady in Scotland telephoned me.
1: Skóciából felhívott egy hölgy.
0: She had sat in one or two of my meetings.
1: Soha nem ismertem őt személyesen, egy-két alkalommal részt vett, ahol én szolgáltam. Azon a napon, amikor ez a dolog történt Indiában, Isten szólt ő hozzá, hogy
0: elmeséltem.
1: Most örököltem egy nagy örökséget a
0: családomtól.
1: És Isten szólt hozzám, hogy küldjek neked egy csekket $200,000.
0: You can use it any way you want.
1: És arra használod, amire csak akarod.
0: You see, this is part of the integrity of these things.
1: Látjátok, ez is része az egész.
0: Legally, I could have bought myself a new car and a big house, but I knew this was for Hyderabad, and I must not touch myself one cent of it.
1: Az egész dolognak az összeszervezettségét bizonyítja ez is. Vettem volna magamnak egy új autót rajta, de pontosan tudtam, hogy ezt a $200,000 arra küldte, hogy ott Indiában ezt a munkát, az építkezést be tudják fejezni rajta, ezért elküldtem azt a pénzt Indiába, be tudták fejezni az építkezést, és azt az épületet azóta is legfantasztikusabb módon használják Isten dicsőségére. Nagyon hálás vagyok Istennek ezekért a harcos angyalokért, és meg kell tanulnunk velük együtt működni és együtt járni. Tudnék még több történetet mondani nektek.
0: Myself often see angels.
1: Én magam nem gyakran látok angyalokat.
0: But some prophetic people do.
1: De néhány profétikus személy gyakran lát angyalokat.
0: I can sense them.
1: De érzékelem őket.
0: I'll give you one example of this.
1: Ennek egy példáját szeretném elmondani.
0: London to America on a ministry trip while I still lived in England.
1: Amikor még Angliában éltem, Angliából Amerikába repültem egy szolgálati útra.
0: To my disappointment, the seat next to me was empty. No one to talk to.
1: A szomorúságomra, a mellettem lévő szék üres volt, és nem tudtam beszélgetni
0: senkivel.
1: Egyszer csak egy hölgy felállt, elég keményen rám nézett, és kiment a WC-re, aztán visszafele jövett, megint rám nézett, és a mellettem lévő üres helyre, ami üres volt, és visszaült a helyére. Aztán egyszer csak újra elment mellettem, aztán odajött hozzám, és azt mondta, elnézést kérek, kicsoda ön? Hogy érti? Kérdeztem tőle. Az imént, ahogy a WC-re mentem, valaki ült ön mellett, és egy sugárzó dicsőség volt rajta. Amikor visszafele jöttem, akkor pedig a szék üres volt. Ki volt az a személy? Azt mondtam neki, fogalmam sincs. De valószínűleg az én angyalom lehetett. Amen.
0: So I had a good time talking to her.
1: Így aztán egy jó lehetőségem nyílt beszélgetni vele ennek kapcsán.
0: I had a good time talking to her.
1: Jó lehetőségem nyílt vele beszélgetni.
0: She gave herself to Jesus and got baptized in the Holy Spirit.
1: És átadta ő az életét Jézusnak, Isten pedig bemerítette őt a Szent Szellembe.
0: Amen.
1: Amen.
0: Well, I'm going to just leave it there, I think. I could.
1: Itt most abba hagyom.
0: To finish in 5 minutes and I can't start anything significant in that time.
1: 5 percem lenne még, de nem tudok már semmit elkezdeni, amit ennyiről be tudnék
0: fejezni.
1: De csak gondolkodjátok végig ezeket a dolgokat. Imádkozzunk.
0: Let's first of all thank God that he's made his angels winds, powerful winds.
1: Mindenek előtt köszönjük meg Istennek, hogy teremtett erős angyalokat, akik hatalmas csatákat képesek megnyerni, és minket pedig tűzes szolgákat tesznek. Uram, köszönöm neked az angyalokat, akiket küldtél, hogy harcolják ezt a harcot, amit te nagyon világosan megmondtál az Efezusi Levél 6. fejezetében.
0: Verse 10 onwards.
1: A tizedik verstől kezdődően nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem szellemi erősségek, a mennyei magasságban lévő sötétség erei és világbírói ellen, és
0: break their authority over their region.
1: Az a mi célunk, hogy őket ledöntsük, és Isten királyságát elhozzuk ezekre a helyekre.
0: In Jesus name.
1: Jézus nevében.
0: Amen. I just had one more thing I must say.
1: Még valamit kell mondanom.
0: This has to do with San Antonio, Texas.
1: A következő tesszük San Antonióban.
0: All the time I've lived there up until the year 2004.
1: Évek óta már, amióta ott élek, 2004 óta.
0: We would have devastating storms would come in off the Gulf at the monsoon at the tornado season, which is about October.
1: Október környékén van az az időszak, amikor a mexikói öböl felől súlyos károkat okozó viharok, tornádok jönnek.
0: I was in a meeting on a Wednesday. We're having a school of the word.
1: Szerdán voltam egy összejövetelen, a szóiskolája volt ott. És egy tornádó veszélyeztetett azt a környéket akkor.
0: What was the name of it?
1: Nem emlékszem már a nevére pontosan.
0: Hurricane Lily, that's right. Thank you.
1: Lily hurrikán volt.
0: And it was threatened to hit the coast on the early hours of the Thursday morning.
1: Az a, úgy számították, hogy csütörtökön reggel fog elérni a partot.
0: About 160 to 200 kilometers per hour wind.
1: És arra számítottak, hogy Texas 180-200 kilométeres széllel fog elérni.
0: In our meeting we had a pastor who had a half-built church right in the line of where the tornado was going to come.
1: És az a gyülekezeti ház, ahol voltunk, az pont a tornádó útjába volt.
0: And he said, can we pray over it?
1: És
0: and we agreed to pray.
1: Megkérdeztem, hogy imádkozzunk-e érte, és egyetértett a vezetőség abban, hogy imádkozzunk.
0: Hurricane, the way Jesus rebuked the storm on the Lake of Galilee.
1: És Isten arra vezetett, hogy dorgálja meg ezt a hurikánt, úgy, ahogyan Jézus megdorgálta a galileai tengeren a vihart.
0: It's demonically inspired and is here to destroy. You speak to it and destroy it.
1: Mert ez a hurikán is démonikus erők által jött létre.
0: So I spoke out at 9:15 p.m. on that Wednesday night.
1: És azon a szerda estén 3:10-kor szóltam, 11 körül mentünk haza.
0: I couldn't sleep, so I got up and went to my computer.
1: Nem tudtam aludni, oda mentem a számítógépemhez.
0: This was about 3 in the morning.
1: Ez hajnal 3 körül
0: there
1: volt.
0: Was the headline news.
1: És ott volt a
0: Hurricane Lily suddenly disintegrates.
1: A hírek címsorában, hogy a Lily hurikán széthullott, és a maximális sebessége mindössze 80
0: km/h volt.
1: Több tízezer embert kilakoltattak, mert arra számítottak, hogy óriási károkat fog okozni ez a hurikán.
0: I want you to rule over those demonic weather patterns.
1: Isten azt mondta nekem, hogy azt akarom, hogy uralkodjál ezek fölött, a démonikus időjárási viszonyok fölött.
0: And protect Texas from such storms ever hitting that state again.
1: És azt mondta Isten, hogy mostantól kezdve uralkodni tudtok ezek fölött a tornádók felett, hogy ne tudjanak többet kárt okozni Texasban.
0: Number one,
1: három okot mondott erre.
0: God-fearing governor who was Rick and still is Rick Perry.
1: Az egyik oka az, hogy van egy istenfélő kormányzótok Rick Perry.
0: Texas recognize and receive apostolic authority.
1: A másik az, hogy a texasi gyülekezetek elismerték és elfogadták az apostoli vezetést. Harmadszor pedig.
0: You have a properly developed prayer movement touching the whole state.
1: Van egy megfelelően szervezett ima mozgalmatok, ima hálózatotok, ami befedezi az egész
0: hard work by Eileen and Natalie for over 7 years.
1: Az egész államot, és ezért ezt Eileen és Natalie Hardy szervezi ezt az ima láncot.
0: I had a powerful vision.
1: Egy erőteljes látásom volt ezzel kapcsolatban. Láttam Texasnak a partját.
0: All down the coast was a line of angels in armor defending the coast from being attacked.
1: Azt láttam, hogy Texasnak a tengerpartján angyalok álltak sorba, teljes fegyverzetben, és védelmezték Texas részét ezektől a viharoktól. Részletesebben is el tudnám ezt mondani, de nagyon hosszú ideje tartana. Attól kezdődően egyetlen egy alkalommal sem volt tornádó pusztítás Texas államban.
0: Guillermo Maldonado in Florida asked him, well, can we do the same thing?
1: voltak más emberek, akik kérdezték, hogy hogy tudnánk mi is ezt megcsinálni, például Guillermo Maldonado.
0: There was another hurricane about to hit in South Carolina, a very devastating hurricane.
1: Volt egy másik tornádó, ami Dél-Karolinát döntötte romba.
0: And they said, can we stop it?
1: És azt kérdeztem, hogy mi meg tudnánk ezt állítani, és azt mondta Isten, hogy nem, mert ott nem telt be a három feltétel. Mert ehhez kell egy Isten félő, Jézus tisztelő világi vezetőség. És ott az apostoli vezetést nem ismerték el a gyülekezetek. Ott abban az államban nincs megfelelően szervezett ima hálózat, ami meg tudná védeni azt az államot a tornádótól. De hogyha ezek a feltételek be vannak töltve,
0: we've seen these tornadoes come and they can't come to Texas, they go around and end up in the next state, which is
1: azt látjuk,
0: what's the next state?
1: Hogy a tornádó
0: Louisiana
1: megkerüli azóta Texas határait, és Louisiana-ba érkezik meg.
0: Guillermo Maldonado called me and said, can we do the same thing in Florida? I said, and the Lord said no.
1: Guillermo Maldonado felhívott engem, és megkérdezte, hogy meg tudnánk ezt tenni mi Floridában, és azt mondtam neki, hogy nem, mert a feltételek
0: nincsenek.
1: De azt mondta az Úr, hogy Guillermo Maldonado miatt a Miami városát megőrzi.
0: Things, and I've seen them come, they can't touch Miami, they end up usually up in the north of Florida, they can't touch Miami.
1: Azóta a tornádok Miami sem tudják érinteni.
0: So we got to learn to work with angels.
1: Tehát meg kell tanulnunk együttműködni angyalokkal, és használnunk kell azt az erőt és hatalmat, amit Isten adott nekünk.
0: To destroy demonic powers,
1: hogy megsemmisítsünk démoni
0: erőket,
1: és meg tudjuk őrizni a környezetünket, az otthonainkat a romboló támadásoktól. Isten áldjon benneteket Jézus nevében, amen.
2: Elhangzott a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 9. része, melyben Ellen Vincent tanított.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
4: Növekedjünk Hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió

Everybody sit there and hand me.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Arról szeretnék ma beszélni, hogy hogyan olvassunk Bibliát. Mert örülök, nem tudtam. De azért annak a bizonyságnak örültem, kifejezetten, hogy olvasta a Bibliát, és meggyógyult. A Biblia olvasásnak is van nagyon sok haszna, mint a gyülekezet bejárásnak, mint annak, hogy betankolsz. Mert amit mondott a Pali, ahhoz, hogy odaérjünk, ahova indultunk, hát ahhoz kell tankolni. A Máté 7 végéről olvasom, ez a hegyi beszédnek a záró mondatai, a 24-től 27-ig. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom a bölcsemberhez, aki kősziklára építette a házát. Ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szelek, beleütköztek a házba, de nem dőlt össze, mert az a kősziklára lett építve. Valaki pedig hallja én tőlem a beszédeket, nem cselekszi meg azokat, az hasonló a bolond emberhez, aki homokra építi a házát. Ömlött az eső, eljött az árvíz, fújtak a szelek, beleütköztek a házba, az pedig összeomlott, és nagy lett a romlása. Amen. Tehát a különbség a kettő között egyedül egy dolog, az, hogy megcsinálta-e, amit hallott, vagy nem csinálta meg. A János 10, amit felolvastunk a Pali vezetésével az elején, abban volt a 14. vers, János 10:14. Ott azt mondta Jézus, én vagyok a jó pásztor, ismerem az enyémet, és az engem is ismernek az enyéim. Ott pedig arról van szó, hogy az ismerés, a megismerés. Néha úgy állunk hozzá, főleg, hogyha mondjuk így a kezdő Biblia olvasó ember, sokszor úgy állunk hozzá, vagy úgy álltunk hozzá a Bibliához, hogy mint veszel egy háztartási gépet, és akkor kicsomagolod, és akkor félve állsz hozzá, hogy nehogy valamit rosszul csinálj, nehogy valami eltörjön, akár mint a Turmix, vagy a kávégép rossz gombot nyomjál meg, nehogy elromoljon már az elején. És akkor félünk, hogy nehogy elrontsuk. Az a helyzet, hogy van egy jó hírem, a Bibliát nem tudod elrontani. Tehát legyél bátor, fogjad kézbe, nyissad ki, nem tudod rossz helyen kinyitni se. Egyébként a legjobb a tartalomjegyzéknél. Egyébként ott érdemes kezdeni. Ne aggódj afelől, hogy valamit tönkreteszel, eltörsz, vagy elrontasz benne. Nem tudsz vele semmit se csinálni. Nem tudsz kárt okozni a Bibliába. Nem a könyvről beszélek, hanem magáról, Isten beszédéről. Tehát nagyon néhány hasznos dolog van, amit szeretnék elmondani, hogy amikor elkezded olvasni, akkor hogyan állj hozzá. Az első dolog, hogy kérdezz. Kérdezz. Ez gyakorlatilag hogy van? Vagy kérj. Amikor elkezdesz olvasni Bibliát, akkor fordulj Istenhez, csak ilyen egyszerű módon, nem kell becsukni a szemed, kezed összetenni. Egyszerűen csak imádkozzál. Ó, atyám, köszönöm, hogy van Bibliám, és kérlek, hogy szóljál most hozzám. Kész. Ezen keresztül. Nem kell cifrázni a dolgot, nem kell hosszú se. Csak a lényeg, hogy legyen Isten fele egy kommunikáció kezdésed. Kezd el a beszélgetést. Kezd el a kommunikálást. Ugyanis azt mondja, hogy az én juhaim ismernek engem. A megismerés nincsen közösség nélkül. Közösség nincsen kommunikáció nélkül. Ha elkezdem a kommunikációt, lesz közösségem. Az azt jelenti, hogy Isten szólt, ő elkezdte a kommunikációt. A Bibliád, akinek hol van, tehát mondjuk itt van a Biblia, jó néhány fordítás. A Biblia azért van, mert Isten már szólt. Ez már az ő beszélgetést és kommunikációt elkezdő lépéseinek a bizonyítéka. Ez azt jelenti, hogy Isten akar közösséget. Akar velünk közösséget teremteni, mert ő már elkezdte a kommunikációt. Az a lényeg, amikor elkezdesz Bibliát olvasni, akkor kezdj beszélni Istenhez. Én nem azt mondom, hogy beszélgess vele, bár ez jó, hogyha ez így működik, de beszélj hozzá, mert biztos lehetsz abban, hogy Isten pedig fog válaszolni. Mert abban is biztos lehetsz, majd előbb-utóbb rájössz, hogy igazából nem is én kezdem azt a kommunikációt, hanem ő kezdte. És az a Biblia többek között. Tehát azért is jó ezt kimondani, hogy szeretnél tőle valamit. Kívánod, akarod, vágyod, hogy szóljon hozzád, nem minthatja Isten ezt nem tudná, ha ez benned van. Mert ő tudja a szívedet, és ismeri a szívedet. De fontos, hogy te magad is tudjad. Neked kell tudnod, és biztos kell, hogy legyél abba, hogy Isten tud rólad. Hogy Isten meghallotta a kérésedet. Nagyon sokszor magunk miatt kell kimondani az imákat. Meg mások miatt kell kimondanunk az imákat, mert még számon sincs a szó, te már értesz. Mondja a Zsoltáros, Isten pontosan tudja, hogy mi van a szívünkben, mielőtt kimondanánk. Akkor minek kimondani? Magunk miatt, és mások miatt, mert a szónak viszont van egy Istenből származó tulajdonsága, teremtő ereje van. Már ugyanehhez a területhez még az elején egyszerűen lecsendesíted a szívedet. Elkezded olvasni a Bibliát. Mit jelent az, hogy lecsendesíteni a szíved? Emlékeztek a csendességről, a belső kamráról volt arról szó, tehát ez a hegyi patak, több ilyen képet is láttunk, Franc is beszélt róla, Steve is beszélt róla, Ellen is beszélt róla. Ez egy fontos dolog, hogy lecsendesítsd a szívedet. Ez mit jelenti, hogy el kell távolítani az agyadból és a szívedből a teendő listát. Tegnap itt volt a Johanna egy pólóba, nagyon tetszett, nagyon ötletes, az volt a to-do list, és akkor talán mi volt alatta, hogy nothing, és át volt húzva. Az azt jelenti, hogy a tennivaló listám üres. Igen, hogy miért nem az Eszter oldja a szangzott itt? Csináljatok anyátoknak is egyet. De azt jelenti, hogy lecsendesítem a szívemet, hogy eltávolítom az agyamból, a bensőmből a teendő listát, hogy ne adj helyet a csapongó dolgoknak, a fölvillanó, fölcsillanó ötletek véletlenszerű gondolatainak, ne kalandozz. Nagyon sokszor segít az, korábban, régebben én azt csináltam, hogy egy papírt, tollat oda tettem magam mellé, hogyha ima, vagy megvallás, vagy bibliaolvasás közben eszembe jutnak dolgok, mert tuti, hogy eszembe jutnak, akkor leírjam, ha fontosnak tartom. És miért? Azért, hogy ne kelljen rajta gondolkodnom, mert ez érzem, hogy és tudom, hogy ez fontos, hogy el ne felejtsem, és ne kösse le az agyamat, mert az ördög sokszor ezzel operál, eszedbe juttat olyan dolgot, ami egyébként tényleg fontos, és tényleg jó, nem tudom, észrevetted, de hogy sokszor, amikor elkezdesz imádkozni, vagy Bibliát olvasni, egy csomó olyan jó ötleted jut eszedbe, és olyan csomó jó dolog jut eszedbe, amit meg kell csinálni, fontos dolog, na akkor vegyél elő egy papírt, ceruzát, vagy pedig most ott van valami jegyzet. A Bibliát, telefont is, amikor először elkezdem az applikációkat összeszedni, az egyik dolog, hogy a Biblia, van szótár, A másik dolog, ami nekem fontos, az, hogy ott van az első oldalon egy, és később pedig különböző típusú jegyzetelő program, amiben könnyen tudsz jegyzetelni, gyorsan tudsz jegyzetelni. Tehát nem megy el idő. Tehát gyorsan tudsz jegyzetelni, és könnyen le tudod a gondolatokat írni, hogy ne vigye el az agyadat. És ne vigye el a gondolataidat. Ez egy fontos és lényeges dolog. Érdemes ezt megszokni. Az azt jelenti, hogy tudod fegyelmezni a gondolataidat. Nem engeded, hogy csapongjanak. Nem engeded, hogy még fontos, még jó dolgok is lefoglalják az elmémet, és elhajtsák azokról, amit Isten most akar mondani. Ha egyszer leírom, akkor utána nem kell gondolkodnom rajta. A második dolog, tehát az első az, hogy kommunikálj, kérdezz, kérj Istentől. A második dolog az, hogy amikor elkezded olvasni a Bibliát, lehet, hogy kicsit vallásosnak tűnik, de én úgy fontosnak tartom. Ne az ismeretet keresd, és ne az ismeretet várd, ne valami plusz tudást várjál, hanem keresd a örökkéval és maradandó szeretetet benne, még akkor is, hogyha a nemzetségtáblát olvasod. Ugye, hogyha elkezded a bibliaolvasói ütemtervet, akkor előbb-utóbb át kell rágnod magad a Mózes 3. és 4. könyvén is. Hát ez az egyik komoly feladvány, hogy ezekben is meglásd Istennek a szeretetét, és ezekben is megtudod. Vagy Jeremiás prófétának a hosszú oldalakon keresztül az ítélet meg, stb. De keresd benne Istennek a szeretetét, hogy vajon ebbe az ítéletmondásba, vagy ha úgy tetszik, átok kijelentésbe, vajon Istennek a szeretete hogyan nyilvánul meg? Mert megnyilvánul. Csak nem biztos, hogy afele, aki fele mondta, a szírok fele, stb. Vagy valami, hanem valaki más fele. De ebbe érdemes elgondolkodni. Az 1 Korintus 8:1-et ismeritek, a mondat második felét. Azt mondja, hogy az ismeret, a tudás az fölfúvalkodottá tesz, sok fordítás így mondja. Ha megnézed azt a görög szót, az azt jelenti, hogy szappanbuborék leszel. Olyan leszel, mint a szappanbuborék. Azt jelenti, hogy láttatok már ilyen óriás szappanbuborékot? Egy-két évek jött divatba, és ilyen hatalmas nagy szappanbuborékokat csináltuk, tehát olyan, tehát 4-5 méteres szappanbuborékokat láttál már. Lehet óriási szappanbuborékot csinálni, de tudod mennyiből tartasz kipukkasztani? Pik! Ennyi. Az ismeret meg a tudás ezt csinálja. Nől, aztán puk! Ennyi. De a szeretet valamit csinál. A szeretet meg fölépít. És ha elkezded azt keresni, hogy Istennek a szeretete abban a részben hogyan tud megnyilvánulni, hogyan nyilvánul meg, akkor a puszta ismeret vagy a tudás rájössz, hogy nem elég, mert az büszkévé tesz. Nem kanyarodok. Tehát a könnyebb egyébként a Bibliát az ismeretért és a tudásért olvasni. Én megtérésem előtt is olvastam a Bibliát egy céllal. Egy olyan iskolába jártam, ott volt erkölcstan, egyháztörténelem, dogmatika, apologetika, és hát nem voltam túl jóba a tanárommal, és csak azért olvastam a Bibliát egy dacból, hogy ellene tudjak a Bibliából mondani neki. És olvastam. Eszembe nem jutott az, hogy azért olvassam, hogy az Isten szeretete megérintsen. Eszembe nem jutott az, hogy azért olvassam, hogy Isten most ezen keresztül szóljon hozzám. Az fölfúvalkodottá büszkévé tesz. Megtértem, fölvettek műszaki egyetemre, és akkor elkezdtem az iskolát, de közben nem olyan egyszerű körülmények voltak. Ott hagytam az egyetemet, műszaki egyetemet, elmentem dolgozni, közben közösségeket vezettem, szolgáltam ezerrel az Úrnak. Úgy gondoltam, hogy az az Istennek a szolgálata, hogyha, mit tudom én, ilyeneket csinálok. Azóta már látom, hogy az is Istennek a szolgálata egyébként lehet, hogyha te tanulsz és elvégzed az iskolát. Akkor ezt nem mondták nekem. De utána beiratkoztam teológiára, azért, mert szerettem volna még többet erről a dologról tudni, és akkor hát elmentem, hát nagy hírű professzorok tanítottak, akiknek a könyveit én megvettem, akkor drága könyvek voltak ezek, tehát akkor ez a 80-as éveknek az elején volt, ami könyvért 6-7 ezer forintot adtam akkor. És az nem úgy volt, hogy ez volt, vagy az volt, hanem gyűjtöttem. Gyűjtöttem, volt úgy, hogy hónapokig gyűjtöttem rá, és akkor meg tudtam venni. Viszont ahogy elkezdtem hallani az előadásokat, tényleg nagy tudásúak voltak. Megmondom őszintén, néhány hónap alatt elmenekültem, mert belül olyan, mintha földrengés lett volna állandóan a belsőmbe, mert éreztem, hogy a Biblia, ami megtérésem után elkezdett személyesen hozzám szólni, egyre inkább egy vizsgálat tárgyává kezdett válni számomra. Amit kutatni, stb. Lehet, meg véleményezni, meg kritikákat fogalmazni róla, meg stb. Kulturális hátteret, meg mindenféle. És elmenekültem, megmondom őszintén, tehát kiáltottam, kimentem a kiserdőbe, és kiabáltam az Úrhoz. Budapesten laktunk, és akkor fölmentem a budai hegyekbe, és akkor ott kiabáltam az Úrhoz, hallani akarom a hangját, ahogy megtérésemkor. Mert megtérésem után nekem az egy élmény volt, hogy a Biblia, amit évekkel azelőtt, csak azért, hogy ellenkezzek, kritizáljak, vitatkozzak, olvastam, elkezdett szólni hozzám személyesen. Nekem az egy nagyon nagy élmény volt megtérésem, és ez kezdett elhomályulni. Ne hagyd abba azt az igényt, ne engedd el, hogy úgy olvasd a Bibliát, hogy Isten szóljon hozzád. Keresd benne, hogy Istennek a jelenléte, Istennek a személye meg tudjon érinteni. Nem csak tudni akarunk dolgokat Istenről, hanem ismerni akarjuk őt. Ő ismer téged. Olvasd a Bibliát azért, hogy ne többet tudjál Istenről, hanem jobban ismerd meg őt. Hogy az ő személyéből kapj kijelentést, hogy kicsoda ő, nem csak, hogy milyen ő, hanem kicsoda ő, hogy a bensődbe, a húsodba, a véredbe, az álmaidba, a zsigereidbe, az automatizmusaidba be tudjanak ülni Istennek a jelenléte, vágya, karaktere, jelleme, óhaja, céljai, álmai. A megismerés, ahogy mondtam, abból fakad, hogy beszélgetünk. Nem tudjuk megismerni egymást, hogyha egyszerűen ott ülsz egymás mellett a barátoddal, mennyasszonyoddal, feleségeddel, férjeddel, és egy szót se szólsz. Beszélgessünk. Jó, kezdte. A János 17-ben a főpapi imába Jézus emlékeztek, azt mondja a 3. vers, Atyám, az az örök élet, hogy megismerjenek az emberek téged. Tehát az örök élet, amire oly sok ember erőfeszítést teszünk, hogy eljussanak mások is, az nem más, mint hogy megismerni Istent. Megismerni Istennek a szeretetét, megismerni Istennek a jóságát, megismerni Istent, mint atyát. Az atyát nem tudjuk másképpen megismerni, csak azon keresztül, aki már lejött ide a földre, aki ismerte őt. Csak a fiunk keresztül, Isten fián keresztül ismerjük meg. Figyeld meg, amikor megtértünk, Istenből hogyan kaptunk, milyen módon kaptunk kijelentést. Jézus Krisztus megváltása által. A bűnbocsánat, a keresztáldozat, az engesztelő áldozat, a mi húsvéti bárányunk megáldoztatása által elvégzett dolgokon keresztül kaptunk kijelentést Istenről, de általában a fiúról, aki meghalt és föltámadt értünk. De utána azt mondja Jézus, hogy én azért jöttem, hogy út legyek. És ez az út meg az atyához vezet. Azt mondja más helyütt, hogy atyám, senki nem ismerhet téged, csak aki te tőled származik. Aki te küldtél, a fiú. Senki nem ismeri az atyát, csak a fiú. A fiút se ismeri senki, csak az atya. Azt mondja Jézus, mint jó pásztor, én ismerem az enyémet, és ők is ismernek, az enyém is ismernek engem. Amikor elkezded az Istennel való kapcsolatot, közösséget, először a megváltóval, a fiúval, az érted meghalt és érted föltámadott Isten fiával kezdődik a kapcsolat, az örök lét, és utána pedig kinyílik Istennek a személyisége. Vagy a Szent Szellem jön be egyből, vagy az atyának a szeretete érint meg, de muszáj, hogy az táguljon, és rá eszmény, hogy Isten sokkal több annál, mint hogy megbocsátja a bűneidet. Ez igaz. Ez mind igaz, hogy megbocsátotta. Mind igaz, hogy kegyelmes, irgalmas, de sokkal több ennél. Ő apa, és azt akarja, hogy az örök életben már itt benne éljünk a földön, hogy egyre jobban ismerjük meg őt. Ahogy a János 6-ban, a 68-as, 69-es vers, ismeritek, hogy felelte neki Péter, Uram, hát kihez mehetnénk, mikor Jézus megkérdezte, most ti is el akartok engem hagyni, mert hát beszélt, hogy egyetek meg engem, itt van az én testem, az én véremet, igyátok, ha nem esztek engem, nem isztok engem, véremet, akkor meghaltok. Ha élni akartok, akkor itt vagyok, én egyetek meg. Ezt tudjátok a kenyérszaporítás után, mikor megint kenyéré mentek. És akkor megkérdezte Jézus, mert sokan ott hagyták, hogy hát ez egy kemény beszéd, hát én nem akarom megenni se a testét, se a vérét. És akkor azt mondja, hogy ti is el akartok menni, hát hova mehetnénk, Uram, az örök életnek a beszéde az nálad van. És mi ezt elhittük, és emiatt megismertük, hogy te vagy a Krisztus. Tehát elhittem, amit mondtál, és ettől jött egy fölismerés. Azt mondja, tehát amikor olvasod a Bibliát, soha ne a kérdőjel legyen benned, ha valamit nem ért az agyam, ha valamit nem tud összerakni a logikám, akkor se engedj kérdőjelet az elmédbe, a beszéddel kapcsolatban, hanem mondd azt, hogy elhiszem, Uram. Ha nem értem, akkor is elhiszem. És tudod, mi lesz a vége? Az lesz a vége, hogy a hited megvallása miatt megjön a fölismerés. Mert elhittük, és megismertük. Elhittük, és fölismertük. Elhittük, és megismertük Istent. Tehát nem azért hiszel benne, mert ismered őt, hanem azért ismered őt, mert hittél benne, mielőtt ismerted volna. A János 8.32 szintén közismert Biblia vers a szabadulásért való imákba alapvetően benne van mindig, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Amikor olvasod a Bibliát, akkor legyen számodra egy olyan vágy, egy olyan gondolkozásmenet, egy olyan hozzáállás, egy olyan attitűd, hogy Uram, én most a mérőzsinór etalonját olvasom. Tehát ez a fix. Ehhez lehet mindent utána mérni. Emlékeztek, a múltkor megnéztünk két mérőszalagot is, összehasonlítottuk. A kettő egy méter, megnéztük, nem stimmelt pontosan a két egyméteres. Mert sokféle ilyen mérőszalag van. Van colostoktól kezdve, kicsi, nagy, alumínium, meg, vagy mit tudom, acélos. Van, ami ez a szabó centi, az ilyen, ez ilyen viaszos vászon, azaz. Aztán bemész az IKEA-ba, ott van ilyen leszakítható papír. Tehát sokféle van. És összehasonlítod, és akkor rájössz, egy-két-három méterre, nem ugyanaz. Eltérések vannak, nagyjából annyi, de mégse pontosan az. Isten beszéde meg mindig ugyanaz. 1000 évvel ezelőtt is ugyanaz volt, meg 2000 éve is. És 1000 év múlva is ugyanaz lett. Stabil. Mérheted az életedet, szabhatod az életedet hozzá, és biztos lehetsz benne, hogy jó lesz. Az Abcsel 17-ben ismeritek, amikor Pál apostol előálltott az Areopágoszon, és akkor elkezdett prédikálni, és azt mondja, hogy bejártam, és megnéztem a szentélyeiteket, és találkoztam egy oltárra, amire ez volt írva, az ismeretlen Istennek. Akit azért én nem ismerve tiszteltek, én most azt hirdetem nektek. És akkor elkezdett prédikálni a názereti Jézusról. Isten nagyon sokan tisztelik. Sok Istent tisztelő ember van. Ez azt jelenti, hogy tiszteletet adnak neki, amikor éppen úgy van. De nem biztos, hogy ismerik. Tehát tiszteletet adnak neki mondjuk karácsonykor vagy húsvétkor, amikor elmennek templomba. De nem biztos, hogy ismerik. És Pál apostol azt mondta, hogy én most arról a názereti Jézusról, én most arról az örökkévaló Istenről, a teremtő Istenről beszélek, akit ti nem ismerve tiszteltek, de azért beszélek erről, hogy megismerhessétek. A Biblia mindig azért van, hogy a közösséget és a megismerést előbbre vigye. A Bibliával való olvasás kapcsolat is ezért van. A következő nagy kérdés, hogy hát milyen fordítást olvassak. Mert most már magyarul is, hát Új Szövetség legalább 15 biztos van, vagy 20. Tehát sok fordítás van, ez bizonyos szempontból jó is, bizonyos szempontból nem biztos. Ószövetség, tehát teljes Biblia fordítás, az mondjuk nem olyan sok van, de mondjuk abból is egy 10 van körülbelül, magyarul. Tehát nekem is elég sok van, én se raktam mindegyiket föl, de vannak, amit ezért tettem föl, van, amit meg azért tettem föl. Milyen fordítást olvassak? Ez egy áldás, hogy elég sokféle biblia fordítás van, mondjuk, hogyha angol anyanyelvű valaki, akkor tudja, hogy rengeteg van. Dunát lehet rekeszteni a különböző angol nyelvű biblia fordításokkal. Mondjuk egy új keresztény, aki megtér, milyen biblia fordítást javasolnál? Valószínű, hogy olyat érdemes egy fiatalon vagy fiatal hívőnek, most nem életkorban, hanem hívőkorban fiatal embernek vagy nőnek javasolni, ami egy alkalmas arra, hogy olvasmányos, ne akadjon le a szófordulatokon vagy az archaikus kifejezéseken, tehát ami a mai nyelvet használja, vagy valami új egyszerű fordítás, vagy valami nagyon revidiált, modernizált károli is van, vagy pedig protestánsoknak vannak kettő új fordítása, van ez az SO fordítás, meg az a protestánsú, azt nem tudom minek. Roof. Igen. A Krisztus szeretet és Biblia az annyiból jó, hogy ott a lélek és a szellem következetesen ki van javítva, annyiból kevésbé, hogy az archaikus dolgok nem nagyon vannak kijavítva. Tehát egy új embernek, egy fiatal megtértnek, frissen megtértnek, tehát régies a szövege, csak a lélek és a szellem legalább jól van benne. Egyébként érdemes olyan Bibliát adni frissen megtért embernek, ahol a szellem és a lélek következetesen jól van fordítva. Ilyen viszont nagyon kevés van a fordítások között, csak az új egyszerű fordítás, és ez a Krisztus szeretet és kicsit revideált fordítás. Hát több, egy-két helyen azért kijavították, ami nagyon kacifántos, nagyon hosszú, 4-5 bibliaversen átívelő, vagy fél oldalon átívelő mondatokat szétvettek, hogy tagmondatokká formálták, tehát hogy nem határozó mondatokként vannak ott a különböző mellékmondatok. De egyébként ebbe a kettőbe van. Ezt a kettőt amiatt érdemes egyébként, vagy pedig adhatsz más fordítást is, hogyha ellátod magyarázattal. Vannak olyan bibliafordítások egyébként, amik kifejezetten úgy készülnek, hogy szó szerint, van amelyik az a hozzáállással és szándékkal készült, hogy értelmezze. Tehát nem a szó szerinti jelentést írja le, hanem kifejezetten a korban a hallgatóság számára általunk érthető és ismert tartalmat akarja megfogalmazni. És van a harmadik féle, az pedig a magyarázó. Az egyszerű, új egyszerű fordítás az a magyarázás, magyarázó változat, a Károli pedig a másik kettőnek az ötvözete. Tehát a legszó szerintibbi fordítás a Károli fordítás. Emiatt aztán olyan nehézkes a mai beszélt magyar nyelvhez képest, mert az egy régi ógörög gondolkozásmódnak a magyarra fordított szó szerintie, és akkor néha változtatott rajta a Károli, hogy azért érthető legyen, hogy azt fejezze ki, ami akkor volt, de nem biztos, hogy szó szerint. Ha megnézitek az angolt, vannak olyan fordítások, ami kifejezetten szintén szó szerint, és maga a fordítás nevébe is benne van. Aztán van ez a message fordítás, most ez az egyik legújabb, legmodernebb, ez egy magyarázó, modern fordítás. A lényeg az, hogy el kell tudnod dönteni azt, hogy mit szeretnél. Ha átfogó látást akarsz a Bibliából, és azt akarod, te magadról beszélek, most nem egy új keresztényről, ha te magadról beszélek, akkor egy ideig jó az egyszerű fordítás. De egy idő után fölmerül az, hogy ha megragadsz mondjuk egy-egy mondatot, és mondjuk azt ígéretként, vagy harci fegyverként, tehát megvallásként akarod használni, akkor jó, ha utána nézel, hogy az hogy van tényleg. Mert például a zsidókhoz írt levél 10-24 vagy 25-ös vers, hogy Károli úgy fordítja, hogy el nem hagyvá a magunk gyülekezetét. Aztán erre nagyon sok prédikáció épült, ha te elhagyod a gyülekezetet, elmész egy másikba, akkor elkárhozol. De ott nem erről van szó, ha megnézed, hanem ott az összegyülekezésről van szó. Nem arról van szó, hogy most nem ide jársz, hanem oda jársz, hanem arról van szó, hogy ha elhagyod az Isten népét, és nem jársz sehova. Ez a probléma. Nem az a baj, hogyha ide vagy oda jár az ember, hanem az a baj, hogyha nem jár sehova. És akkor erre lehet aztán prédikációkat, tanításokat félrefordított biblia versekre építeni, úgyhogy azt ne csináljuk. Vagy hogy most merre megy az életed, merre kanyarodsz, akkor jó, a legjobb az, hogyha vagy valami szó szerinti fordítást kezdesz el olvasni, vagy pedig az a helyzet a mai világban rendkívül egyszerű, az okostelefonodra letölteni, számtalan olyan biblia program van, amiben benne van magyartól kezdve, bármilyen nyelvig, és benne vannak a strong számok. A strong számok az azt jelenti, hogy volt egy strong nevezető ember, és az elejétől kezdve beszámozta a Bibliába az összes szót. És ami a hébert és a görögöt. És amikor az a szó ismételten előfordult, akkor ugyanazt a számot írta oda. Az éstől kezdve a határozott névelőig, az a, az, ez minden van számozva. És akkor azok a fordításoknál, akár angol fordítás, akár magyar fordítás, ráklikkelsz, és akkor kiadja, hogy ott van, mit jelent, hogyha éppen héber, hogy ógörögbe, és akkor ógörögbe is van több szótár, és akkor megnézed, hogy az mit jelent. Egyetlen egy olyan programról tudok, amiben a görög-héber görög és a héber szótár, az ógörög és az óhéber szótár magyar nyelven van leírva a jelentése, ez pedig a Bible Discovery-nek. Ez nem reklám, egyszerűen gyakorlati útmutatás. Én nem azt mondom, hogy ezt használd, mert ez egy fizetéses szolgáltatás, alkalmazás rész benne, a Bible Discovery ingyenes. Egy hónapig mindent tudsz használni ingyen, utána vagy azt csinálod, hogy letörlöd és újrainstallálod, és akkor megint egy hónapig ingyenes, vagy pedig megveszed, mert azt az 1-2000 forintot tesé. Igen. Én többször, megmondom őszintén, karácsonyi ajándéknak is, másoknak is vettem, mert egyik leghasznosabb. Megmondom őszintén, hogy az nagyon jó, ha nézi az ember azt most, hogy mit fordított ez, mit fordított az, milyen fordítás, ez olyan fordítás. Meg kell nézni, hogy mit mond a héber meg a görög. Az a legjobb, hidd el, legkevesebbet akkor tévedhetek, és legtöbb kijelentést akkor tud adni Isten. Mert hogyha ő a magyar nyelven keresztül akart volna kijelentéseket adni, elhiszed, hogy magyarul íródott volna a Biblia? De nem magyarul íródott az a helyzet. Olyan mély tartalma van a héber és a görög kifejezéseknek, de leginkább a hébert, ha megnézed, ami eszméletlen, néha nagyon messze van a nyugati nyelvektől. Mert az képes beszéd, és sokkal tágabb, gazdagabb a tartalma. Például csak a példabeszédek könyveit nézed. Egy-egy rövid tőmondat le van fordítva, de hogyha azt elolvasod héberül, már úgy, hogy nem kell egyébként, ez a jó a biblia programokban, nem kell héberül tudnod olvasni. Csak ráklikkelsz, és a szavak megmutatják, hogy mit jelent. És rádöbbensz, hogy az a négy héber szóból áll az a mondat, amit magyarban 2,5 sorban van leírva. Mert ennyi, mert az egy kép jelentése van. És az a kép a te szíved és a szellemed állapotától is függ, hogy hogyan látod azt a képet. De lehetne még sok minden mást is mondani. A mélyreható tanulmányozást, ha akarsz, akkor elengedhetetlen, hogy valami olyasmi biblia programot és biblia verziót használj, ami jók ezek az egyszerű és modern fordítások, de ami pontosabb a jelentés tartalma. Tehát például, amikor olvasol egy részt, nagyon lényeges, hogy mi az a kontextus, az az összefüggés, amiben benne van az a mondat. Ki a hallgatósága? Kihez szólt? Amiről az Attila is beszélt. Mi történik abban a részben? Előtte mi történt? Utána mi történt? Mert hogyha megnézem, hogy milyen közegben mondta el azokat a szavakat Jézus, akkor jobban megértem, hogy mit akart ezzel akkor kifejezni. Mert annak a szituációnak is, élethelyzetnek is volt egy aktualitása, hogy pont akkor, pont abban a helyzetben, pont azoknak a személyeknek mondta, pont úgy. Tehát amikor van egy konkrét vers, ami szól hozzád, mit jelent az, hogy szól hozzád, szíven ütött, leesett a tantusz, beakadt, vagy hogy mondják mi? Fölkapcsolták a villany? Beléd nyilat. Tehát akkor meg kell nézni, hogy ez a vers a teljes szakasz összefüggésében mit szólt. Megmondom őszintén, hogy néha, hogy elcsodálkoztam így testvéreknek a bizonyságain, de pozitívan, hogy elolvasott egy biblia verset, és lehet, hogy már többször prédikáltam, csak azért, hogy hát, ha ő meghallja. Már személyesen is beszélgettem erről vagy arról, de semmi. És akkor elolvas egy olyan biblia verset, aminek látszólag semmi köze nincs a témához, de elolvassa és elmondja, hogy ő ebből ezt és ezt megértette. És akkor elcsodálkozok, hogy Istenem, azért te fantasztikus nagy vagy. Hogy lehet ebből a félmondatból ezt így kihozni, ezt csak Isten tudja. De nagyon, nagyon sok van ilyen. Vagy megnézed nem csak az összefüggést, hanem a szónak a jelentése. Tehát mi a szónak a jelentése, vagy annak a mondatnak a jelentése, mondjuk a forrás nyelven. Tehát az Ószövetség nagy része ugye héberül, illetve van, ami arámul íródott, az Új Szövetség az pedig görögül íródott. És hát amikor elkezdesz azokba egy kicsit bele ásni magadat, akkor rájössz, hogy nagyon sok minden kinyílik önmagába. Például ott van, hogy a János 3.16-ot melyikünk nem ismeri, tehát úgy szerette Isten ezt a világot, hogy stb. Stb. Mindenki ismeri ezt a Biblia verset, a János 3.16. Amikor ezt először elolvassa egy új hívő, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, tehát a magáról, a szeretetéről mi jut eszébe? A szeretetről mi jut eszébe? Lehet, hogy érzések. Lehet, hogy valami szerelem. Vagy valami romantikus dolog. Valami gyengébb dolog. De ez sokkal inkább azt jelenti, hogy csak ráklikkelsz, mert ez görögül van az Új Szövetségbe, hogy az az agapeó az azt jelenti, hogy valamihez ragaszkodik, valamit annyira értékel, hogy áldozatot is képes hozni érte. Sokra tart, többre tart, szeret, értékel. Tehát Isten annyira sokra tartotta az embert, nem azért, mert tőle független, hanem pont azért, mert a kezével csinálta. Az összes többi létező dolgot azt olvassuk, hogy szólt és meglett. Az embert nem úgy mondta, hogy hé, Ádám, állj elő! És akkor kijött a homokból, és akkor agyakból, és akkor kész. Nem. Leült és elkezdte gyurmázni. Emlékszel a gyereked, amikor hazajött a milyen foglalkozás? Gyakorlati óráról? Technika? Akkor nekünk még nem azt így hívták. Nem is volt ilyen, nem is tudtuk ezt a szót. Mi van még? Gyakorlati óráról. És akkor gyurmáztunk, és akkor hozta a gyerek a gyurmát, hogy ezt csinálta belőle, és akkor én mesélt róla, és hát láttad, hogy aha, szép, szép. Te nem látod azért benne azt a csodálatosságot esetleg, amit a gyereked látott, hogy milyen fantasztikus dolgot csinált. Isten is hasonlóképpen van, ő a kezével alkotott bennünket, a különbség annyi, hogy az tényleg csodálatos lett az a dolog, és amikor tükörben nézel, vagy magadra nézel, vagy az nem megy, akkor néz a testvéredre, és rájössz, hogy Isten tényleg csodálatos dolgot teremtett. Úgyhogy fordulj a testvéredhez, melletted levő, és mondd meg, azt a Jó sikerültél. Tehát az azt jelenti, hogy Isten számunkra, a János 3.16-hoz visszatérve, tehát azt a szeretetet jelenti az a 3.16, ami arra készítette az atyát, hogy a számára a legdrágábbat, legfontosabbat, az egyszülött fiát, Jézus Krisztust odaadja a bűneinkért, hogy meghaljon és szenvedjen. Ez a jó akarat döntés motiválta, mert ez egy döntés volt. Aztán egyébként van, hogyha nem akarsz a Bible Discovery-vel foglalkozni, akkor van a YouVersion-be is, van több magyar fordítás is benne van, akkor... De van a Strong számok is, a YouVersion-ben is van olyan, amiben benne van, a King James, de az majdnem minden Biblia programban, ha olyan kicsit igényesebb, benne vannak a Strong számok. De abba is. Aztán megnézed a következő, tehát az első a kontextus, a kapcsolót, a másik a szójelentés. Úgyhogy fordulj a testvérethez, melletted levő, és mondd meg azt a... Jó sikerültél. Tehát az azt jelenti, hogy Isten számunkra, a János 3.16-hoz visszatérve, tehát azt a szeretetet jelenti az a 3.16, ami arra készítette az atyát, hogy a számára a legdrágábbat, legfontosabbat, az egyszülött fiát, Jézus Krisztust odaadja a bűneinkért, hogy meghaljon és szenvedjen. Ez a jó akarat döntés motiválta, mert ez egy döntés volt. Aztán egyébként van, hogyha nem akarsz a Bible Discovery-vel foglalkozni, akkor van a YouVersion-be is, van több magyar fordítás is benne van, akkor... De van a Strong számok is, a YouVersion-ben is van olyan, amiben benne van, a King James, de az majdnem minden Biblia programban, ha olyan kicsit igényesebb, benne vannak a Strong számok. De abba is. Aztán megnézed a következő, tehát az első a kontextus, a kapcsolat.

Jézus Krisztust odaadja a bűneinkért, hogy meghaljon és szenvedjen. Ez a jó akarat döntés motiválta, mert ez egy döntés volt. Aztán egyébként van, hogyha nem akarsz a Bible Discovery-vel foglalkozni, akkor van a YouVersion-be is, van több magyar fordítás is benne van, akkor... De van a Strong számok is, a YouVersion-be is van olyan, amiben benne van a King James, de az majdnem minden Biblia programban, ha olyan kicsit igényesebb, benne vannak a Strong számok. De abba is. Aztán megnézed a következő, tehát az első a kontextus, a kapcsolód, a másik a szó jelentése, a harmadik a kapcsolódás, a kereszthivatkozások. A Bible Discovery-be, az a Biblia felfedezőbe van a Biblia versek között egy olyan jel, azt ki is be lehet kapcsolni, tehát lehet azt csinálni, hogy ne lásd, ilyen nyíl-nyíl. Ha nyíl-nyílra ráklikkelsz, akkor kinyílik, és akkor az adott Biblia vers megjelenik, és a kereszthivatkozások, hogy a Biblia vers tartalmának megfelelő, vagy arra utaló más tartalmak, hol jelennek még, hol fordulnak elő a Bibliába. A következő gyűjtemény pedig azon témák, amik előfordulnak ebbe a Biblia versbe, ott vannak összegyűjtve például bölcsesség. Ráklikkelsz, és ott van legalább egy 60 Biblia vers. Csak a bölcsességgel kapcsolatban. Tehát a kereszthivatkozások ezt segítenek. Hogyha rájössz, hogy rájössz annak az ízére, hogy hogyan tud kibomlani egyetlen egy mondat Istennek a szavából, akkor elkezdeni nehéz, odaszánni magadat nehéz, de utána, amikor elkezd már úgy gördülni az agyad is, a lelked, a szíved, azt veszed észre, hogy 6 perc eltelik, fél óra, egy óra, úgyhogy csak olvasod meg, kutakodod a Bibliát, és érzed, hogy megelevenedett a belsőd, és olyan álmosan kezdtem el, és majd leragadtak a szemeim, és teljesen megerősödtél menet közben. Érdemes. Milyen részek beszélnek ugyanarról a témáról? Tehát például ráklikkelsz János 3.16, és akkor ott van Róma 5.8. Tehát, hogy Isten a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Ha olyan Bibliát olvas, a klasszikus károli kiadásokban ott vannak. Az új egyszerűben ott nem biztos, hogy benne vannak. Aztán a következő dolog az alkalmazás. Mit jelent az, hogy alkalmazás? Az Androidban is vannak ilyen alkalmazások, de nem erre gondolok, hanem az, hogy az a személyes része. Hogy az a mondat föl tudod-e tenni, vagy hogy tedd föl magadba azt a kérdést, hogy hogyan tudom én ezt alkalmazni. Hogyan kapcsolódik az én életemhez? Tud szólni ezen keresztül Isten hozzám? Hogyan vonatkozik az én élethelyzetemre? Mit mond Isten hoz nekem ezen keresztül? Vagy a következő, hogy mit kell nekem tennem ezek alapján? Mit kell nekem változtatni? Mibe kell változnom ez alapján? Soha nem ilyen lárpurlár, csak úgy van Istennek a beszéde, hanem azért van, mert ő szólt, és az valamit előállít, előhív, megteremt, formál, változtat. Egyszerűen a kapcsolat, a közösség ezt eredményezi, hogy amikor például megnéztek egy több évtizede együtt élő férjet, feleséget, akkor látjátok, hogy nem ugyanolyanok,
nem, itt most nem csak a

0: az időre gondolok, hogy eltelt az idő, mint 10 éve, 20 éve, 30 éve. Mert mindegyik változott. És egy kicsit a férjön, a feleség ízlése is belejött, és viszont is. Más ételeket szeretett ezelőtt 20 éve, és elkezdett olyanokat is szeretni, amit a házastársa. Mert az alkalmazás terület az azt jelenti, hogy elkezded olvasni a Bibliát, és rájössz, hogy Isten közbe a szívedet, a lelkiismeretedet megindítja, hogy változnom kell. Arra késztet, hogy akár a gondolataimba, beszédembe, szokásaimba, tanulásomba, tanulmányaimba, munkámba, vagy a családomba, Istennel vagy emberekkel való kapcsolatomba, de változzak, változtassak. Vagy a házasságomba, vagy a gyülekezetbe, a szolgálatba, bármibe. Lehet, hogy a testemmel kapcsolatban, lehet, hogy az étkezéssel, pihenéssel, testedzéssel, vagy egyszerűen el kell mennem az orvoshoz, és ki kell vizsgáltatnod magadat. Tehát Isten mindig cselekvésre késztet, mert változtat az ő beszédén keresztül. Ó, kezd olvasni a Bibliát. Erről is hallottunk, azért már sokféle tanítás, tanácsot. Hát ne a 3 Mózesnél kezd. Meg ne a 4 Mózesnél, meg lehetőleg ne Jeremiásnál. Kezd el az evangéliumokat. Hogy most melyik evangéliumot kezded el, attól függ, hogyha a személyétől, személy, emberi személy, ebbe kell egy bölcsesség, hogyha tanácsot kérnek tőled, hogy most mit tanácsoljál. Mert lehet, hogy neki a Márk evangélium a legjobb, mert az a legrövidebb. Mert lehet, hogy olyan személy, hogy szeretné átlátni, és átlátni leghamarabb azt fogja. Lehet, hogy valaki agyal minden képzelet, kapcsolat, annak meg a János evangélium a legjobb. Az fog neki leginkább személyre szabottan szólni. Hogyha valaki annyira a történetek, akkor pedig lehet, hogy Lukács evangéliumát kell olvasnia. Igen. Azt írták a pogányoknak, mondjuk, igen. Tehát kezd el, Ószövetségben mit olvasnátok először? Zsoltárokat, példabeszédeket. A példabeszédeket hogyan olvasod? Én nem tudtam sose olvasni úgy a példabeszédeket, hogy most elkezdem, és akkor olvasom oldalakig. Mert elolvasok egy mondatot, vagy egy fél mondatot, és beakad az agyam. És akkor, tehát az nekem ott megakad. Ha megyek tovább, akkor elfelejtem. És akkor, mert némely olyan magvas, vagy hogy mondjam, velős. És akkor inkább azzal a fél mondattal kezdek el kupászkodni, és akkor valami más részeket is ahhoz keresni. Én ilyen vagyok, aztán más nem biztos, hogy ilyen, lehet, hogy neki mind beakad, és akkor az mind neki megvan. Van, aki meg végigolvassa, és akkor utána szemezget. Tehát a lényeg az, hogy legyen benned egy nyitottság arra, ót is, újat is. A bölcsességhez hozzátartozik. A bölcsember mit csinál? A kamrába bemegy, és akkor megnézi, van új, és van régi. És akkor úgy viszem a kaját, úgy szedem össze, hogy legyen régi is, meg legyen új is. És úgy eszed a Bibliát is, hogy legyen ó is, meg legyen új is. Ne legyen bennünk az, hogy nem akarjuk megismerni az ót, mert az olyan régi, meg a régi elmúlt, újjá lett minden, a törvény alól felszabadultunk, stb. A betű megöl, tehát ismerjük ezeket a Biblia verseket, hanem hagyd, hogy ha Isten vette a fáradtságot, hogy évezredeken keresztül kijelentést adott embereknek, hogy megismertesse önmagát, higgyétek el, hogy annak van célja. Az új szövetséget, hogy megismerjük, A sokszor attól fogjuk megismerni, hogy az ón keresztül kapunk kijelentéseket. A következő. Olvasod. Olvasd el újra. Olvasd el újra. Szóval ez nem teljesítményre megy, hogy most persze tudom, hogy van az ütemterv, és hogyha mondjuk választottál egy egyéves ütemtervet, akkor föl kell kötni a gatyaszárat, hogyha lemaradásod van már mondjuk egy 10 nap, hogy azt behozd. Ó, halleluja. Természetesen minden lehetséges annak, aki leül és olvas. De olvasd el újra. Olvasd el ugyanazt a részt többször is. Néha úgy csinálom, hogy elolvasok egy részt, például ugye elkezdjük az ima összejöveteleket. Például, hogyha nehezen megy a bibliaolvasás otthon, gyere el összejövetelekre, minden összejövetelen olvasunk egy részt a Bibliából, és már is fogsz tudni hetente egyszer Bibliát olvasni, ha eljössz vasárnapi istentiszteletre. Ha eljössz kedreggeli összejövetelre imára, az ima előtt is olvasunk Bibliát, az azt jelenti, hogy már 2 alkalommal olvastál egy héten Bibliát. Ha eljössz, szerdára házi csoportra is, akkor már 3-szor olvastál egy héten Bibliát. Ha eljössz péntek reggel is az ima összejövetelre, akkor már hetente 4-szer olvasol Bibliát. Ez még nem a csúcs, csak mondom, hogy akkor már legalább 7 napból 4-szer olvastad. Ha esetleg eljössz hétfőn este a rádiósanszos imára, vagy pedig bekapcsolódsz otthon, mert ilyet is lehet, akkor már 5-ször olvastál Bibliát a 7-ből. Ez se a teljesség, de azt mondom, hogy akkor már van egy folyamat az életedbe. És rájössz, hogyha éveken át, vagy évtizedeken át mindig olvasod rendszeresen, akkor az működik. Ott dolgozik benned. Olvasd el újra, elolvassuk a fejezetet, utána én is visszamegyek, és vannak olyan kulcsszavak, vannak olyan kifejezések, amiket egyből ott bejelölök még az ima vég, vagy a felolvasás, közös felolvasás után, mert vagy akkor szólt, vagy tudom, hogy vissza kell majd kanyarodjak rá. Tehát legyen benned minden esetben az a vágy és az az igény, hogy Isten tudjon szólni, hogy beleakassza a szívedbe, a lelkedbe az ő beszédét. Vigyeld meg, hogy ugyanazokat a könyveket, vagy ugyanazokat a részeket, ugyanazokat a fejezeket újra és újra, hogy átolvasod, Isten az ismerősen hangzó is, már ismert részeken keresztül is újból és újból, újból és újból tud új dolgokat szólni. Új és új dolgokat tud kijelenteni és megeleveníteni. Tehát legyél nyitott arra, már megint a Lukás 15-öt olvassák, tudom, sok az új ember, tudja, hogy a tékozló fiú lesz, és akkor már elkalandozik a dolgod, mert tudod, az öreg bátya az lenézi, és ne legyünk vallásosak, forduljunk meg a disznóvájúnál, az atya tártkarokkal vár, úgyis erről fog szólni, és akkor már nem is hallod meg utána. De halld meg, mert még a tékozló fiút is, hogyha mondjuk 100-szor hallod a történetet, Isten tud szólni aktuális, személyre szabott, arra a szituációra érvényes valami bátorítást, útmutatást, amiben benne vagy. A következő, ha valamit nem értesz, kérdezd meg. Kérdezz. A legelső, akitől kérdezd meg, Isten. Ott helybe. Tehát, hogyha vedd a fáradtságot, hogy kommunikálj. Ahogy elkezded a Bibliát olvasni, mondom, nem kell ilyen szakrálisan hozzáállni, hogy most kitenni a gyertyát, meggyújtani a nyakkendőt, megigazítani és kezet össze meghajolni. Enélkül is működik a dolog. Csinálhatod, persze így is engem ez nem zavar, de a lényeg az, hogy egyből legyen természetes számodra, hogy egy olyan írónak az írását olvasom, akivel most tudok online kommunikálni. Hát nem egyszerű, hogy kéred egyből, hogy ó, uram, amikor olvasom a következő részt, hadd értselek meg, szólj hozzám. Hát csak ennyi. Aztán valami mégse esik le, akkor kérdezd meg, hát uram, ezt nem értem. Ezt miért írottad ezt le? Miért így írottad? Miért akkor írottad? Miért azoknak? És akkor lehet, hogy ennyi lesz a válasz. Nem a ti dolgotok. Nem tudom. Ha nem értesz valamit, kérdezd meg az urat. Aztán, hogyha akkor se érted, akkor kérdezd meg a barátodat, kérdezd meg valaki vezetőt, akiben bízol. Kérdezd meg, hogy kapjál segítséget. Hogy föl tud ismerni, hogy mit jelent az a szentírás rész. Vannak olyan részek, amiket nem tudok, hogy mit jelent. Nekem is van. Igen, ne azt kérdezzétek. Hogyha nagyon, ha látom, hogy egyenes a kérdés, mert többféle választ szoktam ezekben adni. Ha látom, hogy egyenes és őszinte nyílt a kérdező, elmondom, hogy én se tudom. Ha nem, megadom a választ. Figyelek az úrra, és adok választ, de jobban jársz, ha nem. De hát nem így van. Kérdezz. Vagy vedd elő a Biblia programot, a Google, stb. Vannak nagyon jó kommentárok, csak azokkal azért vigyázz. Meg kell nézni az embernek az életét. Mi lett az életével? Hogyan élte a keresztény életét? Mert nagy valószínűségben benne van az élete a magyarázatban. Aztán a következő, tehát amit mondtam, a megvalósítás. És ugye felolvastuk a Máté 7-ből a homokra vagy kősziklára épített házat. Olvasom a Bibliát. Valamit megértek belőle, homokra épült lesz az egész életem. Ha azt a megértett dolgot nem kötelezem el magam, és nem csinálom meg. Ezt meg kell érteni. Nem azért van a Biblia, hogy az agyunk nőjön, mint a szappanbuborék, mert az kidurran. Azért van a Biblia, hogy valahogy az ő szeretetét belét töltse, hogy megismerjük őt, hogy ezt téged fölépítsen, egy stabillá tegyen, kiszámíthatóvá tegyen, Krisztusi jellem, karakter megnyilvánuljon az életedbe, kiszámítható legyél a kapcsolatokba. Hogy tudjad megélni azt, amiről olvasunk. Gyakorlatilag szükséges, hogy megcsináljuk, megcselekedjük, amit személyesen szól hozzánk az Úr. Ellenkező esetben nagyobb káosz és nagyobb összekuszáltság lesz az ember életébe. Ez olyan, mint a Turmix gépet, mikor bekapcsolod. Csináltál már úgy, hogy persze mindent jól összeraktál, egy dolgot kivéve. A fedelét. Indítottad már be úgy? Persze ti sose. Tehát itt, tudom, nektek mindig jól ment. Én nekem sikerült. Sokkal több időt került utána a rendet csinálni. Igen, mintha elolvastad volna a használati utasítást, vagy pedig jól megcsináltad volna. Istennek a beszéde azért van, hogy belénk szóljon, belénk akadjon, az változtasson. Ha ezt nem csináljuk meg, hogy megcselekedjük, amit mondott Isten, akkor óhatatlanul a büszkeség meg a fölfúvalkodottság, a megtévesztés földjén kötünk ki. Az oda visz. Büszkeség, megtévesztés. Tehát az Isten átalakító, formáló, megváltoztató szeretete akkor tud dolgozni a lényünkbe, akkor tud áldást tölteni belénk, hogyha megvan az elhatározás, megcsinálom. Ha úgy érzed, hogy ez nehéz lesz, az nem baj, akkor kérd Istent, mondd azt is hozzá. Uram, elhatározom, hogy megcsinálom, de segíts meg, hogy meg is tudjam csinálni, mert már most érzem, hogy nagyon nehéz lesz, de tudom, hogy veled minden lehetséges, és ezért megragadlok, hogy megtudjam, ami most nehéznek tűnik, látszik előre, hogy akkor meg tudjam csinálni. Mondd el! Tehát ami a szívedben, lelkedben van, csak legyél egyenes, legyél őszinte, hogy meg tudjon áldani. Jakab levél első fejezet 22-től 25-ig olvasom, ez a befejező rész. Azt mondja, hogy hallott szónak megtartói legyetek, ne csak hallgatói. Nehogy becsapjátok magatokat, mert ha valaki csupán hallgatója a beszédeknek, nem tartja meg, az olyan hasonló ahhoz, aki tükörben megnézi az arcát, és bár megnézte magát, ahogy elment, el is felejtette, milyen volt. Belenéztél a tükörbe, látod, hogy ott van még a borotva hab, de ennyi. Nem törlöd le. Pedig láttad. Igen. De azt mondja, aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem lesz feledékeny, hanem ahogy az szerint él és cselekszi, boldog lesz a cselekedetében. A cselekedet nem igazít meg. De amikor te hittel cselekszel, engedelmességből cselekszel, egy boldogságot ad neked. Sok ember azért boldogtalan, mert nem csinálja azt, amit Isten mond, és már megértette pedig a Bibliából, hogy meg kéne csinálni. És sok ember egyszerűen eltölt a boldogság, eltölti az öröm, eltölti a megelégedettség. Emlékezz csak arra, amikor a munkahelyeden valami jól sikerült. Emlékeztek a Zsófinak a bizonyságára. Micsoda örömmel mondta el, hogy most ötös lett ez a záróvizsgája. Nem? Jó volt. Itt vagy, Zsófi, nincs itt. Gyerek. Tehát az azt jelenti, hogy elvégeztél a munkahelyeden valamit, ami úgy érzed, hogy jó lett. Milyen jó érzéssel tölt el. Látod a pedagógusok, látod a gyerekekkel, akikkel foglalkozol, lehet, hogy nem mindegyiken, de látod többeken, hogy volt értelme. Tehát, hogy az micsoda öröm, jó érzés, nem? És akkor, amikor képzeld el, hogy megcsinálod azt, amit megértettél az Isten beszédébe, engedelmesen kiléptél, azt veszed észre, egy olyan életérzést tölt el, az érzéseidre az egyik legjobb gyógyír, hogy csináld azt, amit megértettél a Bibliába. Cselekedd is meg. Ettől nem leszel igazabb, mert ha nem csinálod meg, akkor is megigazult maradsz. Legfeljebb a lustaság és a hitetlenség, vagy az engedetlenség bűnébe kerülsz. De ha nem, ha kikerülöd ezeket a bűnöket, és nem csinálod meg, akkor a megigazoltságot esetleg meg tudod tartani, de valamit elszalasztasz. Azt a boldogság, azt a megelégedettség érzés, azt az örömöt, amit Isten ad annak, aki belenéz, és akkor nem felejtem el, és le is törlöm. Na jó, egy micsoda jó megelégedettség. És akkor kimész a munkahelyeden, azt mondják, hogy de jól nézel ki, mi van. Hanem tudod, hogy igen, hát láttam magam a tükörben, mert krisztusi teremtmény vagyok, új teremtés vagyok, mert megnéztem magam is az új teremtés, ugye hosszú tűrő, stb. Tűrtem itt is, ott is, ahott is, és akkor tudod csinálni, és milyen jó érzés az. Fontos, hogy tudd, hogy Isten régóta szeretne veled beszélni. Szeretne hozzád szólni a Biblián keresztül. Isten várja azt, hogy leülj és olvas, vagy fölállj, és teljesen mindegy, olvas. Szeretne. Sokkal jobban szeretne ő a Biblián keresztül hozzánk beszélni, mint amennyire te szereted a csokit. Mit szeretsz legjobban? Sajtot? Mi? Halat? Neked halat ad. Jó az a hal, de inkább valami csoki. Ha leülsz, és olvasod a Bibliát, ez egy válasz már. Nem te kezded. Isten kezdte ezt az egészet. Amikor leülsz, és elkezded olvasni a Bibliát, ez az ő kommunikáció, közösségkezdési próbálkozásainak, erőfeszítéseinek adott válaszod. Elkezded olvasni, és azt veszed észre, szól hozzád, ő készen áll, és vár. Ámen. Kérlek benneteket, hogy imádkozzunk ezzel kapcsolatban. Néhányan. Jó? Hadd jöjjön meg a kedv a Biblia olvasáshoz is.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.